0: igényelniük bármely kormányablakban. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez Magyarország, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A stockholmi miniszteri nyilatkozat aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növekedése mellett. A minisztérium szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Csak nem háromszorosára nőhet a fizetős parkolás területe Szegeden alpolgármesteri kezdeményezésre, írta a Telex. A jelenlegi mintegy 4 négyzetkilométer helyett 2027-től már csak nem 11 négyzetkilométert fedhetne le a rendszer. A júniusi közgyűlésre készült előterjesztés alapján az önkormányzat létrehozna egy új parkolási zónát. Az indoklás szerint sok panasz érkezett az önkormányzathoz, hogy az agglomerációból érkezők egész nap használják a nagykörút és a harmadik körút közötti területek parkolóit, így a lakóknak már nem jut hely. Erősítenék a közbiztonságot Erzsébetvárosban. A 7. kerületi önkormányzat és egy biztonsági cég megállapodása alapján szeptember végéig megerősített éjszakai járőrszolgálat működik majd belső Erzsébetvárosban, a Klauzáltér pedig október végéig folyamatos őrzést kap. Az önkormányzat szerint a rendőrség nem tud elegendő állományt biztosítani a kerületben, ezért biztonsági őrökkel próbálják növelni a közbiztonságot. Vasárnap a derült idő után gomoly felhők képződnek, és elsősorban az ország északnyugati felén elszórtan lehet zápor-zivatar. Szélerősödés csak zivatar körül lehet. Hajnalban 15-23, délután 31-37 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Party people! The sky has changed. Can you smell the sun? It's time for the most exciting

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Jár Rádiódabas. Rádiódabas. A régió rádiója.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

0: Hol vagy?
1: Otthon?
0: Úton?
1: Munkában?
0: Mindenütt veled van!
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: Ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: reggel 3 óra van.
1: A légkondicionáló berendezések helyes használatára figyelmeztet a Népegészségügyi Központ. Erős forgalom várható a Csongrád-Csanádvár megyei határátkelő helyeken. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 fokot. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A szűrőket gyártói előírás szerint rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer ajánlott. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanádvár megyei határátkelő helyeken a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt. Az utazóknak azt javasolja a rendőrség, hogy használják a kisebb átkelőket, amelyek közül az Ásotthalmi és a Röszkei átkelő május 1-től már folyamatosan nyitva tart. A rendőrség szerint a legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. A kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések csaknem harmadát a légúti óriás sejtes vírus az RSV okozta április közepéig, ami az elmúlt 3 év legmagasabb értéke, közölte a Melletted a helyen egyesület. A súlyos betegek fele 5 év alatti gyerek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel, fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. A közlemény szerint a megelőzési lehetőségek bővítése, az újszülöttek minél szélesebb körű immunizálása egyszerre járulna hozzá az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítéséhez és a csecsemők hatékony védelméhez. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített felmérésből. Az európai szülők 32%-a, köztük a magyar szülők 24%-a fejezte ki aggodalmát annak kockázata miatt, hogy gyermeke káros vagy nem megfelelő tartalomnak van kitéve az online felületeken. A magyar szülők 18%-a számolt be arról, hogy eltiltotta gyerekét a közösségi média használatától, vagy törölte gyermeke elektronikus eszközéről az ilyen szolgáltatásokat. A mecsetek fokozott védelmét kérik a hollandiai muszlim szervezetek. Az érdekképviseletek szerint az utóbbi években megszaporodtak a mecsetek elleni incidensek Hollandiában. Az épületek falaira rasszista feliratokat és horogkereszteket festettek, gyűlöletkeltő leveleket küldtek, valamint több esetben rongálás is volt. A szervezetek úgy vélik, hogy a hollandiai muszlim közösség egyre bizonytalanabb környezetben él. Vasárnap is kitart a hőség, de már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban. 31-37 fokig melegszik a levegő, de a záporok miatt hirtelen visszaesett a hőmérséklet.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatóbb.

0: igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel.
1: Ébren álmodtunk, majd ketté váltunk, volt, hogy súlytalanul még beszálltunk.
0: Itt a 93.4-en.
2: Rádió.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszám, gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
3: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
1: Volkswagen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Rádió Dabas. Az otthon hangja.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: nekem nem kell.
1: Amikor a szó már nem elég.
2: Amikor minden mondat kevés.
1: Amikor a józanész semmit sem ér.
2: Ott kezdődik a szenvedély.
1: Érezd a zenét.
2: 93.4.

0: van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Összehangolták a vonatokat és a buszokat a Mátránál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást, amelyek 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak júliusban és augusztusban. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakörnél fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakörnél 242.100 forint lehet. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős, itt 12 év alatt a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok előfordulása több mint 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen az zárt térben való dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkenéséhez is. Sűrűbb ütemes és vonatokhoz hangolt buszhálózat indult a Mátrában, közölte a MÁV csoport. A buszok Gyöngyös és a Mátra között munkanapokon fél egy óránként járnak, hétvégén pedig egész nap fél óránként indulnak. A Budapestről óránként érkező Mátra interrégiókhoz közvetlenül csatlakoznak a buszok. A fővárosból indulók egyetlen gyors gyöngyösi átszállással óránként eljuthatnak Mátraházára, Kékestetőre, Gajatetőre vagy Parádra. Javították a vonatcsatlakozásokat Pásztón és Egerben is. Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság közösen összeállított értékeléséből. Az összesített lista élén Ciprus végzett, ahol az ellenőrzött fürdővizek 100%-a kiváló minősítést kapott. A szigetországot Görögország, Bulgária, illetve Ausztria követi majdnem 100%-os értékekkel. A legrosszabb összesített eredményt Albánia érte el, a vizsgált vizeknek mindössze alig 17%-a kapott kiváló minősítést. Rajta kívül csak 4 országban maradt 70% alatt a kiváló minősítésű fürdőhelyek aránya, Észtországban, Lengyelországon, Magyarországon és Belgiumban. Tömeges leépítés kezdődik idén a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál költségtakarékosság miatt. Első lépésként 550 alkalmazottnak kell távoznia a cégtől. A BBC azzal számol, hogy a 3 évre szóló leépítési program végéig 1800-2000 alkalmazottjától kell megválnia. A leépítésekkel együtt a BBC több állandó programja is megszűnik. A 104 évvel ezelőtt alapított BBC-nél jelenleg csaknem 22 000-en dolgoznak. Vasárnap a derült idő után gomoly felhők képződnek, és elsősorban az ország északnyugati felén elszórtan lehet zápor-zivatar. Szélerősödés csak zivatar körül lehet. Hajnalban 15-23, délután 31-37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb slágerei.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.
2: Hello lányok, akiket várunk mi a széllel. Hello lányok, akiket kiáltunk mi éjjel.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
6: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
5: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
6: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
5: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
7: Volkswagen.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Magyarország lett az EU egyik legszegényebb tagállama tavaly. Idén is Mészáros Lőrinc vezeti a 100 leggazdagabb magyar listáját. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően hírek.
2: A magyar háztartások végső fogyasztása 2025-ben az Európai Uniós átlag mindössze 73%-át érte el, amivel Magyarország Lettországgal holt versenyben az utolsó helyre került az EU tagállamok rangsorában. Az Eurostat friss adatai szerint, miközben több közép-európai ország javítani tudott pozícióján, a magyar fogyasztási szint továbbra is jelentősen elmarad, nem csak az uniós átlagtól, hanem a régiós versenytársakétól is. A helyzet az előző évhez képest romlott. Míg 2024-ben Lettország állt egyedül az utolsó helyen, addig Magyarország Bulgáriával közösen az utolsó előtti pozíciót foglalta el. Továbbra is Mészáros Lőrinc vezeti a leggazdagabb magyarokat összesítő listát, vagyona egy év alatt 182 milliárddal 1604 milliárd forintra nőtt. A 100 leggazdagabb magyar 2026 magazin összesítése alapján a második helyen sem történt változás a tavalyihoz képest. Csányi Sándor az OTP igazgatóság elnökének becsült vagyona 820 milliárdról 935 milliárd forintra nőtt. Az európai gáztárolók töltöttsége októberre várhatóan csak 75% körül alakulhat, ami jelentősen elmarad az Európai Unió 90%-os célértékétől. Holland banki elemzők erre a betárolási ütem alapján következtetnek. Szerintük a 75%-os érték ugyanakkor jelentős javulást jelentene a jelenlegi 44%-os szintekhez képest. Az elemzők előrejelzése több kedvező feltételezésen alapul. Ezek közé tartozik a megfelelő időjárás, valamint az, hogy nem következik be egy újabb ellátási zavar, például az iráni konfliktus kiújulása, vagy váratlan kiesés az amerikai vagy norvég gázszállításokban. Országos gyermekéletminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel a 4-18 éves magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek szerint az eredmények alapján később új orvosszakmai ajánlások, szűrőprogramok és országos szintű népegészségügyi döntések születhetnek. Kitiltották a rollert, a biciklit és a kutyásokat az Amárdi nagystrand sétányáról. Aki megsérti a korlátozásokat, az a közösségi együttélés szabályaira vonatkozó helyi rendelet alapján akár büntetésre is számíthat, amelyet a közterületfelügyelők szabhatnak ki. Az önkormányzat oldalán közzétett rendelet augusztusig marad érvényben. Fenntartja Ukrajna támogatását az Európai Unió. 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára hitelformájában a jövő héten. Emellett újabb szankciós csomagot is előkészítenek Oroszországgal szemben. Vasárnap is kitart a hőség, de már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban. 31-37 fokig melegszik a levegő, de a záporok miatt hirtelen visszaesett a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Hey, knock on wood. Can we go thrift shopping?
3: What?

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelet tervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítás nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriássejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó több napos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvos szakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást. Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasei sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Elhunyt idősebb Erős Károly az Albert Irsese Egyesületének egykori labdarúgója, vezetőedzője és meghatározó, ikonikus alakja. Erős Károly egész életét átadotta a labdarúgás szeretete, amikor csak tehette a futballpályákon töltötte az idejét, szenvedéllyel és elhivatottsággal szolgálva szeretett sportágát. Játékosként, edzőként is maradandó nyomot hagyott az Egyesület történetében. Erős Károly 80 éves volt. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Itt egy újabb magyar dal.

0: Az élet olyan, mint egy film. Csak nem szól alatt a zene.
1: De már ez sem igaz.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Ez a nap túl szép, és sok a tervem még.

0: Hol vagy?
1: Otthon.
0: Úton.
1: Munkában.
0: Mindenütt veled van.
1: 93.4. Rádió Dabas.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor is az utamat kell.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
7: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
6: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
7: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
6: De hát a Rádió Dabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
7: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média. De igazad van, még ma kérek ajánlatot.
6: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt. Diktálom. +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
8: 93.4
4: Rádió Dabas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Társadalmi célú reklám következik.
11: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
12: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
10: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Reklám.
8: Reklám.
13: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írj a marketing@radiodabas.hu e-mail címre.
8: Reklám voltam, viszont hallásra. Szót értünk egymással.
4: Magyar óra.
8: Rádió Dabas.
4: Az otthon hangja.

0: szót értünk egymással.
1: Magyar óra.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Egészségügyi kockázatokkal jár a hőhullám. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, German Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a legmagasabb napi hőmérséklet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint ez a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegekre, a nehéz fizikai munkát szabadban végzőkre, az idősekre és a fiatalokra, a csecsemőkre, valamint a krónikus alapbetegséggel élőkre különösen nehéz időszakot jelent. Azt javasolja, hogy igyunk több vizet, ha valaki rosszul létet érzékel, akkor hívjunk orvost. Délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a napon, és senki ne hagyja a gyerekét, kisállatát az autóban, amely felmelegedhet. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezzel bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A programra már regisztrálhatják magukat a diákok, a munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a területileg illetékes járási hivatalhoz. A korkedvezményes nyugdíjazástól, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója. A szövetség a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte. A szervezet bízik abban, hogy a kezdeményezett kérdésekben érdemi párbeszéd indulhat a kormány és a közlekedési ágazat munkavállalóinak a képviselői között. A magyar fiatalok több mint harmada, míg az európai fiatalok csak nem fele túl sok időt tölt a képernyő előtt. Durva becsléssel a magyar gyermeket átlagosan 3,3 órát áldoznak erre, míg az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, hétvégén pedig több mint napi 6 órát. Új fordulatot vett a Same Day magyarországi helyzete a korábbi bejelentések után. A román EMAG csoporthoz tartozó futárcég egyelőre mégsem vonul ki a hazai piacról, mert a hatóságok végül kiadták a tervezett tranzakcióhoz szükséges külföldi tőkebefektetési engedélyt. A Same Day jövője néhány héttel ezelőtt még bizonytalannak tűnt Magyarországon, miután meghiúsult az Express One-nal az Osztrák Posta hazai leányvállalatával tervezett felvásárlási és összeolvadási ügylet. A Same Day 2007-ben kezdte meg működését Romániában, Magyarországon pedig 2020 óta van jelen. Nyugat felől hideg front érkezik ma, amely a napsütés mellett egyre több felé záport, zivatart és erős széllökéseket hozhat. A maximumok még 29 és 35 fok között várhatók, estére jelentősen hűlhet a levegő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. Holnap változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
4: Jó reggelt kívánok, kezdődik a Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja. A mai műsorban a tejágazatról fogunk beszélgetni, itt lesz majd Ági is, aki az agrármeteorológiai híreket osztja meg velünk, és Czerucki Zsuzsi is jön, akivel majd kerti tippeket osztunk meg nektek. Úgyhogy érdemes ma is velünk tartani, ebben az egy órában én Kis György Krisztián vagyok, hamarosan kezdünk.

0: Gazdász, a Rádiódabas agrármagazinja.
1: Beszélgető partnerem, méghozzá Takopoulos Péter, a Törökszent Miklósi MG ZRT cégvezetője, tanácsadója, akit köszöntök a műsorban. Jó napot kívánok!
2: Köszönöm, jó napot kívánok!
1: Tejágazatról fogunk beszélgetni, mert hogy a Szent Tamási termékek lesznek majd tulajdonképpen a célcsoportunk, ami majd a beszélgetésnek az egyik témája lesz, de hát a tejágazatról azért beszélgessünk, hiszen azért az elmúlt hetekben, hónapokban itt azért a tej felvásárlásáról, illetve a tejágazatot érintő kérdésekről volt hangos a sajtó. Mi az, ami most aktuálisan elmondható? Mennyire oldottak meg a felmerült kérdések, problémák?
2: Mi cégünk különleges helyzetben van, mert van egy tejelőtehenészetünk, 450 tehén szaporulatával, illetve 4 éve építettünk egy tejüzemet. Hát addig, amíg csak tehenészetünk volt, addig egy céggel leszerződtük, egész évben elvitték a nyers tejünket, nem volt vele több bajunk, gondunk. Viszont azóta, mióta tejüzemünk van, nem tudunk hosszú távú szerződéseket kötni, mert mindig várjuk, hogy felfusson a termékgyártásunk, illetve hogy azokat el is tudjuk adni. Hát ennek jelen pillanatban az a következménye, hogy addig, amíg állítólag, mert azért ez nem annyira publikus, csak olvasni lehet róla, vagy ismerősöktől információt szerezni. Tehát addig, amíg valaki leszerződik a nyerstej értékesítésére, kap 130-150 forintot egy liter nyerstejét, addig, ha valaki nem tud leszerződni, akkor csak spot piacon tudja értékesíteni. Hát mi ebben a helyzetben vagyunk, ami iszonyatosan fájdalmas, mert ez évben 70 forintos nyerstejárral indultunk. Sőt, volt olyan időszak, amikor nagyon sokat kellett talpalnunk, hogy értékesíteni tudjuk a fennmaradó nyerstejünket, amit a tejüzemünk nem dolgoz fel, mert senkinek nem kellett a tej. Tehát örültünk annak is, hogyha 70 forintért eladjuk, utána felemelkedett 80 forintra, most már 90 forintra. De azért hozzáteszem, hogy tavaly például a mi átlag árunk az majdnem 190 forint volt. Az idén a takarmányárak magasabbak, tavaly sem volt igazán kedvező időjárás, és hát a növénytermesztési ágazat nem tudott olyan hozamokat produkálni, mint amit az előző években. Tehát a nyerstejünk takarmányozásának az önköltsége is magasabb lesz. Jelen pillanatban ezzel a 90 forinttal talán pusztán csak a takarmány önköltséget tudjuk fedezni, vagy illetve fedezi. És van egy tejüzemünk. Ugye ez a tejüzem azért jött létre, hogyha ilyen nyerstej válság van az országban, vagy Európában, akkor nagyobb profittal tudjuk a nyerstejünket, mint tovább feldolgozott terméket értékesíteni. De hát nem egy egyszerű dolog az élelmiszeripar, mi mezőgazdasági cég vagyunk, pedig szerintem még mindig tanuljuk az élelmiszeripart, és hát a tejüzemünk olyan 50% körül kihasználtsággal működik, amire azt mondta, illetve nagyon nyomott árak vannak, ugye? És nem tud ez se nyereséget. Hát azzal mi nem tudunk versenyezni, hogy Németországban, Hollandiában, Franciaországban 3-5%-kal több tejet állítanak elő. Ez egy őrült felesleget jelent. Tudni kell, ha csak a németek 3%-kal több nyerstejet állítanak elő, az gyakorlatilag a teljes magyar nyerstej termelésnek felel meg. Ők se tudják értékesíteni, de feldolgoztatják, nyomott áron bejön az országba, és már is levehette az árakat. Illetve hát leveri az is, hogy akik megveszik 70-80-90 forintért a nyerstejet, abból ugye olcsóbb termékeket tudnak gyártani. Összefoglalva, nagyon nem egyszerű a helyzetünk.
1: Igen, azt is szerettem volna kérdezni, hogy nyilván ugye ez az egyik oldal, a másik oldal az a vásárlók részéről. Mi az, ami tapasztalható, hiszen itt azért az utóbbi időben például pont a tejjel kapcsolatban is lehetett hallani, hogy most valóban jótékony hatása van, nincs-e jótékony hatása, illetve hát azért a piac is átalakult, hiszen rengeteg kézműves tej termelő, illetve ugye a tejből különféle sajtokat, illetve joghurtokat, stb. Előállító kézműves, illetve kis gazdaság is megjelent az utóbbi időben, meg hát azért versenyezni kellett ugye az előbb említett nagy áruházláncokkal is, akik ugye elég olcsón hoztak be külföldről különféle tejeket. Mi látható ilyen tekintetben? Az érdeklődésre gondolok elsősorban.
2: De első kérdés, most a tejtermék egészséges vagy nem? Nem hiszem, hogy én hiteles vagyok jelen pillanatban, mert mi tejet meg tejterméket is előállítunk. Én úgy gondolom, hogy ez a vita sokáig fenn fog maradni. Ettől függetlenül én nem tartom helyesnek, hogy a idézőjelbe is mondom, ezeket a tejhelyettesítő termékeket igen nagy arányban fogyasztják a tudatos fiatalok. Nem tudom, hogy ez a tudatosság, és ismétlem magamat, nem-e megtévesztésből fakad, sőt, én kifejezetten gyűlölöm, hogy ezt tejnek nevezik. Tehát nem tej, hanem úgy néz ki, mintha tej lenne, mert folyékony és fehér. Az egyik nagy fájdalmunk, hogy mindenhonnan olyan visszajelzéseket kapunk, hogy a termékeink, mert mi gyártunk folyadéktejet, tehát másfeles 2-8-as tejet, gyártunk joghurtot, kefírt, kaukázusi kefírt, tejfölöket, illetve tejfölt, túrót, ezek a legnagyobb volumenben készülő termékeink. Bárki megkóstolja, azt mondja, hogy brilliáns, hogy nagyon finom, hogy más. Maga a folyadéktejünk is inkább hasonlít a nyers tej ízére, ami egy karakteresebb tej íz, mint amit általában a piacon lehet kapni, de ennek ellenére a fogyasztókat ez nem érdekli. Tehát addig érdekli, míg megkóstolja, de már 5 forinttal, vagy 2 forinttal, vagy 3 forinttal nem akar többet adni egy 150 g-os joghurtért. Tehát én nem hiszem, hogy ezen múlik, de ilyenek az emberek, ilyen a vásárlóerő, inkább az árat figyelik, és nem feltétlenül az ízvilágát, vagy a minőségét a terméket.
1: A mai napnak ugye a témája egyrészt a generációk. Hogyha ezt a szót mondjuk, akkor a önök cége életében generációk összekapcsolódásáról mi az, ami elmondható? Mennyire, ugye itt a Vitaport ZRT-nél beszélgettünk már a mai nap folyamán, azért vannak ugye olyan kollégák, akik 10-20 éve itt vannak a cégnél, vagy akár hosszabb ideje. Az önök esetében mi az, ami elmondható ugye a generációkról?
2: Ha jól értem a kérdését, megpróbálok válaszolni. Nálunk 150-160 fő dolgozik. Nagyságrendileg azt mondhatom, hogy a 80-90%-a már hosszú évek óta nálunk dolgozik. Természetesen van jövésmenés, évi 30-40 fő jön-megy. Én nem akarok felülni alla a lóra, amit lehet hallani, hogy mert a mai fiatalok és azok már nem olyan intenzitással akarnak dolgozni, nem olyan lojálisak a véghez, könnyebben elmennek. Biztos így van, de amikor mi fiatalok voltunk véhetően, mi sem voltunk olyan lojálisak, csak ezt már elfelejtettük. Illetve hát alkalmazkodnunk kell ahhoz, hogy a fiatalabb munkavállalóknak milyen igényei vannak. Ilyen az élet, ilyen a világ, ennek valahol meg kell felelni. Az egy másik kérdés, hogy nem csak fiatal, hanem idősebb munkaerő is nagyon nehezen található a munkaerőpiacon, illetve hát mi is nagyon sokszor mellé nyújtunk, mert nem olyan embert vettünk fel, aki ténylegesen teljesített, vagy teljesítménykényszere lett volna, vagy bizonyítási vágya lett volna. Igazán sokszor úgy éreztük, hogy csak azért van itt, mert tizedikeig megkapja a fizetést.
1: Másik témája mai napnak az a jövő, ugye az AI. És így akkor itt beszélgethetünk akár az állattartásról, illetve magáról a tejágazatról is. Itt a különféle fejlesztések, fejlődési struktúrák mennyire vannak jelen, mennyire gyorsan fejlődik akár maga a teljes iparág, akár mondjuk az állattartás tekintetében.
2: Ez az AI egy csoda. Mi használunk. Használjuk az AI különböző dolgokra, leginkább arra, hogy megkönnyítse a kutató munkánkat, vagy éppen összefoglaljon anyagokat, információkat. De terveink között szerepel, hogy a különböző szoftvereink vannak, amelyek őrületes mennyiségű adatállománnyal bírnak, és ennek az elemzése ez mindig megakad. Persze, mert a kollégák az effektív, a klasszikus szakmai munkájukat akarják végezni, és vagy nincs affinitásuk, vagy nincs idejük, de az adatokat nem elemzik, vagy nem elemzik kellőképpen, és terveink között szerepel, hogy a különböző szoftvereinket mesterséges intelligencia segítségével összehúzzuk, és gyakorlatilag az őrületes adatállományt elkezdjük majd elemezni.
1: Az ágazatot, ha nézzük, akár a tejágazatot, akár az állattartás tekintetében, igazából mindegy, hogy melyik állatról beszélgetünk most, hogy látja, ugye szokták mondani, hogy előbb-utóbb az AI akár átvett bizonyos funkciókat, ez mennyire igaz például akár a tejágazatra, akár a szarvasmarha ágazatra, vagy az állattartásra?
2: Hát...
1: Vagy itt inkább csak a kutatásfejlesztés lesz az, ahol tulajdonképpen együtt tudnak majd működni?
2: Szerintem funkciókat is át tud venni. Mi egyszer gondolkodtunk egy olyan típusú kutatásfejlesztésbe, csak aztán nem vittük végig, de szerintem az AI segítségével ezt a témát újra elő kell vennünk, hogy például a tehenészetben a felmerülő problémák és azok megoldását az AI-on keresztül próbáljuk megoldani, oly módon, hogy még tanítjuk is, ha úgy látjuk, hogy erre szükség van. Így, ha nincs mondjuk jelen döntéshozó, vagy a döntéshozó nincs jó falban, akkor a mesterséges intelligencia segítségével a jelentkező problémát közdi vele, és várja a megoldást. Tehát, és gondolom, hogy a tejüzemben is ugyanez a lehetőség adott. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy tényleg egy csodálatos dolog, csak szörnyű veszélyes is.
1: Tehát akkor tulajdonképpen elkerülhetetlen, hogy jelen legyen a jövőben majd valamilyen szinten az AI ezekben az ágazatokon?
2: Úgy gondolom, hogy igen.
1: Beszéljünk egy kicsit akkor a termékekről. Ugye itt már szóba kerültek, hogy különféle tejtermékek vannak, joghurtok. Pontosan milyen termékekkel találkozhatunk, hogyha az önök termékeit nézzük, illetve hol találkozhatunk ezekkel a termékekkel?
2: A szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy mi alapvetően nagykereskedőkkel vagyunk kapcsolatban. És a nagykereskedők nem hajlandók kiadni, hogy a tejtermékeket ők hova terítik. Számtalanszor kapjuk ezt a kérdést, hogy jó, finom, meg rendben van most itt a Vitaport rendezvényen, és de hol lehet kapni? Nem. Tehát ad abszurdum feltétlenül még megyéket sem tudunk, ami így igaz is, meg nem is. De éppen az elmúlt hetekben kötöttünk szerződést az Ocean-nel, és például ma volt a második megrendelésük, tehát vélhetően az Ocean polcain lehet majd találkozni a mi termékeinkkel.
1: Klasszikus termékekről beszélgethetünk, vagy azért vannak különlegességek, keresik a vásárlók a különlegességeket?
2: Én úgy mondanám, hogy ezek klasszikus termékek. Én szeretem a rántott húst, ugye? Klasszikus étel. És szerintem Magyarországon az emberek 90%-a szereti a rántott húst, mint klasszikus ételt. Mi először a klasszikus termékek irányába akartunk elmenni. Amúgy voltak kezdeményezéseink, nem klasszikus termékekkel is, csak a piac nem fogadta be, véhetően az ára miatt. Mi készítettük akkoriban különböző ízesítésű tejszínkrémeket. Hát sajnos le kellett, hogy állítsuk a gyártásukat. Ami még azt mondhatom, hogy nem klasszikus, a tejfölünk az egy habar technológiával készül. Arra azt kell tudni, hogy az nem olyan, hogy zárófóliát lehúzom bele, túrom a panelat és megállt benne, hanem elnézést, hanem ez egy rémesebb, folyósabb állagú tejföl. Természetesen nem olyan, mint a házi tejföl, amit ha kiöntünk, akkor szinte ilyen rugózva folyik ki a pohárból.
1: Köszönjük szépen, hogy időt szakítottunk, és kicsit megismerhettük a termékeket. Köszönöm szépen, köszönjük.
0: Rádió Dabas.
3: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
4: Ha te is kis gazdaságot vezetsz, például kézműves termékeket állítasz elő, legyen az sajt, lekvár vagy különleges szörp, esetleg egyedi kertészeted, növényed van, amit bemutatnál a műsorunkban, vagy szeretnéd, hogy minél több ember megismerje, akkor jelentkezz a Rádió Dabas Facebook oldalán üzenetben, vagy pedig küldj egy e-mailt a marketing@radiodabas.hu címre, és egy soron következő adásunkban téged is bemutatunk a hallgatóknak.
0: 93.4
3: Rádió Dabas.
4: Rövid szünetre megyünk csak el, hogy Ágitól meghallgassuk a friss híreket, de utána folytatódik a Gazdász Czerocki Zsuzsival és a kerti tippekkel.
0: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Tessék,
6: itt a reklám.
5: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő. Na ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútor Áruház Dabas, Szabadságút 3, telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
8: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
9: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
7: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
10: Volkswagen. Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzlethász Dabas, Bartók Béla út 63, Régi Ázsia áruház.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Vigyáznak a település gólyapárjára Felső-Pakonyon. Ma köszöntik a kitűnő tanulókat Dabason. Zivatarok jöhetnek.
12: Hírmondó.
13: Rólunk szól.
12: Régiónk hírei.
13: Első kézből.
12: Első kézből.
11: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Június 21-e van, vasárnap reggel 7:30. Megérkezett a nyár eddigi legerősebb hőhulláma. A napokban térségünkben 35-38 fok is lehet. Kiadták a másodfokú hőségriasztást. A hőség megviseli a szervezetet, fáradékonyabbak lehetünk, ezért javasolt sokat pihenni, kerülni a megerőltető fizikai munkát, és mérsékelni a legmelegebb órákban a hosszan végzett sportolást, futást, kerékpározást. Az autóval közlekedőket is fokozott óvatosságra intik, mert rájuk is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg. Azt javasolják, a szabadságukat vízparton töltők a déli órákban kerüljék a napozást, illetve semmiképpen ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel. Kiemelték a napsugárzás elleni védekezés fontosságát is, különösen a gyermekeknél. Magas faktorszámú naptej használatára biztattak, amellyel időről időre újra be kell kenni a gyermekeket, főleg ha a vízben játszanak. A hőség a házi állatokat is megviseli, ezért számukra is gondoskodni kell a megfelelő hűsülési lehetőségekről, hívta fel a figyelmet dr. Kis Miklós járási főállatorvos.
14: A napsugárzástól való védelem, magyarán árnyék. A másik pedig az, hogy a korlátlan mennyiségű, jó minőségű, tehát tiszta ivóvíznek a biztosítása az vitális. Tehát annak ellenére, hogy ők ugye nem, most ugye elsősorban kutyáról, macskáról beszélek, de hát ez mondjuk végül is igaz a szarvasmarhára is, az is kevésbé tud izzadással párologtatni, tehát úgy csökkenteni a testhőmérsékletét, de ennek ellenére ugye a lihegéssel, tehát a tüdőn keresztül adják le a fölösleges hőt, a párát, tehát a lehelet páráját párologtatják. Ennek ellenére minden további nélkül hőgutát kaphatnak el és pusztulhatnak, hogyha nem tudnak a napsugárzáson elvonulni. Akármennyi vizet is adunk, tehát nagyon fontos az árnyék is. A haszonállatok esetében szintén ugyanez. Nem véletlenül van az a kifejezés, hogy delel a gulya, tehát a szarvasmarha még azért egész jól bírja, de ez már szerintem nekik is sok. Ami jó genetikai, jó teljesítményű, kifinomult marháink, azok már nem az ős tulokhoz hasonlatosak, tehát azért nehezebben viselik. Ott is azt tudom mondani, hogy mindenképpen kell nekik biztosítani árnyékos, csalitos területet, ahol szépen nyugodtan el tudnak feküdni, kérődznek, és a legelést ők maguk is saját maguk tudják, hogy nem a legforróbb időszakban kezdik meg, vagy folytatják.
11: További részletek jönnek az időjárásról a hírek után. Lakossági bejelentés nyomán kereste meg a Felső-Pakonyi Önkormányzat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületet a Zrínyi utca és a Dobó utca sarkán álló villanyoszlopon épülő gólyafészek ügyében. A szakértők tájékoztatása szerint a jelenlegi kis feszültségű villanyoszlop a gólyák számára áramütés szempontjából biztonságos, így a fészeképítés jelenleg nem jelent közvetlen veszélyt a madarakra. Az MMS szakmai álláspontja alapján ebben az időszakban nem javasolt a fészek tartókosár felszerelése, mivel a több órán át tartó szerelési munkálatok megzavarhatják a gólyákat, és akár a fészekhely elhagyására is késztethetik őket. A szakemberek szerint nagy valószínűséggel egy fiatal gólyapár kezdett fészeképítésbe. Hozzátették, hogy az ilyen párok a következő évben akár más helyszínt is választhatnak, ezért a fészek hosszabb távú sorsának megítéléséhez egyelőre türelemre és folyamatos megfigyelésre van szükség. Az önkormányzat a szakemberek kérésére figyelemmel kíséri a fészek alakulását, és a szezon végén dokumentálja annak állapotát. Amennyiben a fészek tartósan megmarad, és a szakmai szervezetek szükségesnek látják a beavatkozást, az áramszolgáltatóval egyeztetve később fészek magasító vagy gólyakosár kihelyezésére is sor kerülhet. A Dömsödön kialakult sátorozási és horgászati célú vízparti tartózkodással kapcsolatos kérdések miatt egyeztetett egymással a Ráckevei Dunaági Horgászszövetség és a település vezetése. A szövetség közleménye szerint az elmúlt napokban több horgásztól is érkezett megkeresés a vízparti közterületeken történő sátorhasználat és kempingezés szabályairól. Az RDHS június 18-án egyeztetett Dömsöt polgármesterével. A megbeszélés során kiderült, hogy a kérdésben korábban nem történt előzetes egyeztetés a horgászok érdekeit képviselő szervezettel, ugyanakkor a felek között most megindult a párbeszéd. A szövetség felhívta a figyelmet arra, hogy a helyi önkormányzati rendelet alapján nem számít tiltott magatartásnak a vízparti közterületen történő, legfeljebb 72 órás ideiglenes sátorhasználat, amennyiben a horgász érvényes horgászatra jogosító okmányokkal rendelkezik, kizárólag horgászati célú sátrat használ, gondoskodik a keletkezett hulladék elszállításáról, és a területet tisztán hagyja maga után. A felek a közeljövőben további tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy olyan, minden érintett számára egyértelmű és betartható szabályozás alakuljon ki, amely figyelembe veszi a helyi lakosság érdekeit, a természeti környezet védelmét, valamint a horgászok igényeit is. Az RDHS hangsúlyozta, nem a horgászok korlátozása a cél, hanem a szabályok és lehetőségek világos rendezése. A szervezet szerint a szabályszegéseket egyedileg kell kezelni, miközben a jogkövető horgászok kulturált vízparti jelenlétét továbbra is értéknek tartják. Ma köszöntik a kitűnő tanulókat Dabason. A több mint egy évtizedes hagyomány először palacsintával indult, mára átértek a pizzára. A kitűnő tanuló gyerekek létszáma is megnőtt. Kőszegi Zoltán polgármester a tanév végén jó nyarat kívánt a fiataloknak, de felhívta a figyelmet arra, hogy a nyár veszélyeket is tartogathat.
15: Mi elkezdtük évtizedekkel ezelőtt azt, hogy a kitűnő tanulókat díjazzuk. Amikor az első ilyen palacsintapartik voltak, ahol meghívtuk az adott év kitűnő tanulóit, akkor, ha jól emlékszem, akkor ilyen 130-140 kitűnő tanuló volt, most már majdnem 400 kitűnő tanulónk volt. Bár igaz, hogy a gyerekek száma is nőtt, de nem ilyen arányban, vagy nem ilyen mértékben. Ez azt jelenti, hogy, hogy részben az oktatás minősége és a gyerekeknek az igényei, és amikor azt szoktuk mondani, hogy hogy a mai gyerekeknek nem nagyon vannak már céljaik, én azt gondolom, hogy az általános iskolában még mindenképpen megvannak, de szerintem a középiskolában is elég jó arányban megvannak, ez is a kitűnő tanulók száma is ez bizonyítja, és egy olyan partira hívjuk őket, a palacsintáról átértünk a pizza partira, és ráadásul ezt már tavaly meg tudtuk oldani úgy, a helyben frissen sül a pizza, úgyhogy az zarándokházba hívjuk a gyerekeket, vasárnap lesz a kitűnő tanulók pizza partia, úgyhogy ott az elismeréseket, az okleveleket átadjuk, köszöntjük őket, és frissen sült pizzával és limonádéval várjuk a kitűnő tanulókat, és bízom benne, hogy ez a szám folyamatosan növekedni, gyarapodni fog. A nyárra pedig törekszünk arra, hogy a stranddal, egyéb szabadidős lehetőségekkel és a sok-sok táborral biztonságos, jó élményeket nyújtó lehetőségeket teremtsünk a dabasi gyerekeknek, a dabasi gyereket nevelő családoknak. Úgyhogy szép nyarat kívánok mindenkinek, vigyázzunk nagyon, ezt azért is mondom, mert sajnos a Gyóni Géza iskolában volt egy sajnálatos szomorú baleset, ami lehetett volna talán még súlyosabb is, de így is elég az volt, hogy vigyázzunk, nagyon könnyen megvan a baj, és főleg akkor, amikor nem szabályok övezte, kereteste rendszerben vagyunk, hanem egy kicsit szabadabban ide megyünk, oda megyünk. Itt főleg a közlekedésre figyeljünk, erről az utóbbi időben nagyon sokat beszéltem, hogy nem vigyázunk, nem figyelünk eléggé a gyalogosan és kerékpárosan közlekedő gyerekekre, idősebbekre. Sokkal jobban be kell tartani a szabályokat, sokkal jobban oda kell figyelni.
16: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
17: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
16: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
17: www.radiodabas.hu-ra.
18: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
11: Ma napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő. A szelet zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. Köszönöm a figyelmet!
0: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
4: Rádió Dabas az otthon hangja, folytatódik tovább a Gazdász. Megérkezett Szerócki Zsuzsi és a Díszfa iskolába. Szia, jó reggelt kívánok!
19: Jó reggelt, Krisztián, üdvözlöm a hallgatókat!
4: És a mai témáink közül az első, amivel foglalkozzunk, az a hortenziák lesz ismét. Már sokat beszéltünk róluk, de talán még arról nem volt szó, hogy például lehet, hogy kevesen tudják, de akár a

0: értéke, viszont a tipikus hortenzia, amit mindenki ismer, hogy hatalmas kék virágai vannak, ez ugye kifejezetten ilyen 4,5-5 körüli pH értékű talajon fejlődik. Ráadásul ez a kerti hortenzia egyébként, ő neki alapvetően rózsaszín a virága, hogyha ilyen 5,5-6 körüli pH értékű talajokban van. Ugye a kifejezett rododendron föld, amit mi javaslunk hozzá, ő ilyen 4,5-5 körüli pH értéke van, de hogyha most kiültetjük itt, és összekeveredik a mi talajunkkal, ugye ennek változik, emelkedik a pH értéke, tehát itt alapból rózsaszín lesz a virága, akkor lesz kék a rózsaszín virágú hortenziák virága, hogyha csökkenteni tudjuk a pH értéket, mert ilyenkor veszi fel az alumínium ionokat, sókat a talajból, tehát csak ilyenkor tudja, és ettől kékül be a virág, és mindig kérdés, hogy na de hogy lesz kék. Hát a citromsavas öntözést szoktuk javasolni, de van, aki mondjuk timsós oldattal öntözi. Nekünk a citromsav van otthon, háztartási sima citromsavról beszélünk, és ezt szoktunk 10 liter vízbe 5 grammot tenni, és heti egyszer lehet öntözni. Az is megfigyelhető ilyenkor a rózsaszínen virágzó hortenziáknál, hogy az egyik oldal mondjuk megkékül, és a másik marad rózsaszín, de így fokozatosan vált a virágszíne. Úgyhogy nagyon érdekes kísérlet, otthon is lehet vele kísérletezni, de kapható természetesen kifejezetten hortenziákhoz való kékítő tápoldat, de igazából otthoni körülmények között is megváltoztathatjuk ennek a színét. Tehát ez fontos tudni, hogy amit kéken veszünk és elültetjük, az jövőre valószínűleg rózsaszínen fog nyílni, még akkor is, hogyha rododendron földet használunk hozzá. Ezért szoktuk javasolni, hogy cseréppel együtt ültessék el, vagy geotextillel ki kell bélelni a gödröt, amiben elültetjük, és nagyon fontos még, hogy ezek a kerti hortenziák ugye árnyékos, félárnyékos területen érzik jól magukat, ezt a tűző napsütést nem szeretik. Tudom, hogy az országnak a nyugati felében ott tényleg hatalmas bokrok vannak belőle, és mindenhol nő, de ott ugye a talaj adottságok megfelelőek, illetve magasabb is a páratartalom, sokkal több csapadék esik, mint nálunk, úgyhogy ők ezért érzik jól magukat az ország nyugati felében, de nálunk sajnos óvni kell őket a naptól, és megfelelő földet kell nekik választani, de megfelelő öntözéssel, timsós vagy citromsavas vízzel lehet őket kékíteni is.
1: Na hát erről az időjárásról még fogunk beszélgetni a szünet után. Bazsalikomokról beszélgessünk viszont, mert ugye nevelésével kapcsolatban osztanál meg néhány infót.
0: Igen, nagyon sokan vesznek most otthonra a bazsalikomot. Szerintem a nyár egyik legnépszerűbb fűszere. Pizzához, salátákhoz, mindenféléhez használják, és tényleg az illata miatt is nagyon vonzó. Egyébként az illata, az amiatt ilyen vonzó nekünk, mint a paradicsom is, az umami található meg benne. Ez egy ilyen ötödik íz, és kifejezetten étvágy csináló. Tehát ettől annyira vonzó a bazsalikomnak az illata. De a nevelésével kapcsolatban van egy kis odafigyelésre szükség, vagy odafigyelésre van szükség ahhoz, hogy megfelelően fejlődjön, hiszen amit mondjuk ilyen boltokban veszünk, ő soha nem látott napfényt. És amikor hazavisszük, és kirakjuk a teraszra, vagy kirakjuk a kertbe, akkor ugye az ő levelei meg fognak égni. Tehát őket szoktatni kell a kinti hőmérséklethez, meg a napfényhez is, és a boltban vásárolt bazsalikomot egy hétig legalább ilyen nagyon árnyékos helyen kell óvni, védeni, sőt vissza is lehet vágni, és nagyon jó, hogyha át is ültetjük, mert hogyha ebben a kis cserében marad, ugye ebben általában csak tőzeg van, mert az üvegházban termesztett bazsalikom, ő folyékonyan kapja a tápoldatot, tehát olyan közeg kell, ami ezt felveszi, viszont ebben a tőzegben nincsen tápanyag, és nem is nagyon tárolja, nagyjából egy-két hét alatt elfogy belőle az utánpótlás, úgyhogy emiatt nem lesz jó színben. Viszont a kertészetekben vásárolt bazsalikom, ő általában hazai termesztőktől származik, és megfelelő földben is szokott lenni, hiszen arra lett termesztve, hogy kifejezetten kerti körülmények közé kerüljön. Őnek is gondoskodni kell egyébként az átültetéséről, hiszen bármekkora cserében is van, a bazsalikom gyors

0: gyorsan fejlődik, ő egy éves növény, és ami erre jellemző, hogy nagyon gyorsan nő, tehát ki fogja élni a cserepet, minimum két mérettel nagyobb cserébe érdemes ültetni, vagy egyenesen ki a kertbe. Ő neki nem kell szoktatás ahhoz, hogy kikerüljön a kertbe, hiszen szabad téren van a kertészetben is. Viszont a nevelésével kapcsolatban nagyon fontos, hogy mindig távolítsuk el a virágokat, mert hogyha hagyjuk őt kivirágozni, akkor ő utána felkopaszodik, elpusztul, mert egy éves növény virágot hoz, magot hoz, és az ő életciklusa így véget ért, úgyhogy ezért fontos eltávolítani a virágokat, illetve amikor szedjük, akkor ne csak a leveleket szedjük le róla, hanem a tetejéről csípjük el a hajtásokat, és a levelek hónaljában lévő kis alvó rügyek ekkor fognak kihajtani, ekkor lesz ilyen nagyon szép bokros bazsalikomunk, úgyhogy aki csak a leveleket szedegeti le róla, ő nagyon gyorsan ahhoz segíti a növényt, hogy virágozzon, mert ő pánikszerűen elkezd virágot hozni, tehát ilyenkor gyorsan elpusztul a bazsalikomunk, mindig a tetejéről kell csípni visszafelé a hajtásokat, és akkor szépen bokrosodni fog, úgyhogy ez a két fontos teendő van, hogy ültessük át, locsoljuk nyilván megfelelően, és a tetejéről szedjük le a hajtásokat és a virágokat.
1: Most pedig egy rövid szünetre megyünk el, utána már is folytatjuk a beszélgetést. Fák

0: Rövid szünet után már is folytatjuk tovább a beszélgetést, és amiről szerintem még érdemes beszélgetni, de erről így külön nem beszéltünk, hogy ez is legyen téma, de akik ugye az első adást hallják, azoknak is aktuális, akik az ismétlést hallgatják, azoknál is még aktuális, hogy beköszöntött a hőség, beköszöntött az első hőségriadó is ezen a hétvégén, és hát nyilván a következő hetekben egészen július első hétvégéig mondják ezt a nagyon magas hőmérsékletet. Egyrészt a kertészetben ezt hogyan élitek meg, másrészt mit tudsz tanácsolni a hallgatóinknak, hogy hogyan vészeltessék át a növényeknek ebben a hőségben, főleg amik ugye kint vannak a szabadban?
1: Hát, ami kifejezetten napra való, ő nyilván nagyon élvezi ezt az időjárást. A többi növényünket árnyékoljuk egyébként, főleg amik cserébe vannak, még azokat is, amik kifejezetten napkedvelőek, hiszen a cserép mondjuk nálunk a térkövön nagyon felmelegszik, úgyhogy árnyékolni igyekszünk nagyobb növényekkel, nagyobb fákkal, de így is nagyon meleg van, tehát napi többször öntözünk, inkább kevés adagban. Nyilván ez egy kertben mondjuk nem lehetséges, mert nincs az ember otthon egész nap, de ilyenkor érdemes ellenőrizni többször is, mondjuk reggel és este is, hogy milyen állapotban vannak a cserepes növényeink. A cserepes növények száradnak ki a leghamarabb. Ő alájuk érdemes cseppfogó tálcát, alátétet használni, és addig önteni a tetejére a vizet, amíg az alján ki nem folyik. Nagyon fontos, hogy átázzon ez az egész cserép, hiszen nagyon sokszor előfordul az a hiba, hogy hát ő öntözi a növényeket, de hiába öntözzük meg felülről, hogyha kivennénk a cserépből, akkor látnánk, hogy a gyökérzóna alja nem kap vizet, és pont a gyökérzóna alján vannak a legfrissebb hajszálgyökerek, és ők, ha megszáradnak egyszer, akkor nyilván a növény sokkolja, és le fog dobálni egy csomó levelet, még akkor is, hogyha később rendesen megöntöztük. Úgyhogy ilyen esetben előfordul, hogy lombot veszít mondjuk a cserepes növényünk. A szabadföldbe kiültetett növényeknél praktikusabb a reggeli órákban öntözni, hogy napközben a párolgással is egy picit hőt vonjunk el a napsütéskor, tehát pont a déli legmelegebb órákban, és ilyenkor a gyepről is érdemesebb sűrűbben gondoskodni. Azt szoktuk javasolni, hogy mondjuk délután 1 és 2 között még egy rövidebb öntözést érdemes beiktatni, hiszen most ez az óriási hőterhelés ez a gyepeket is megviseli, úgyhogy érdemes még egyszer öntözni, nem csak reggel. Az esti öntözést azt tényleg csak végszükség esetében javasoljuk, mert ilyenkor a gombás megbetegedések is előtérbe kerülnek, és ez kedvez az éjszakai nedvesség tartalom, ez kedvez mindig a gombáknak, úgyhogy inkább a gyepnél a reggeli és a déli öntözést szoktuk még ilyenkor pluszba beiktatni a reggeli mellé. De nagyon fontos a mulcsolás, a talajtakarása bármivel. Nagyon nagy különbség van egyébként a mulcsozott és a nem mulcsozott ágyások között. Pikpakkál párolog az a víz, amit kilocsolunk, hogyha nincs talajtakarás. És itt nem csak a mulcsolása fontos, hanem az, hogy mondjuk egy ágyásban legyenek talajtakaró növények, hiszen egymást is védhetik. Ugyanúgy, mint mondjuk egy magasabb gyepnél, megfigyelhetjük, hogy magától a talaj árnyékolástól, illetve attól, hogy sűrűbben állnak a fűszálak, vagy a bármilyen növény, akármilyen vadvirágos réten, sokkal jobban árnyékolja a talajt, tehát akár 10 fok különbség is lehet ilyen esetben. Úgyhogy ilyenkor, ha még friss ágyásról beszélünk, akkor a természetes anyaggal való mulcsolása a legcélra vezetőbb. Itt akár a levágott fűről is beszélünk, de én mondjuk visszaszoktam mulcsolni azokat a virágokat is, amiket levágok. Mondjuk ilyenkor visszavágom a kasvirágokat, a zsályákat, az elnyílt virágokat, és ezeket apróra aprítva a tövébe szórom, mert nagyon jó talajtakarók, ráadásul visszapótolják a tápanyagot, és nagyon jó talajéletet biztosítanak, de a sövényeknél is nagyon fontos. Nekünk a lejlandi cipruson látszik, hogy eddig nem volt mulcsolva, és nagyon megszáradtak a tavalyi évben. Ez most jön ki. Egyébként nagyon sok lejlandi ciprus sövénynél most jön ki a tavalyi évi szárasság, és nagyon sokszor azt hiszik, hogy ez egy gombabetegség, de igazából a tavalyi leveleket dobálja le, tehát a legbelső levelek száradnak el, és most a leglátványosabb. Úgyhogy a talaj mulcsolása a legfontosabb, illetve a megfelelő öntözés.
0: Kinti növényekről, illetve a balkon növényekről akkor beszéltünk, de hát nyilván ilyenkor azért a lakásban bent, ahhoz, hogy elviselhető legyen mondjuk a hőmérséklet, bekapcsoljuk a légkondit is, amit viszont megérezhetnek a szobanövények.
1: Hát kifejezetten a fikuszfélék, ők nagyon nem kedvelik a közvetlen légkondit. Nagyon kevés növény bírja azt, hogy közvetlenül ez a hideg, szárazabb levegő rá zúdul közvetlenül. Az aglegény pálma bírja. Én azt néztem, hogy az kb. Mindent bír, csak a túlöntözést nem. De a nagy levelű, mondjuk fikusz vagy Diefenbachia félék, ők egyetlen nem. Ők ilyen levélszáradással fognak erre reagálni, úgyhogy érdemes a légkondi közeléből, ahol közvetlen rájuk jön ez a hideg levegő, elrakni a növényeinket, de meghálálják egyébként, hogyha nem 33 fok van a lakásban, hanem csak 26, bár tény, hogy ők jobban bírják, főleg a trópusi növények, hogyha meleg van. A szárazságot ilyenkor a nagylevelű növények is jobban viselik, még a szárazságtűrőek is, vagy kevésbé jól viselik, még a szárazságtűrő növények is, tehát a megfelelő öntözésről ilyenkor bent is jobban kell gondoskodnunk. Amit mondjuk eddig hetente öntöztünk, azt inkább hetente kétszer kell most, és hogyha elutazunk, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy ők megfelelő öntözésben részesüljenek. Itt vannak különböző trükkök, ilyen kis víztározó, kis edények, amik csöpögtetik a vizet, akkor lehet lavorba kihelyezett vízből fonal segítségével öntözni, ilyenkor egy kupacba kell őket tenni. Tehát nagyon sok módszer van, de elutazáskor gondoskodnunk kell a benti szobanövényeinkről is.
0: Itt említetted azt, hogy azért valamilyen szinten szárít a légkondicionáló berendezés. Célszerű, ahogy télen is, amikor a fűtési rendszer beindul, párologtató edényeket kihelyezni, célszerű így a nyári időszakban is azért párologtatásról gondoskodni a szobanövények tekintetében?
1: Hát, hogyha légkondizunk, akkor ezt ugye nem fogjuk tudni megoldani, mert a légkondicionáló berendezés érzékeli a magas páratartalmat, és ő ki fogja vonni a levegőből ezt. Úgyhogy a szellőztetéssel érdemes esetleg, mondjuk, hogy éjszaka szellőztetünk, ilyenkor feljebb fog menni a páratartalom, ha szerencsénk van, esik eső. De most még magasabb páratartalom. Úgyhogy esetleg a szellőztetéssel tudjuk a páratartalmat növelni, de egyszerre nem tud menni a légkondi meg a pároloktató, mert akkor egymás ellen dolgoznak, de esetleg távolabb érdemes tenni őket, ami érzékenyebb, mondjuk az ilyen vékonyabb levelű, mondjuk a vitorla virág, aminek ilyen vékony, nagyobb levelei vannak, ő kifejezetten érzékeny a páratartalom változásra. Esetleg egy nagyobb tálcára érdemes helyezni, amiben kavicsokat teszünk, és akkor arról könnyebben párolog a víz, és vizet öntünk alá. Úgyhogy a vitorla virágról mondjuk így érdemes gondoskodni.
0: A szobanövények tekintetében egyébként a tápanyag utánpótlás az mennyire fontos, hogy mennyire játszik szerepet ebben a nyári időszakban?
1: Ilyenkor szerintem a legfontosabb a megfelelő tápanyag utánpótlás, és mindig, amire mi gondolunk, annak a dupla mennyiségét kell adni kb. A növényeknek, mert nyáron ugye nagyon intenzíven öntözünk, ezáltal intenzíven mossuk ki a tápanyagot is. Ráadásul most fejlődnének a legjobban, akár az örökzöldek is, most van a második növekedési hullámuk, akkor terméseket hoznak a bogyós gyümölcseink, a zöldségeink, virágoznak a nyári cserjéink, és kell nekik a tápanyag, úgyhogy nyugodtan a dupláját adhatjuk annak, amit gondolunk, de nagyon figyeljünk arra, hogy ha műtrágyát használunk, mondjuk ilyen kis golyós valamiket, ott ők egy hosszú hatású műtrágyák általában, úgyhogy figyelni kell arra, hogy nehogy túl tápoldatozzuk őket. A hosszú hatású műtrágyák tekintetében ott legalább 2 hét, mire elkezdik felvenni a növények, úgyhogy ne lepődjünk meg azon, hogy na hát én adtam neki mondjuk tápanyagot, és még nem csinál semmit. Nagyjából 2 hét, mire feljut a lombig ez a műtrágya, de mondjuk a folyékony szerves trágyák, az ilyen tápoldatoknál ott azonnali a hatás, pár napon belül látszani fog, mondjuk, hogyha a levelek elsárgultak, és amiatt folyékony tápoldatot használunk, vagy mondjuk a balkon növényeknél ott is folyékony tápoldatot használnak általában, ott pár nap alatt látszik a hatása, de a folyékony trágyák, tehát az ilyen tápoldatok, azok nagyon gyorsan ki is örülnek, úgyhogy egyszerre érdemes akár a kettőt is használni, de az ilyen golyós, kis golyós verzióknál ott nagyon könnyű túladagolni, míg mondjuk egy szerves trágya granulátumot talán kevésbé, mert kevésbé intenzív a tápanyag koncentrátum, ami benne van.
0: Hát ezt a témát a következő adásban még folytatjuk, de így a beszélgetés végéhez közeledve ugye már érintőlegesen jártunk nálatok, hogyha valaki felétek jár, azért már látszik, hogy ilyen dzsungeles hatás van tulajdonképpen a kertészetben, mert hogy rengetegféle növényt sikerült ugye beszereznetek. Mi az, ami most éppen sláger, vagy ami miatt keresnek?
1: Hát ami éppen sláger, az nyilván a most virágzó szárazságtűrő évelők. A kasvirág szezon kicsit később kezdődött, úgyhogy ők most kezdenek el kb. Nyílni, de a zsályák már teljes pompában vannak, és nagyon sokféle, legalább ötféle zsályánk van, muskotáj zsálya, ligeti zsálya, őszi zsálya, osztrák zsálya, tehát rengetegféle van, és ők tényleg nagyon jól bírják a szárazságot. A másik nagyon lényeges, amit most keresnek, vagy nagyon fontos, ez a fűszernövények, hiszen indul a grill szezon, úgyhogy ebből van nagyon sokfélénk, illetve a szobanövények is megérkeztek. Most már nagyon jó idő van éjszaka is, úgyhogy abszolút kint lehetnek nálunk is, úgyhogy nagyon sokféle különlegesség is érkezett, de a kezdő szobanövény kedvelőknek is kínálunk érdekességeket, például sejem tölgyünk is van, amiben nagyon gyorsan, nagyon minimális gondoskodás alatt hatalmas szobanövény lesz, úgyhogy igyekszünk mindenkinek, illetve posgásokkal is készültünk, úgyhogy aloe fajtákból és agave fajtákból is nagyon sokféle, akár picink is van, úgyhogy a gyűjtők is találnak érdekességeket.
0: Na hát ezekről is fogunk majd beszélgetni a következő adásokban, úgyhogy egyelőre köszönjük szépen, és hogyha van kérdés, akkor keressétek Zsuzsit a kertészetbe, vagy bennünket a Rádió Dabas Facebook oldalán, és egy következő adásban feltesszük ezeket, és meg is válaszoljuk nektek. Köszönjük szépen!
1: Én is köszönöm, hogy itt láttam, és jó kertészkedést kívánok!
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: Az ország nagyobb részén igen kevés a csapadék, fokozódik az aszály, mert bár az elmúlt napokban előfordultak záporok, de ezek érdemi vízpótlást csak a délnyugati tájakon jelentettek. A folytatás sem ígér országos esőt, csak elszórt záporok lehetnek. A hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula, hőhullám várható. A 30 napos csapadék összegben szinte országszerte 30-60 mm-es a hiánya sok éves átlaghoz képest, a 90 napos csapadék összeg pedig hasonló ehhez, csak a mértéke még nagyobb, 40-100 mm. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső országrészben azonban nagyon száraz. A 30-60 cm-es talajréteg hazánk nagy részén továbbra is kritikusan száraz, nedvesség tartalma nem éri el a 40%-ot sem a növények számára hasznosítható vízmennyiség arányában. Az őszi árpa többnyire már beérett, az aratása is megkezdődött, az őszi búza a viasz érés fázisában jár. A repce sincs már messze a teljes éréstől. A tavaszi csapadék hiány azonban látványosan megmutatkozik a zöld tömegüket illetően. A növények száradása hamar elkezdődött, így alacsony termés átlagokra van kilátás. Ezeken a kultúrákon egy esetleges további csapadék már nem segítene, csak a termés minőségét rontaná. A nyári kapás növények is sokat szenvedtek eddig a tenyész időszakban az aszály miatt, minden kis eső rengeteget számít. A napraforgó egyre több felé csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elegendő nedvesség áll rendelkezésére. Jelenleg főleg a középső ország részben van nagy területen enyhe, közepes, helyenként már nagyfokú aszály. A következő 6-8 nap során egyre melegebb, nagyrészt száraz időre van kilátás. A talaj tovább fog száradni, és nő az aszály területi kiterjedése. Nagyobb csapadék a következő két hétben sem valószínű.
2: 93.4.
4: Rádió Dabas.
0: Vasárnap ennyi volt a gazdász, egy hét múlva újra találkozunk, de a szombat reggeli ismétlés se feled. A folytatásban kezdődik zenés időutazásunk a Sláger Fesztivál, amihez jó szórakozást.
4: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
5: Terv szerint halad az uniós pénzek hazahozatala, tartós lehet a forróság és az aszály is, folytatódik a rendkívül meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
6: Nachrichten,
4: Novel,
6: Noticias,
4: Novinky,
6: News,
4: magyarul és érthetően
6: hírek.
5: Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. A feladat koordinációjával megbízott Vitézi Dávid beszámolója szerint Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik. Sok technikai kérdéstől van szó. A napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula hőhullám várható. A Hungaromet ZRT elemzése szerint az aszály fokozódni fog. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső országrészben azonban nagyon száraz. A 30-60 cm-s talajréteg az ország nagy részén továbbra is kritikusan száraz. A szorongásról, a teljesítménykényszerről, az önértékeléstől és a bizonyítványosztás körüli feszültségekről is hallhatunk tanácsokat a Betesda Gyermekkórház videóiban. Az intézmény gyermekpszichiátrei és pszichológusai által készített rövid videók célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához. Úgy tűnik, szabadságra ment a koronavírus is. Az elmúlt héten országos szinten stagnált az örökítő anyag koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ minden helyszínen stagnálást tapasztalt, így a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Vasúton, közúton és a vízen is nagy forgalom lebonyolítására készül a tavaly a medencés kikötő 3 hektáros területét megvásárló bajai cég. Ha minden jól megy, akkor augusztus végére zöld utat kapnak, szeptemberben indulhatnak az első úszályok a kikötőből. A Szeged.hu információi szerint a helyzet leginkább a medencés kikötő környéken élőkét érinti. Egyébként július 6-án lesz egy lakossági fórum, ahová a beruházó cég képviselőit is elhívták, ott közvetlenül nekik is fel lehet tenni majd kérdéseket. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait Nagykökényesen. A feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A plébánia templom tatárjárás előtti eredetű egyhajós kőépület volt, amelyet a 16. majd a 18. 19. században bővítettek. A szakértők úgy gondolják, a rendház az alapító család szakrális központja lehetett, ugyanakkor a helyi lakosság vallási életében is szerepet játszhatott. Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sláger Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: Szép jó reggelt kívánok! 2026. június 21-e vasárnap van. 8 óra múlt néhány perccel, ez már a Sláger Fesztivál itt a 93.4-en. A 60-as, 70-es, 80-as évek slágaikból válogatunk. Dean Martinnal indulunk már is, egy 1961-es felvételt választottam óraindításnak. Aztán hamarosan érkezem vissza a horoszkóppal.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Nézzük a vasárnapi horoszkópot a folytatásba. Kezdjük kivételesen ismételten a kosokkal. A napforduló energiái az otthonodra és a családodra irányítják a figyelmedet. Kiváló alkalom ez arra, hogy rendezd a soraidat a szeretteiddel, és egy meghitt közös programmal töltsd fel az érzelmi raktáraidat. Kiemelkedően jók a kommunikációs energiái a bikának, így a fontos beszélgetések most rendkívül eredményesek lesznek. Hallgasson meg érzéseidre, mert egy spontán találkozás vagy ötlet komoly táblatokat nyithat meg előtted. A nap ma búcsúzik az ikrektől, de a pénzügyi szektorodba lépve azonnal megnyitja a bőség kapuját. Ideális ez a nap arra, hogy átértékeld az anyagi helyzetedet, és tudatosan tervezd meg a nyári kiadásaidat. Isten éltessen, elkezdődik a születésnapod, hava kedves rák, mivel a nap ma belép a jegyedbe, óriási energialöketet kapsz, és te válsz a nap abszolút főszereplőjévé. Használd ezt az időszakot az új terveid elindítására, illetve megújulására. A napforduló az oroszlán számára a befelé fordulásra és a pihenésről szól. Ne erőltesd magadra a pörgős programokat, inkább szállj időt a relaxációra, az elmúlt időszak események feldolgozására és a lelki békéd megteremtésére. A baráti és társasági kapcsolatai kerülnek előtérbe a szűznek. Egy rég nem látott ismerőssel való találkozás inspiráló ötleteket adhat, és a közösségi programok most különösen sok örömöt és feltöltődést tartogatnak. A mérleg karrierje és a hosszú távú céljai kapnak most erőteljes asztrológiai támogatást. Ha egy fontos döntés előtt állsz, a mai nap energiái segítenek tisztán látni a helyzetet és magabiztosan megtenni a következő lépést. Váratlan, mégis rendkívül pozitív helyzetbe kerülhet a mai napon a Skorpió jegy szülöttje. Erős vágyat érezhetsz a tanulásra, a határaid tágítására vagy akár egy utazás megtervezésére, merj nyitni az újdonság felé. Ez a nap a mély őszinte beszélgetések és a belső átalakulás ideje a nyilasnál. Kiváló alkalom arra, hogy elengedj olyan régi sérelmeket vagy szokásokat, amelyek már nem szolgálják a fejlődésre. A fókusz a párkapcsolatára és a szoros együttműködésre helyeződik a bak esetében. Egy romantikus gesztus vagy egy tiszta szívből jövő beszélgetés most csodákra képes és megerősítheti a köteléket közted és a partnered között. Kellemes meglepetések érhetik a mindennapi rutinja során a vízöntőt. Nagyszerű nap ez arra, hogy bevezess egy új egészséges szokást az életedbe, vagy rendet tegyél magad körül, a testi-lelki megújulás garantált. És a halak kreativitása és életöröme a tetőfokára hág ezen a vasárnapon. Engedd szabadjára a fantáziádat, foglalkozz a hobbiddal és a jelentősebb tevékenységekkel, vagy pedig tölts időt a szerelmeddel. A romantika most magától értetődő lesz, ezeket üzenik a csillagok.
1: Déli időben ismét visszatérünk a galaxisba.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
3: Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.

0: Schlager Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
3: Itt a reklám.
4: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
5: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
9: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lép be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
10: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Schlager Fesztivál.

0: zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: A rövid szünet után már is megyünk tovább, méghozzá Korda Györggyel, és hát tulajdonképpen a szerencséről lesz szó, hiszen a kártyában a Jolly Joker a szerencse szimbóluma, és hát kellett egy kis szerencse is az ő életébe, pontosabban egy jel ahhoz, hogy a zenei pályát válassza. Szülei nem színpadra, hanem teljesen más pályára szánták Korda Györgyöt, mert hogy vegyipari technikumba iratták. Gyuri bácsi nem volt túl jó mintadiák, és végül megbukott az érettségén, és ez volt az a kudarc, ami végül a zenei pálya felé irányította, hiszen a tanulás helyett elkezdett énekórákat venni Samuka bácsitól, azaz Vécsei Ernőtől, ami megnyitotta előtte a fellépések kapuit. A többi tepedig már történelem. Most tehát megyünk tovább itt a Sláger Fesztiválban az 1985-ös Jolly Joker című felvétellel.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

Néhány perccel ezelőtt hallhattad már, hogy Korda György útja hogyan vezetett a zenéhez. Most a folytatásban érkezik majd Cserháti Zsuzsa, a magyar könnyűzenei történetének egyik legkülönlegesebb, legkiválóbb torkú énekesnője, és hát neki is kalandos volt az útja, még eljutott a zenei pályára. Bár kislányként klasszikus balettet tanult, végül nem vették fel a balettintézetbe. Hogy legyen szakmája, elvégezte az óra és ékszeripari iskolát, és fiatal lányként a divatcsarnokban dolgozott eladóként. 17 évesen már vendéglátozott, és 1969-ben a Balaton bárban énekelt, amikor a korszak legnagyobb sztárja, Szécsi Pál véletlenül meghallotta a hangját. Szécsi azonnal elámult a tehetségétől, beajánlotta a Magyar Rádióba, és felvette háttérénekesnek a saját műsoraiba. Így indult tehát Cserháti Zsuzsa karrierje. Boldogság, gyere haza! Című felvételét hallgatjuk meg a folytatásban.

0: ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: A Sláger Fesztivál első órája el is telt, egy rövid szünetre elmegyünk, csak el meghallgatjuk a friss hírek, utána már is folytatjuk zenés időutazásunkat itt a 93.4-en.
1: Sláger Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
0: 93.4
1: Rádió Dabas.
3: Újraindítják a visegrádi együttműködést, kedden Gödöllőn tartanak V4 csúcsot, elfogadhatatlan a napi 1 millió eurós büntetés Magyar Péter szerint, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
3: Újraindítják a visegrádi együttműködést, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívást Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Elfogadhatatlan a napi 1 millió eurós büntetés Magyar Péter szerint. A miniszterelnök sajtótájékoztatón értékelte az EU csúcsot. A migráció témájában 19 tagállam levelet írta az Európai Bizottság elnökének, amelyben új megoldásokat kértek, hogy megállíthassák az illegális migrációt. A kormányfő nem tudja elfogadni, hogy Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést egy olyan bírósági ítélet alapján, ami teljesen más jogi környezetben született. Magyar Péter azt is elmondta, hogy a Tisza szeptemberben csatlakozhat az Európai Néppárthoz. Sulyog Tamás végül aláírta a vitatott alaptörvény módosítást, amely a jövőben kizárja a miniszterelnöki tisztségből azokat, akik összesen már 8 évet töltöttek hivatalban. A köztársasági elnök ugyanakkor hangsúlyozta, a szabályozás európai parlamentáris rendszerekben szinte ismeretlen. Orbán Balázs lemondott a Matthias Corvinus kollégium kuratóriumi elnöki posztjáról. A kuratórium már meg is választotta utódját, az elnöki feladatokat a jövőben Madarász László látja el. Orbán Balázs lemondását azzal indokolta, hogy az országgyűlés által elfogadott, illetve előkészítés alatt álló jogszabálymódosítások alapjaiban érintik az MCC és más alapítványok működését. Az új szabályozás pedig jelentős változásokat hoz az alapítvány életében, amelyekkel nem ért egyet. Akár fel is dobbanhat az internetről rendelt olcsó telefontöltő. Egy brit fogyasztóvédelmi szervezet különböző webshopokról rendelt töltőket tesztelt, az eredmények aggasztóak. A 15 eszköz közül 9 balesetveszélyes, 8 akár fel is dobbanhat. Akad köztük olyan termék is, amelyet az almás logóval láttak el, de az olcsó hamisítvány sem ment át a próbán. Nem a Marsról származik, a Marsról származó meteorit. Kanadai kutatók vizsgálata olyan ásványi szemcséket talált a vörös bolygóról származó meteoritban, amikről úgy vélik, talán nem is a Marson keletkeztek. A gránát ugyanis egy olyan ásvány, amelyet korábban nem azonosítottak a mintában. A felfedezés új megvilágításba helyezi a bolygó geológiai történetét. Nyugat felől hideg front érkezik ma, amely a napsütés mellett egyre több felé záport, zivatart és erős széllökéseket hozhat. A maximumok még 29 és 35 fok között várhatók, estére jelentősen hűlhet a levegő. Az észak-nyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. Holnap változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Schlager Festival.

0: zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: Ez már a Slágerfesztivál második órája, hiszen elmúlt 9 óra. Hamarosan megtudhatjuk, hogy milyen idővel is búcsúszik a hét, illetve hogyan kezdjük majd a jövő hetet. Phil Collins pedig az Easy Lover-rel indítja be az órát 1981-ből.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja. Drum

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: A folytatásban nézzük meg, hogy hogyan is alakul időjárásunk. Vasárnap napközben a megnövekedő gomolyokból már jóval nagyobb számba fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyek viharos szélökések, felhőszakadás, néhogy jégeső kíséretében érkeznek. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban 15-23 fokot mérhetünk, tehát nem lesz nagyon hűsítő, napközben pedig 31 és 37 fokig melegszik a levegő, de a záporok, illetve a zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi, északkeleti szél több felé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz. Zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, hiszen a legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul, délután pedig 30-35 fok lesz nagyjából. Kedden a napos idő csak kevés gomoly felhő zavarja, majd záporzivatar már csak néhol fordulhat elő, többfelé mérsékelt keleten és nyugaton a Dunántúlon élénk északi a szél várható. Hajnalban néhol párás se várhat a levegő, viszont napközben 30-34 fokra van kilátás. A pollen terhelés egyébként várhatóan ismét felerősödik, a pázsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, az útifűjé, a szelídgesztenyéjé, a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a bálványfa, a citrus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény, a kenderfélék és a libatopfélék pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan közepes magas, a gladosporiumé alacsony közepes tartományban alakul a következő napokban.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

0: Sláger Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád.
6: Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
9: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
8: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
9: Á, tudod-e, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
8: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
9: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
10: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttassa el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
1: 93.4 Rádió Dabas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: Az előző órában már hallhattál két olyan előadót, akinek elmeséltem, hogy hogyan is vezetett az útja a zenéléset, de hát van olyan énekesnőnk, akit viszont majdnem, hogy eltanácsoltak, hiszen amikor Kovács Kati az 1965-ös Ki mit tudra jelentkezett, a selejtezők során a zsűri nem tudott mit kezdeni a hangjával. Azt mondták neki, hogy a hangja túl rekett, fátyolos és valószínűleg gégegyulladása van, ezért küldjék haza, mert ez nem éneklésre való hang. Szerencsére akadtak olyan szakemberek, akik meglátták benne a brit Janis Joplin vagy Dusty Springfield karakterét, végül ugye megnyerte a versenyt. Az országos ismeretséget hozó Nem leszek a játékszeret című dallal pedig egy csapásra új korszak nyitott a magyar popzenében az ő számára. Volt egy régi nyár, 1970-ben énekelt el Kovács Kati, ezzel megyünk tovább a szünet után.

0: Ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

Hamarosan 10 óra van, ami azt jelenti, hogy a mai zenés időutazásunk véget ér, de érdemes velünk tartani a továbbiakban is, hiszen a híreket követően, ahogy szokott lenni, érkezik Ordasi Brigi a térségi naptóval, 11 órától pedig már is várlak benneteket a családi piknikben.

0: Schlager Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam. Viszont hallásra.
5: Csak nem 9%-kal nőtt az átlagkereset áprilisban. Hétfőn és kedden is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Folytatódik a forró nyári strandidő. Köszöntöm a hallgatókat, German Márton vagyok.
1: Nachrichten,
3: Novel,
1: Noticias,
3: Novinky,
1: News.
3: Magyarul és érthetően
1: hírek.
5: Áprilisban 8,9%-kal nőtt az átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2%-kal emelkedett. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 772.200 forint volt, a nettó átlag 541.200 forint. Hétfőre és kedre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel a korrupció ellenes csomag, a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a vizsgálóbizottságokról szóló javaslat is. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. A javaslat lehetőséget adna a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Csatlakozott Magyarország az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A közlemény szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A véleményeket június 27-ig lehet elküldeni. Az Adria olajvezetéken július 1-ig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába, miután az amerikai hatóság meghosszabbította a horvát társaság engedélyét, közölte a Janaf. A szerbiai kőolajipari vállalat kedden kapta meg az amerikai engedély meghosszabbítását működésének folytatására. Szerbia zavartalan kőolaj és olajtermék ellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát vezetéket üzemeltető Janaf is megkapja a megfelelő jóváhagyást. Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
3: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
1: Térségi napló a 93.4-en.
6: Szép napot kívánok a hallgatóknak 2026. június 21-én vasárnap. Ordasi Brigi vagyok, és ez a térségi napló a Rádió Dabas hétvégi magazin műsora. Mai adásunkban elmerülünk a társasjátékok világában, elküldünk minden anyukát táborozni, illetve érkezik ezúttal is egy nyári olvasmány a Dabasi könyvtárból. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: A játék azoknak a bátraknak adatik meg, akik már eleget tudnak, és még nem. Akik már elég erősek, és még nem. Akik már elég bölcsek, és még nem. Játszani annyi, mint felfüggeszteni az élet minden hatóságát felettünk. Hogy Zalán Tibor szavai mennyire igazak, nos, az már is kiderül.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
3: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Molnár Balázs. Szia, köszöntelek az éterben.
4: Szia, Brigi, köszöntöm a hallgatókat.
3: Mai témánk a társas játékozás, hiszen nem is olyan régen alakult egy társas játékkör a Halász Móricz kúrjában itt Dabason. Egyébként nagyon-nagyon népszerű mostanában a társas játékozás, legalábbis azt látom, hogy itt a környező művelődési házakban egyre több ilyen kör alakul. Hát mesélj nekünk így első körben a társas játékokhoz fűződő viszonyodról, aztán rátérünk természetesen ennek a játéknak a miben létére, és hát aztán pedig mindenkit arra invitálunk majd, hogy látogasson el a Halász Móricz kúrjában egy-egy ilyen alkalomra. Szóval hol kezdődött a te szerelmed a társas játékokkal? Milyen kapcsolat fűz ehhez a fogalomkörhöz téged?
4: Hát én a példában szereplő tipikus, frissen megtért társas játékozó vagyok abban a tekintetben, hogy valóban, ahogy említetted, a modernkori társas játékok azok egyre népszerűbbek és népszerűbbek váltak az elmúlt évtizedekben. Ennek valahol a gyökere ott a 70-es években ered, de nem menjünk egész addig vissza. Nyilván mindenkinek van a saját gyerekkorából ilyen-olyan élménye a modern társasjátékok egyikéről, másikáról. Hogyha így megkérdezzük az embereket, hogy kinek mi jut eszébe a társasjátékról, akkor általában a gazdálkodj okosan, mondja 10 emberből 8, a maradék 2 az mondja Monopolit vagy a Hotelt, de úgy ezzel körülbelül le is határoltuk azt a kört, ami általában véve az emberek nagy többségének társas játékokról, és ez valahogy kikopik az ember életéből, ahogy elkezd elcseperedni, és nem is nagyon foglalkozik ezt követően a társasjátékokkal, maximum csak akkor, hogyha akárnak is lesznek gyerekei, és rákényszerül arra, hogy mondjuk pozitív értelemben rákényszerül, hogy a gyerekeivel játszon. Ehhez képest történt valami néhány évvel ezelőtt a pandémia idején, amire senki nem számított, mégpedig az, hogy a közösségi terek bezártak, családok, az emberek a négy fal közé szorultak, és miután minden streaming felületen minden sorozatot végignéztünk már kétszer, hát rájöttünk arra, hogy mégiscsak kellene egymással valamit kezdenünk az offline térbe is, és hát egy ilyen természetes menekülő útként tulajdonképpen újra felfedezték a családok, a baráti közösségek a társas játékokat. És hogyha bármennyire furcsán is hangzik, hogyha van pozitív hozadéka a Covid-nak, akkor az egyértelműen a társas játékok reneszánsza lett világszerte is, de ebbe illően Magyarországon különösen, tekintve, hogy robbanásszerűen megnőttek a társasjátékos közösségek, pláne a társasjátékos eladások, és tulajdonképpen ez azóta egyfajta új reneszánszát, virágkorát éli, tehát tematikus YouTube csatornák alapultak erre, valóban, ahogy mondtad, helyi szinten társasjátékos körök, egyesületek, szakmai szervezetek, sőt, talán kicsit meglepő módon társasjáték fejlesztő workshopok vannak, és ez egy nagyon-nagyon színes világ ahhoz képest, hogy ugye a legtöbbünk a gazdálkodj okosan, vagy a Monopoly él a fejében ehhez képest, és én magam is tulajdonképpen pandémia idején YouTube videókat pörgetve botlottam bele egy-kettő ilyen társasjátékos ajánlóba, és hát utána átszakadtak át, egyre többet és többet néztem, majd ezt követően tulajdonképpen, ahogy megnyíltak a lehetőségek, elkezdtem ilyen társasjátékozó alkalmakra járni, elkezdtem társasjátékokat vásárolni, és így kötöttem ki abban a minőségemben, hogy pillanatnyilag ugye a Halász Móricz kúriában havonta megrendezésre kerülő társasjátékesnek vagyok tulajdonképpen a játékmestere gazdája.
3: Hihetetlen fejlődés évet jártak be a társas játékok, ahogy említetted, a gazdálkodj okosantól már ideje egy kicsit elrugaszkodni, és olyan stratégiai játékokba beleásni magunkat, ami hát egyrészt nagyon-nagyon jó így a kikapcsolódás szempontjából, másrészt vizuálisan is hihetetlenül kecsegtető a szemnek, és hát egyéb hatásairól még nem is beszéltünk. Mesélj nekünk erről a fejlődés évről, mert ha beleástad magad a társas játékozás mikéntjében, akkor gondolom ezt is látod, hogy honnan indultunk, és mifelé tartunk.
4: Hála Istennek olyan szempontból azok, akik még nem ásták bele ebbe magukat mélyebben, nem kell, hogy megijedjenek, hogy mint egy sorozatnak most a 6. évad 12. részébe csatlakoznának be, és fogalmuk sincs, hogy mi történt az előzményekbe. Tehát az továbbra is áll, hogy valóban vannak gyerekjátékok, vannak kezdők számára egyszerű játékok, vannak családi, haladóbb jellegű játékok, és vannak valóban kifejezetten komoly stratégiai döntéseket igénylő úgynevezett gamer játékok, amelyeknek a játékideje adott esetben 3-4-5 óra, és önmagában a játéktábla és az úgynevezett setup fölpakolása lehet már csak önmagában 30-40 perc is. Tehát ezek nyilván ilyen feketeöves társasjátékosoknak való, mondjuk így egész estés játékok, de a mai napig is jönnek ki folyamatosan új játékok abban az értelemben, hogy nem csak ilyen komplexitásúak, hanem egyszerű, gyors, pörgős játékok. Ugye többféle kategorizálása van a játékoknak, ugye nehézségi szint szerint soroltam föl az imént ezeket a kategóriákat, aztán vannak olyanok, amik nevezett európai típusú játékok, itt elsősorban a számolás, a stratégia alkotás az, ami meghatározó és minimális a szerencsefaktor, vannak az úgynevezett amerikai típusú társasjátékok, ahol inkább a játékban megjelenő történet élményszerűsége a fontos, illetve ott sokkal komolyabb a szerencsefaktor, és ezért kiszámíthatatlanabb mondjuk így a vége. Maradjunk annyiba, hogy a játékosnak kevesebb ráhatása van a győzelmére a szerencsefaktorok kapcsán, illetve ha valakinek be kell, hogy mutassam a társasjátékok világát, akkor az én kategorizálásom elsősorban arra szokott fókuszálni, hogy vannak az együttműködésen alapuló úgynevezett kooperatív társasjátékok, és vannak a versengésre alapuló úgynevezett kompetitív társasjátékok. Nagyon egyszerű ugye a választóvonal. Ha kompetitív játékot játszunk, akkor az asztal körül, illetve a társasjáték körül ülő személyek egymás ellen játszanak, és a győzelemért futnak. Ha pedig kooperatív játékról beszélünk, akkor pedig közösen kell egy bizonyos célt elérni a játék ellenében, vagy a játék győzelme érdekében. Ez utóbbi például tipikusan mondjuk így a családi társasjátékok kategória. Nyilván, amikor magyar háztartásokban leggyakrabban karácsony környékén kerülnek elő ezek a társasjátékok, akkor nem biztos, hogy szerencsés mondjuk egy olyan kompetitív társasjátékot elővenni, amikor az a célunk, hogy agyonverjük a másikat, mert ez a karácsonyi békéhez ritkán szokott hozzájárulni, és például nagyon jó, kifejezetten jó olyan típusú együttműködésen alapuló társasjátékok vannak, amelyek élményszerűek, könnyen megtanulhatóak, és egyébként akár gyorsak is lehetnek abban az értelemben, hogy itt tényleg a 10-15 perces játékoktól a 3-4 órás viszonylag gyorsan letudható játékokig bármi van. És hát ugye, ami nagyon nagy falat, és ez lehet egyfajta jó értelemben vett kapudrog, ez a parti játékok kategóriája, ami meg abszolút az élményszerű, pörgős, baráti társaságok által gyorsan általában 10-15-20 perc alatt lejátszható játékok kategória, és nagyon sokan mondjuk mai világban baráti közösségekben ezen parti játékokon keresztül ismerkednek meg a társasjátékok világával, kapnak rá ezekre a játékokra. Nagyon nehéz lenne felsorolni mindenféle ágasbogás leágazását. Én egyetlen számot szeretnék itt most kiemelni a hallgatóknak. Világszerte nagyságrendileg egy évben 3600 társasjáték jelenik meg, ami azt jelenti, hogy naponta megjelenik 10 darab. Na most nyilván ennek egy töredéke, fogalmam sincs, hogy mennyi, de körülbelül 100-150 maximum az, ami magyarul megjelenik, hiszen a magyar piac az kicsi, de vannak nagyon jó kiadók, akik megveszik ezeket az értékesítési jogokat, lefordítják, megjelennek, és ezek, ahogy mondtad is, vizuális értelemben is gyönyörű társasjátékok már, tehát nagyon szép, részletgazdag, minőségi anyagból előállított játékok, úgyhogy ez tényleg abszolút egy ilyen élményszerűségi időt jelent a benne résztvevők számára.
3: Ha már a magyar piacot említetted, akkor itt érdemes kiemelni és aláhúzni, hogy nagyon-nagyon jó magyar fejlesztők van.
4: Igen, megénekelt magyar kreativitása a társasjáték piacon is megjelenik. Én magam egyébként Győri Zoltánnak a Mit Játszunk vlog YouTube csatornáján keresztül kerültem közelebb ehhez a világhoz, és nyilván néhány videó elteltével tudtam meg, hogy ő maga is társasjáték fejlesztő. Hát nem akarok hülyeséget mondani, de talán 15-16 játék fűződik a nevéhez, de van olyan társasjáték, ez most egy mellékszál lesz magyar vonatkozása a történetnek, hogy van egy világszintű társasjáték ranglista, ez az úgynevezett Board Game Geek. Ez kicsit olyasmi, a filmes világot ismerők tudhatják, hogy az IMDb az egy ilyen rangsora mindenkori filmeknek, ahol bárki értékelheti az adott mozit, és akkor ebből kialakul egy 100-as lista. Na van a társasjátékok világában is egy ilyen a Board Game Geek, és itt a 100 legjobbra értékelt társasjáték folyamatosan változtatja a helyét is, bizony az anakroni társasjáték képviseletében van olyan társasjáték, amit a felhasználók magyar fejlesztősi társasjátékként a 100 legjobb világ legjobb társasjátéka közé sorolnak, úgyhogy nagyon is van helyünk és létjogosultságunk ebbe a világba.
3: Szerinted mitől működhet egy játék?
4: Ez az $1 millió kérdés. Vannak olyan játékok, amelyek nagyon széles tömegekre rezonálnak, nem véletlenül lesznek azok világszinten is elképesztően sikeresek, de én azt gondolom, hogy az biztos nem jó játék, amiben alapvető logikai bukfencek vannak, bizonyos mechanizmusok nem működnek benne, tehát ezek olyan típusú egyszer-egyek, amik hogyha nem működnek a játékba, akkor jó eséllyel egy kiadó szűrőjén már fenn is akadnak, és nem feltétlenül kerülnek kiadásra. Ezek a teszt időszakban ki szoktak derülni, és hogyha szemfüles a tervező, akkor ezeket ki tudja szűrni a játékból. Ami azért jó hír, mert hogyha valami a piacra kerül, akkor az elméletileg működőképes, de hogy válaszoljak is a kérdésre, hogy mitől működik jól a játék, az én állításom az, hogy nem minden játék működik jól mindenkinél, tehát vannak olyan játékok, amitől például én teljes extázisba kerülök és bepörgök, és lehet, hogy te ugyanettől a játéktól pedig balta arccal meredsz magad elé, mondván, hogy hát nem érted, hogy ez most így miért játék egyáltalán. Én most itt nem akarok példákat hozni a különböző társasjátékokról, de ez nálunk családi szinten is előfordul, hogy én, amitől teljesen begyulladok, azt édesanyám néz maga elé, és nem érti, hogy mi az attrakció ebben. Szóval ez szerintem elsősorban befogadótól is függ. Nyilván az is egy szempont, hogyha valaki kezdőként szeretne játszani, akkor nem magas komplexitású, nehéz szabályrendszerrel dolgozó játékokat gyűjtsön. Ezért én magam itt elsősorban azokat a fajta kedvcsináló bevezető játékokat preferálom, amik egyáltalán azt az élményt meg tudják adni az érdeklődőknek, hogy ez valami olyasmi, ami tényleg túlmutat mondjuk a gyerekkorunk gazdálkodáson élményén, ami arról szólt, azon a szinten nyilván értelmezhetően, hogy dobtunk a kockával, léptünk annyit, amennyit, majd az adott mezőn szereplő utasítást végrehajtottuk, de ott tulajdonképpen a játékosnak túl nagy mozgástere, döntési lehetősége nem volt, ez egy mechanikus folyamat volt. A mai társasjátékok annyiban mások, hogy nagyon sok döntést kinyit egy-egy játék a benne résztvevők számára, és ezáltal interakcióba kerülhetünk egymással. Vannak ugye többszereplős játékok, vannak kétszereplős játékok, vannak most már egyszereplős társasjátékok is, ami kicsit nonsensz, de hogy ez egy nagyon-nagyon színes világ, az, hogy mi és hogyan működik vagy nem működik, az jelen esetben attól függ, hogy ki játsza.
3: És meg is érkeztünk akkor ilyetén módon a Halász Móricz Kúrjában, ahol közösséget építesz a társasjátékok segítségével. Mesélj nekünk egy picit erről a kezdeményezésről.
4: Minden év júniusában van a társasjátékok éjszakája, és bő egy évvel ezelőtt egy személyes beszélgetés során, mivel nem volt erről információm a biztonság kedvéért, rákérdeztem a Halász Móricz Kúrját üzemeltető Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszonynál, hogy jól sejtem-e azt, hogy nincs Dabason rendszeresített társasjátékos kör, vagy legalábbis nyilvános publikus nincs, mert lehet, hogy ettől nyilván baráti társaságok még összejártak. És igen, ez a gyanú megerősítést nyert, és akkor elkezdtünk arról beszélgetni, hogy hát mi lenne, hogyha próbaszerencse alapon tető alá hoznánk egy ilyet, akár még csak kísérleti jelleggel is. Nem fűtött bennünket, engem pláne nem semmilyen ambíció ezzel kapcsolatban, csak pont egy nagyon jó kistérségi példa az Inácsi társasjátékos kör inspirált erre, és úgy gondoltam, hogy ha Inácson van arra igény, és van arra érdeklődés, hogy havonta egy alkalommal ott a helyi művelődési házba összegyűjjenek az érdeklődők, és egy fél napot eltöltsenek, akkor ezt talán megpróbálhatjuk itt Dabason is, és tavaly júniusban volt az első ilyen alkalom, péntek esténként szoktunk összegyűlni, havonta egy alkalommal. Ennek sajnos nincs fix időpontja, de a Facebookon szoktuk meghirdetni a Halász Móricz Kúria Facebook oldalán keresztül, és amikor meghirdetésre kerül, az általában az esemény előtt legalább egy, de inkább két héttel szokott történni. Tehát, hogyha valaki ezen rádióbeszélgetés nyomán kedvet kap ehhez az eseménysorhoz, akkor legegyszerűbben a Halász Móricz Kúria Facebook oldalát bekövetve értesülhet a jövőben ezekről az alkalmakról, és tulajdonképpen az elmúlt egy év eredményeként változó létszám mellett, de egy elkötelezett kis szűk kör csapat kialakult ebben, de ez még mindig azon egyszerű játékok körét öleli magába, amelyeket bárki elsajátíthat tényleg 10-15 percen belül, mert hogy ne úgy tessék ezt most elképzelni, hogy tényleg itt a nagy játéktáblás heavy gamerek dabasi gyülekezetével éjszakában nyúlóan csapatjuk, hanem az inspirál vagy motivál elsősorban bennünket, hogy minden alkalommal elviszek általában olyan 15-20 társasjátékot, ezek viszonylag gyorsan, maximum fél óra alatt, 20 perc alatt kipörgethető játékok, és hát pont a változatosság jegyében azért a 15-20-ból 6-8 asztalra kerül az este folyamán, és nagyjából ezek jelentik a keretét, tehát semmi olyan jellegű kötöttség nincs, ami egy belépődíjat feltételezne, tehát ez egy abszolút, ha tetszik, civil arulról jövő kezdeményezés, és mondom, részsikerekről már beszámolhatok abba a tekintetbe, hogy nem rúgjuk ki azért a Halász Móricz Kúria oldalfalát tömeg tekintetében, de akik ott vannak, azok visszatérő vendégek, elkötelezettek, és nagyon jól szoktuk érezni magunkat.
3: Mi a kedvenc játékod egyébként?
4: Kérdezném meg, hogy mennyi időnk van, de akkor nagyon röviden fogok válaszolni. Van egy titkos szerepes játék, csak hogy akkor ezzel is fölvillancsak egy sajátosságot a modern társasjátékok világába, ami egy telefonos applikáció segítségével működik a legjobban. Ennek az a címe, hogy a Vérfarkas éjszakája. Ha a hallgatók egynémeike mondjuk fiatalkori táborozásból ismeri a gyilkosos játékot, amikor lemegy az este, és akkor valaki meghal, és akkor vadász a gyilkos után, ez tulajdonképpen ennek egy ilyen kompaktabb változata, amikor titkos szerepeket töltünk be, és az a két csoport van a játékos során, az egyik a vérfarkasok, a másik pedig mindenki más, és az a játék célja, nagyjából 5 perc terjedelemben megtalálják a vérfarkasokat, és ha megtalálják, akkor nyertek a többiek, ha a vérfarkasok megúszszák, akkor ők nyertek, és ez egy nagyon-nagyon instant, gyors, pörgős játék, ami tele van feszültséggel, mert hogyha te vagy véletlenül a vérfarkas, akkor kvázi fantáznod kell, el kell magadról terelni a gyanút, ebben azért van idegesség, nagyon sok nevetés, lebukások, ki kell találni egy történetet, hogy milyen karakter, vagy lehetőleg úgy, hogy azt a karakterkártyát más ne húzza, és pont azért szeretem nagyon, mert tényleg le lehet az egészet 6-8 perc alatt zavarni, és hát őszintén szólva függővé lehet tőle válni, hogy nagyon sok esetben volt az, hogy már a 6., 8., 10. ilyen kört futottuk, mert hogy nagyon könnyen rá lehet kapni az ízére, és ez egy ilyen rejtőzködős, karakteres, instant játék.
3: Neked mit adott a társasjáték újra felfedezése?
4: Nagyon érdekes az, hogy az ember elkezd társasjátékozni, és játékot választ, elmerül benne, adott esetben képes órákon keresztül társasozni különböző játékokkal is, váltva, egyetlen egyszer a kezében nem veszi a mobiltelefonját, vagy eszébe nem jut. És szerintem ez egy olyan fegyvertény, amit nagyon kevés elem tud ma a virtuális világgal szemben felmutatni a maga oldalán. Tehát azt mondom, hogy talán egy igazán jó átütő könyv élmény, az olvasás lehet olyan, hogy úgy bele merülsz a regénybe, de azért valljuk meg őszintén, amikor olvasunk, azért belepötyögünk a telefonunkba, ez az amaz, de hogy a társasjátékozás élménye viszont annyival intenzívebb, jobban magába tud szippantani, hogy simán eltelik egy egész este, hogy az ember elfelejti a virtuális világot maga körül, és teszi ezt mindezt úgy, hogy húsvér emberek ülnek körülötte, van interakció, van nevetés, van kapcsolódás, van szurkapiszka, félreértés ne essék, egy kis feszültség is, de hogy jó ilyenkor egy kicsit visszatérni teljes egészében a való életbe. Szerintem ez az egyik nagy előnye, vagy ez a legnagyobb előnye, amit én leginkább szeretek a társasjátéknak. Hadd idézzek itt talán a beszélgetésünk vége felé még egy olyan mondatot, amit egy cikkbe olvastam. Azt tárgyalta a cikk egy gazdasági lapban, hogy drágának minősülnek-e ma Magyarországon a társasjátékok, vagy sem. Erre is nagyon egyszerű a válasz, attól függ, hogy ki mennyit szán rájuk, mert vannak 5-6 ezer forintért is megszerezhető nagyon jó társasjátékok, meg vannak 60 ezer forintért is megszerezhető brutál komplexitású társasjátékok. Viszont azt mondta a cikk szerzője, hogy nyilván ez egy hosszú távú befektetés, tehát hogyha egyszer megveszed, akkor játszhatsz vele 100-szor is, és onnan nézve, ha visszaosztod, akkor egyáltalán nem sok feltétlenül még egy 60 ezres kiadási tétel sem. De ami a lényeg, és ez a másik válaszom a kérdésedre, hogy azt mondta a terjú alany, hogy azért jó a társasjátékok világa, visszacsatolva egy kicsit a gyerekekhez, mert hogy azt mondta, hogy oké, hogy ez kiadást igényel, de jött a tanács, hogy mutasd meg ezt a világot a gyerekednek, és hidd el, hogy soha nem lesz pénze cigire meg drogokra. Mert hogyha ez beszippantja, és elköteleződik mellette, és fontosnak érzi, hogy bizonyos társas játékok meglegyenek neki magának is, akkor ez az anyagi lehetőségeit abban az értelemben azért le is fogja meríteni, hogy más káros szenvedélyre ne kölcsön, bár hozzáteszem, hogy ma már azért vannak társasjáték kölcsönzők is, és aki élményt akar szerezni magának, az nem feltétlenül kell, hogy pénzt kiadjon érte, a Halász Móricz kúriában pedig teljesen ingyen ott levő társasjátékokkal lehet játszani, és még kölcsönözni sem kell.
3: Molnár Balázsnak köszönjük szépen, és hát sok sikert kívánunk a kezdeményezéshez. Halász Móricz Kúria, társasjáték. Lehet csatlakozni. Köszönjük, hogy itt voltál.
4: Szépen várjuk júliusban az érdeklődőket. This all and nothing really got away, driving me crazy.

0: Beköszöntött a vakáció, legalábbis a gyerekeknek. Sok-sok tábor várja az érdeklődőket idén is országszerte, ám ezek közül 2026-ban is kitűnik egy tábor, ami nem a diákoknak szól, hanem az anyukáknak. A Dorján Lizával beszélgettem.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
3: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Adorján Liza, Mother Coach. Szia, köszöntelek az éterben.
4: Szia, Brigén, is köszöntöm a hallgatókat.
3: Közeledik a vakáció, közeledik a nyár, akkor közeledik az anyaidőtábor is.
4: Pontosan, már nagyon-nagyon várjuk a nyarat is. Kisgyerekes anyukaként azért nyilván benne vagyunk rendesen a sűrűjébe, és hát mi is már visszaszámlálunk itt az iskola végével, hogy mennyi nap is van hátra, de ezzel együtt már tervezgetjük a nyarat is, illetve a nyaralásokat is, de mint tudjuk, hogy kisbabával, kisgyermekkel azért nem olyan egyszerű ez a vakációs időszak.
3: Hát a vakációs időszak nem egyszerű, viszont jó, ha magunkra is tudunk egy kis időt fordítani, ehhez nem kell lepasszolni a gyereket, hogyha az anya időtábort választjuk. Kicsit pörgessük vissza az időkerekét, hiszen gondolom nem mindenki van képben azt illetően, hogy mit is jelent az anya időtábor, honnan jött az ötlet, és hogy mióta rendezed meg?
4: Pontosan itt az időkerekével kapcsolatosan kettő dolog is eszembe jutott. Egy, hogy ez már a hatodik, tehát már 6 éve minden évben megrendezésre kerül az anyaidőtábori Dabason, illetve az, hogy miért is kell róla mindig beszélni, és minden évben felhozni, hiszen csak azokhoz jut el, illetve azok érzik megszólítottnak magukat, akik ugye ebben az időszakban, korszakban és élethelyzetben vannak, hogy kisbabával vannak otthon. És amit igazán tudni kell az anyaidőtáborról, hogy pont azoknak szól, akik kisbabával, kisgyermekekkel otthon vannak, és nem tudnak mondjuk a családi nyaraláson kívül feltöltődni, vagy kimozdulni, így ez a tökéletes hely számukra, és kisbabával, gyermekkel együtt tudnak jönni.
3: 6. alkalommal kerül megrendezésre, de minden évben sikerült valamilyen módon megújítanod a rendszert, az óra rendet. Idén mi az, amivel várod majd az anyukákat és a babákat?
4: Az elmúlt évek tapasztalati alapján azt vontuk le, hogy nagyon érdekes számukra, az anyukák számára, hogy a meglévő napi rend, illetve a programterv mellett egy ilyen folyamatosan, vagy ilyen párhuzamosan folyó kis kreatív tevékenység, alkotó munka azért legyen a tábori napon. Így most idén minden napra tettünk be egy ilyet. Az elmúlt években kis festés, kis kézműveskedés volt. Idén hát maradt a festés is, de emellé bekerült ilyen, hogy mandala pöttyözés, vagy kovászolás, ami nagyon-nagyon érdekes, hisz tudjuk, vagy aki benne van, vagy látta már, hogy a kovászolás egy kicsit ilyen macerás munka, mert hogy egy fél napot vesz igénybe, így most alkalmunk lesz rá, hogy egész nap kovászolgassunk meg, hajtogassunk meg, kelesszünk, de emellett egyéb programon, workshopon, foglalkozáson, előadáson vehetnek részt az anyukák.
3: Sok-sok előadót szoktál meghívni, sok-sok anyukát érintő témával. Kik lesznek idén a meghívattak, melyek azok a témák, amelyeket feszegettek az egy hét alatt?
4: Eddig is nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy számomra ne idegenek, illetve ismeretlen szakemberek jöjjenek el, hanem olyanok, akik vagy itt helyben, a környéken tartanak foglalkozást, vagy szolgáltatást nyújtanak, vagy valamilyen szinten kapcsolódnak hozzám, ismerős, barát, szakmai kolléga. Úgyhogy idén is több olyan szakember jön, aki például helyben is ringatót tart, vagy kismamák vagy szülés utáni anyukáknak edzést, regeneráló tornát, lesznek légzőgyakorlataink, arra is nagyon szuper szakembert hívtam, illetve például jogakaland, ami országosan szintén egy ismert franchise, és akkor a franchise-on belül egy olyan oktatót, aki mondjuk hozzám közel áll.
3: Évek óta foglalkozol az anyukákkal, tisztában vagy a problémáikkal, gondolataikkal. Hogy látod, hogy vannak vannak most az anyukák, melyek azok a problémák, amelyekkel szembe kell nézni, amiben tanácsot szeretnének kérni különböző szakemberektől.
4: Szerintem az évek során a probléma az ugyanaz marad, ha problémának lehet nevezni, ez az egyedüllét, bezárkózottság, társtalanság, és erre egy nagyon jó megoldás, illetve egy jó alkalom a tábor is, hogy ki tudjanak mozdulni, közösségbe, ismerősök, barátok között legyenek, vagy ha nem is ismerik egymást az anyukák, egy olyan közegbe csöppennek bele, ahol a közös pont, a gyermeknevelés, illetve az anyaság összehozza őket, még úgy is, hogy előtte mondjuk nem is tudtak egymásról.
3: Magányt említettél, közben ott van a társunk, és mivel apák napja közeledik, érdekes a témafelvetés, hogy az apukák mit tehetnek azért, hogy ott legyenek, hogy érezzék a párjuk, hogy jelen van, hogy számíthatnak rájuk, mert azért valljuk be, szoktuk azt mondani, hogy majd mi megoldjuk, és meg is oldjuk, és képesek vagyunk rá, ezt is tudjuk, de hát azért, ha ott van valaki, akire tudunk támaszkodni, akkor érdemes rátámaszkodni.
4: Minden szentnek maga felé nyúlik a keze, így azt mondhatom, hogy a legnagyobb támogatás most az apák részéről, hogyha elengedik anyát, illetve segítik abba, akár anyagilag, akár egy támogató jelleggel, hogy igenis mozduljanak ki, jöjjenek el, vegyenek részt a tábori napokon, hisz tudjuk, és ezért is mondtam a családi nyaralást, hogy apa is nyilván minél többet próbál a nyári szünetben otthon lenni, pihenni, vagy kimozdulni együtt, viszont a munkában zömében ők vesznek részt, így anyuka otthon marad, és azért nagyon jó, hogyha anya el tud jönni egy ilyen helyre.
3: Itt kúszik be egy újabb fogalom, amiről nagyon-nagyon sokat hallunk manapság, ez pedig a láthatatlan munka, ami valóban láthatatlannak tűnik, szerintem azért olykor látható, főleg, hogyha hiányzik, azért az gyakran feltűnik azoknak, akikkel együtt élünk. Szóval a láthatatlan munka hogyan befolyásolja az anyukákat, az egyes kapcsolatokat, hol áll ez a fogalom most?
4: Igen, a láthatatlan munka fogalmával, és köszönöm a tavalyi megkeresést, mert pont én beszélhettem róla itt a rádióban. Szerintem akkor láthatatlan, hogyha valaki nem látja. Ugye nyilván annak kerül előtérbe, és annak válik láthatóvá, akinek a fókuszában van. Tehát az anyukák, akik minden nap elvégzik, sőt, frusztrálja is őket, hogy mennyi munka idézőjelesen várja, fogadja és van otthon. Így számukra egyértelműen az a munka az látható. Akinek kevésbé ez van az előtérben, a fókuszban, mint apukák, akiknek azért más a prioritás a mindennapokban a munka mellett, így nekik kevésbé. Viszont én azt mondom, hogy a kommunikáció kérdése ez, hogy mennyire tesszük láthatóvá azt, amit minden nap elvégzünk, minden nap megcsinálunk a gyerek nevelés mellett, hisz az is egy hatalmas, hatalmas munka. És hát annak is a jele, a láthatósága, az majd nagyon sok év múlva fog előtérbe kerülni, hogy jól is csináltuk, illetve mit is tettünk bele.
3: Kanyarodjunk vissza akkor az anyaidőtáborra. Mire számíthat az, aki ellátogat hozzád, hogy néz ki egy nap, mi a menet?
4: Az idei tábor július 6-ától 10-éig fog tartani, tehát hétfőtől péntekig. Idén is úgy épül fel a tábor, hogy minden napunk 8:30-tól indul, onnantól lehet jönni, gyülekező van, de mindenki akkor érkezik, amikor igazán szeretne, illetve amikor ideje engedi. Akár egy-egy napra is el lehet látogatni, de akár egész hétre is, tehát bérletes, illetve napi jegyeket is lehet váltani. Minden napunk egy mozgásos programmal indul, akár csimotával, akár ringatóval, akár egy kis fitmami edzéssel, majd követi egy 10 órai. A 10 óraikat mindig én készítem, ez valamilyen egészséges, vagy gyümölcs, vagy zöldség, vagy mentes, vagy amerikai palacsinta, ami a nagy sláger szokott lenni. Ezt egyik évben sem sikerült még túl sokat készíteni belőle, mert nagyon-nagyon gyorsan elfogyott. Aztán következik egy kicsit ilyen nyugalmasabb, csendesebb előadás, vagy workshop. Itt értem egy mondjuk zero waste előadás, vagy egy fermentálásról elméleti előadás. Ez követi az ebéd, amit szintén hozatunk a táborba. Minden évben, mivel nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél kevesebb hulladékot gyártsunk, ezért hatalmas éthordó tartóba hozzák nekünk az ebédet, levessel és másodikkal, és mindenki annyit szed belőle, amennyit szeretne, így minimalizáljuk a maradékot is, illetve a hulladékot is, tehát nem kiporciózva a műanyag dobozokban érkezik hozzánk az ebéd. Amikor az ebéd megvolt, és mindenki egy picit ilyen kajakómába szenderedett, akkor ismét egy valamilyen csendesebb hangvételű foglalkozás, előadás következik. Itt mondok példát, önismereti workshop lesz, vagy baba elsősegély előadás, illetve a tavalyi nagy sikerű rúzs próbánk is lesz idén. Érkezik hozzánk szín és stílus tanácsadó, aki több száz különböző színű rúst hozott. Baba elsősegély előadás, illetve a tavalyi nagy sikerű rúzs próbánk is lesz idén. Érkezik hozzánk szín és stílus tanácsadó,

0: itt a táborból.
1: Az jutott eszembe, hogy oké, hogy anyák vagyunk, de néha elfelejtkezünk ezek mellett, hogy nők is vagyunk valahol.
0: Pontosan. Nagyon sok olyan téma, és ha nem konkrétan az előadás kapcsán, de azért a tábori napokon, a beszélgetések során, az egy-egy privát csevegésnél feljön az, hogy igenis az anyaság mellett azért ott vannak a női feladatok, problémák, kérdések, és ezt is nagyon jó egy ilyen közegben megbeszélni, megvitatni másokkal.
1: Zárjuk akkor a technikai információkkal a beszélgetést, helyszín, időpont, jelentkezés.
0: Tehát a tábor, anyaidőtábor Dabason, a Nemes Kúriában, tehát Felső Dabason a Bercsényi utca 1 szám alatt, július 6-ától 10-ig, és jelentkezni pedig Facebookon megtalálható az esemény, de hogyha bárki rákeres, szerintem megtalálja, illetve rajtam keresztül is nyugodtan lehet érdeklődni.
1: Adorján Lizának köszönjük szépen, sok-sok érdeklődőt kívánunk az alkalomhoz.
0: Én is köszönök mindent, és várok mindenkit szeretettel.
2: Térségi napló a 93.4-en.

0: Adásunk záróakkordja ezúttal is egy könyv és Illy Noémi.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Illy Noémi, a Dabasi Alászboldizsár városi könyvtár szakmai igazgatója. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Mit hoztál nekünk ezúttal?
3: Julie Johnsonnak a

0: regényét, ami igazi hullámvasút, és a rajongók kedvei tette függővé a világban. A Többé nem beszélünk című sorozatot ajánlanám most itt a hétvégén. Ugye a kamaszkornak egyik érdekessége, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy milyen viszonyban vagyunk egymással, néha még felnőttként sem. Joe és Archer a legjobb barátok, amióta csak az eszüket tudják, szövetségesei, támaszai, cinkosai egymásnak, de a 18. születésnapjuk nyarán valami megváltozik. A lány ráébredt kötődése valódi mi voltára, méghozzá az arra, hogy Archer élete szerelme. Joe tudja, hogy nem lesz könnyű megvallani az érzéseit, ahogy azt is, hogy a barátságukat örökre tönkre teheti ezzel, de ami ezután következik, arra biztosan nem számít. Úgyhogy egy nagyon izgalmas nyári olvasmány, Többé nem beszélünk, Julie Johnsontól.
1: Érdemes nyári olvasmányokért ellátogatni a Halászboldizsár városi könyvtárba, hiszen beköszöntött a vakáció. Mit jelent mindez a könyvtár életében?
0: Azt jelenti, hogy most augusztusig nyitva leszünk, és várunk mindenkit nagyon sok szeretettel, aki még nem iratkozott be, az most megteheti, és akkor a nyári szünetet is mindjárt mondom. Ez augusztusban lesz, tehát az utolsó nyitvatartási napunk az augusztus 7-e péntek lesz, és utána augusztus 8 és 23-a között zárva tart majd a könyvtár, legközelebb augusztus 24-én nyit majd ki, úgyhogy ezt érdemes kihasználni, augusztus 7-ig mindenképpen jöjjön, aki szeretne olvasni, vagy beiratkozni a könyvtárba.
1: Noémi, te hogyan hangolódsz a vakációra, milyen tervek vannak, milyen olvasmányok, amelyek várnak rád?
0: Hát elég sok mindent tervezek, legfőképpen azt, hogy pihenek, hiszen nekem az eddigiekben nagyon sok feladatom volt, méghozzá ugye a tanítással most ennek véget ér, és szeretném kipihenni a fáradalmakat, úgyhogy itt a könyvtárban leszek, amíg szabadságra nem megyek, és természetesen olvasok továbbra is rendületlenül.
1: Noémi, mi pedig minden héten várunk majd egy újabb kötettel ide az Otthon hangjára. Jó pihenést, jó olvasást kívánunk neked!
0: Köszönöm, és viszont kívánom mindenkinek!

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
1: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
2: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukció kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelettervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítás december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriássejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó többnapos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvos szakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást. Nyugat felől hideg front érkezik ma, amely a napsütés mellett egyre többfelé záport, zivatart és erős széllökéseket hozhat. A maximumok még 29 és 35 fok között várhatók, estére jelentősen hűlhet a levegő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. Holnap változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Szép napot kívánok, 2026. június 21-e van, vasárnap, apák napja, úgyhogy a családi piknik mai témája is az apák lesznek, majd az édesapák, nagyapák, nagypapák. Érdemes velünk tartani, hiszen remek beszélgetésekkel készültünk. Hamarosan dr. Nesz Judittal fogunk elsőként beszélgetni, aki az apaképről beszél nekünk, úgyhogy érdemes velünk tartani. Jön majd Ági is hozza a vételkörzet friss híreit. Én Kis György Krisztián vagyok, ez pedig a családi piknik.
2: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas,
1: az otthon.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a 93.4-en az Otthon hangján. Ez az apák napi kiadásunk első adása, az első interjú, hiszen júniusban, június 3. vasárnapján az édesapákat ünnepeljük. Apák napja alkalmáról arról beszélgetünk, milyen szerepet töltenek be az apukák a gyermekek életében, hogyan változott az apaság az elmúlt évtizedekben, na és hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie az apukáknak napjainkban. Mai vendég Dr. Nesz Judit, a Károli Gáspár Egyetem pedagógiai kar docense. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszöntöm Judit itt a műsorban.
2: Jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Judit, mit gondol, miért olyan fontos az apa szerep egy gyermek életében?
2: Hát viccesen azt szoktuk mondani, hogy egy egészséges gyerekét, két szülőt is elbír. Ez azt jelenti, hogy mind a két szülőnek más szerepe van a gyerek életében. És korábban az apáknak a szerepe az nagyon el volt hanyagolva, nagyon csak a fegyelmező szerepre szorítkozott, miközben az érzelmi szerepet elnyomták. A kutatások is az anya-gyermek kötődéssel foglalkoztak, és az apa-gyermek kötődéssel nem, miközben ez már azért csecsemőkortól kialakulhat, vagy már magzati korban megkezdődhet az apák és a kisgyermekek között, ami az érzelmi fejlődés és a biztonságérzet, a biztonságos kötődés kialakulása szempontjából nagyon fontos.
1: Miben járul hozzá, tehát mik azok a későbbi jelek, amiben megjelenhet az, hogy egy gyermek kötődött az apukájához?
2: Ugye arról beszéltünk, hogy az anyukák és az apukák más szerepet töltenek be a gyerek életébe. Amíg az anyuka az érzelmi biztonság, a csecsemőkorban ugye a szükségletek azonnali kielégítése, ennek a nagyon merek, szoros kötődésnek az alapja, addig bármi meglepő, már a csecsemők is nagyon élvezik az apákkal való kommunikációban azt, hogy az apák hanghordozása, beszédstílusa eltér az anyájétól, egy kicsit vagányabb, egy kicsit váratlanabb, és amikor a kisgyermekkorban az apák elkezdenek játszani a gyermekeikkel, akkor ez a váratlanság, vagányság megmarad a játékukban és a kapcsolódásukban is. Ransburg Jenő szokta mondani, hogy az apák azok, akik felkészítik a gyereket a küszöbnek az átlépésére. Tehát ők adják számukra azt a biztonságot, hogy különleges helyzetekben, váratlan helyzetekben is tudjanak reagálni, megfelelően tudjanak cselekedni, és biztonságban érezzék magukat.
1: Milyen jelekből látható, hogy a gyermeknek hiányzott akár csecsemő korában ez a kapcsolódás?
2: Bizonytalanabb lesz a külvilágban való kapcsolataiban. Nehezebben válik le a szülőkről, az anyáról, az apáról, nehezebben indul el bölcsödébe, óvodába, iskolába, nehezebbé válik a beszoktatása. Az is egy bizonyított tény, hogy ha megfelelő kapcsolat alakul ki az apa és a gyermek között, akkor például egy óvodai beszoktatás az apával sokkal zökkenőmentesebb tud lenni.
1: Esetleg az önbizalmát is befolyásolhatja az, vagy mondjuk későbbiekben, akár felnőtt korban, hogyha nincs meg ez, vagy nem volt meg egy egész életen keresztül ez a kapcsolódás, a kapcsolataira is hatással lehet, baráti, párkapcsolat, bármiféle kapcsolódásra?
2: Hát természetesen, hiszen attól függetlenül, hogy most fiúról beszélünk, vagy lányról beszélünk, az apa szerepet egy férfi minta is. Ez alatt nem azt értjük, hogy most egy macsó mintát kell mutatnia akár a fiának, vagy a lányának. Egyszerűen az apától tanulják meg a gyerekek, hogy milyen egy egészséges férfi nő kapcsolat, milyen egy egészséges férfi gyermek kapcsolat, és hogyha ők ezt nem látták otthon, és ez nem működött megfelelőképpen, ez később kihatásra lesz nyilván a baráti kapcsolataikra, a párkapcsolataikra, az egész további életükre. Nehezebben fognak például megbízni a férfiakban.
1: Rendszerint jól sikerült, és már az elejétől fogva kötődtek, és ott volt folyamatosan az apakép, akkor akár könnyebben is szocializálódhat majd később a gyermek.
2: Így is van, tehát ezért fontos az, hogy az apákat minél korábban, és én azt szoktam mondani, hogy már magzati korban bevonjuk a gyermek várásába, utána, születés után a gyermeknek a gondozásába, hogy egy jó, biztonságos, erős kapcsolat alakulhasson ki a kisgyermek és az apuka között. Hát hál' Istennek azért, ahogy változik a világ, én azt látom, hogy a fiatal férfiak nagy részére ez már kezd természetessé válni, hogy ők csecsemőt is gondoznak, hogy játszanak a kisgyermekkel, hogy már a korai életkorban alakítanak ki vele kapcsolatot, és nem várják meg azt a 4-5 éves kort, ami régen hagyományosan szokás volt, hogy na, akkor az apák bekapcsolódnak a nevelésbe.
1: Pont amint most elmondott, hogy azért nagyon sokat változott az apa szerep az elmúlt évtizedekben, de hogy mi volt régebben a jellemző, és mi most a napjainkban a jellemző az apukákra?
2: Hát régebben az volt jellemző, hogy 3-4-5 éves kor környékén kapcsolódtak be tevőlegesen a gyereknevelésébe. Nyilván valamilyen szinten játszottak is velük. Elsősorban a fegyelmező szerep volt az övéké, a szabály betartató, autoritár szerep volt az övéké. Nyilván a női szerepek is mások voltak. Úgyhogy ott kezdődött el kapcsolat kialakulni a kisgyermek és az édesapa között. Voltak apukák, akik játékosak voltak, és bevonták az ilyen jellegű tevékenységbe a gyerekeket, de a kertészkedés, barkácsolás, hasonló munkák voltak azok, amiknek a területén ők a gyermekkel többet foglalkoztak. Manapság pedig már azt látjuk, hogy az apukák egészen kisgyerekkortól akár egy ringató foglalkozáson, vagy egy játszótéren ott vannak a gyermekkel, akár egyedül is, anya nélkül, ami azért egy nagyon fontos dolog, játszanak a gyermekkel, jó esetben mesélnek neki, akár könyvből, akár fejből, akár képről, tehát részt vesznek a gondozási tevékenységekben. Én azt látom, hogy ettől ők nem érzik magukat kevésbé férfinak, viszont a gyermekkel való kapcsolatukat és ezt az érzelmi plusz töltést meg tudják adni a gyermeküknek, ami a későbbiekben aztán fontos lesz.
1: Az előzőekben, az elmúlt években, évtizedekben nem hagyományosan az érzelmi alapú kapcsolódás volt a jellemző.
2: Igen, ez így.
1: És mi lehet ennek az oka, hogy az apukák egyre inkább képesek lettek arra, hogy ők is részt vegyenek, és kivegyék a részüket a gyermeknevelésből, akár ahogy említette, közös foglalkozások, közös napok keretein belül?
2: Most olyat fogok mondani, ami lehet, hogy furcsa lesz, de ez a globalizáció. Tehát ahogy elindultak az ezzel kapcsolatos kutatások, az ezzel kapcsolatos törekvések, és ezek megjelentek szakemberek által, ez segített a közösségi média elterjeszteni. És nyilván ennek a szemléletformáló hatása nagyon-nagyon erős. Nyilván nagyon komoly szerepet játszott korábban az a minta, amit az apák a saját apjuktól hoztak. És azzal, ahogy változik a társadalom szerkezete, változik a munkamegosztás szerkezete, ezzel együtt és az új tudással együtt változnak az apa szerepről vallott nézetek is. És ez szerencsés, mert a fiatalok, ha nézik a TikTokot, vagy törgetik a Facebookot, akkor könnyen rábukkanhatnak ilyen tartalmakra, és ezek edukálják őket.
1: Említette itt az adás legelején, hogy teljesen más, hogy kapcsolódik egy apa a gyermekéhez és egy anyuka a gyermekéhez, de hogy miben mutatkoznak meg ezek a különbségek, vannak-e válaszkészség különbözetek?
2: Hát ez abszolút személyiség függő. Ugye volt egy olyan kérdés, hogy van-e ilyen, hogy elég jó apa. És hát elég jó apa az, aki kielégíti a gyermeke szükségleteit. És ez alatt értjük a fizikai szükségleteket, az érzelmi szükségleteket. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy, mint ahogy az elég jó anya, odafigyel a gyermeke szükségleteire, érzi és tudja, hogy mikor, mire van szüksége, és nem lépi át azokat a határokat, amelyek a gyereknek a biztonságérzetét, hogy az érzelmi világát bántanak. Nagyon fontos.
3: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Babason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád.
3: Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
6: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Vigyáznak a település gólyapárjára Felső Pakonyon. Ma köszöntik a kitűnő tanulókat Dabason. Zivatarok jöhetnek.
9: Hírmondó.
10: Rólunk szól.
9: Régiónk hírei.
10: Első kézből.
9: Első kézből.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Lakossági bejelentés nyomán kereste meg a Felsőpakonyi Önkormányzat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületet a Zrínyi utca és a Dobó utca sarkán álló villanyoszlopon épülő gólyafészek ügyében. A szakértők tájékoztatása szerint a jelenlegi kis feszültségű villanyoszlop a gólyák számára áramütés szempontjából biztonságos, így a fészeképítés jelenleg nem jelent közvetlen veszélyt a madarakra. Az MME szakmai álláspontja alapján ebben az időszakban nem javasolt a fészek tartókosár felszerelése, mivel a több órán át tartó szerelési munkálatok megzavarhatják a gólyákat, és akár a fészekhely elhagyására is késztethetik őket. A szakemberek szerint nagy valószínűséggel egy fiatal gólyapár kezdett fészeképítésbe. Hozzátették, hogy az ilyen párok a következő évben akár más helyszínt is választhatnak, ezért a fészek hosszabb távú sorsának megítéléséhez egyelőre türelemre és folyamatos megfigyelésre van szükség. Az önkormányzat a szakemberek kérésére figyelemmel kíséri a fészek alakulását, és a szezon végén dokumentálja annak állapotát. Amennyiben a fészek tartósan megmarad, és a szakmai szervezetek szükségesnek látják a beavatkozást, az áramszolgáltatóval egyeztetve később fészek magasító vagy gólyakosár kihelyezésére is sor kerülhet. Ma köszöntik a kitűnő tanulókat Dabason. A több mint egy évtizedes hagyomány először palacsintával indult, mára áttértek a pizzára. A kitűnő tanuló gyerekek létszáma is megnőtt. Kőszegi Zoltán polgármester a tanév végén jó nyarat kívánt a fiataloknak, de felhívta a figyelmet arra, hogy a nyár veszélyeket is tartogathat.
11: Mi elkezdtük évtizedekkel ezelőtt azt, hogy a kitűnő tanulókat díjazzuk. Amikor az első ilyen palacsintapartik voltak, ahol meghívtuk az adott év kitűnő tanulóit, akkor, ha jól emlékszem, akkor ilyen 130-140 kitűnő tanuló volt, most már majdnem 400 kitűnő tanulónk volt. Bár igaz, hogy a gyerekek száma is nőtt, de nem ilyen arányban, vagy nem ilyen mértékben. Ez azt jelenti, hogy hogy részben az oktatás minősége és a gyerekeknek az igénye is, amikor azt szoktuk mondani, hogy hogy a mai gyerekeknek nem nagyon vannak már céljaik. Én azt gondolom, hogy az általános iskolában még mindenképpen megvannak, de szerintem a középiskolában is elég jó arányban megvannak. Ez is a kitűnő tanulók száma is ezt bizonyítja. És egy olyan partira hívjuk őket, a palacsintáról átértünk a pizza partira, és ráadásul ezt már tavaly meg tudtuk oldani úgy a helyben, frissen sül a pizza, úgyhogy az Alándokházba hívjuk a gyerekeket, vasárnap lesz a kitűnő tanulók pizza partija, úgyhogy ott az elismeréseket, az okleveleket átadjuk, köszöntjük őket, és frissen sült pizzával és limonádéval várjuk a kitűnő tanulókat, és bízom benne, hogy ez a szám folyamatosan növekedni, gyarapodni fog. A nyárra pedig törekszünk arra, hogy a stranddal, egyéb szabadidős lehetőségekkel és a sok-sok táborral biztonságos, jó élményeket nyújtó lehetőségeket teremtsünk a dabasi gyerekeknek, a dabasi gyereket nevelő családoknak. Úgyhogy szép nyarat kívánok mindenkinek, vigyázzunk nagyon, ezt azért is mondom, mert sajnos a Gyóni Géza iskolában volt egy sajnálatos, szomorú baleset, ami lehetett volna talán még súlyosabb is, de így is elég az volt, tehát vigyázzunk, nagyon könnyen megvan a baj, és főleg akkor, amikor nem szabályok övezte, keretezte rendszerben vagyunk, hanem egy kicsit szabadabban ide megyünk, oda megyünk. Itt főleg a közlekedésre figyeljünk, erről az utóbbi időben nagyon sokat beszéltem, hogy nem vigyázunk, nem figyelünk eléggé a gyalogosan és kerékpárosan közlekedő gyerekekre, idősebbekre. Sokkal jobban be kell tartani a szabályokat, sokkal jobban oda kell figyelni.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
12: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
12: www.radiodabas.hu-ra.
13: Lelátó extra.
14: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Veretlenül a 17 győzelem mellett mindössze egy döntetlennel veszítve pontokat nyerte meg a Pest vármegyei negyedosztály délkeleti csoportját, Pilis 2. Bánzsolt játékos edző és Földre Zoltán együttese az őszi idényt követően 7 pont előnnyel várta a tavaszi folytatást, amelynek során mind a 9 találkozóját megnyerte. Pándon 11-0-ás, Nyársapáton 8-0-ás, Cegléd-Bercelen pedig 6-0-ás sikert aratva. A zöld-fehérek végül főlényesen 12 ponttal előzték meg az ezüstérmes és az osztályozón a feljutást ugyancsak kiharcoló Kincsen Farmost. 18 mérkőzésükön 113-szor találtak a kapuba, ami több mint 6 gólos mérkőzésenkénti átlagnak felel meg. A csapat vezetőedzője így nyilatkozott az osztályváltással kapcsolatban a Sportszelet Online-nak. A bajnokság után rendezett bajnokok tornáján a Török Bálint ellen 4-0-ás győzelemmel kaphattunk némi ízelítőt, milyen találkozók várhatnak ránk a megye 3-ban. Talán csak 2 labdarúgom kerül fel nyáron a klub első számú csapatához, de úgy néz ki, a visszalépett Új-Lengyeltől érkezik majd 4-5 futballista. Július közepén kezdjük meg a felkészülést, olvasható a Sportszelet Online-on. Monor egyik fitness központja osztott meg egy bejegyzést közösségi felületén, ahol arról számoltak be, hogy Gutyán Richard első profi testépítőjük, profi kártyát szerzett az elmúlt hétvégén, így most nemzetközi szinten is megmérettetheti magát a világbajnoki címért a hétvégén. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a rádióra most.
8: Ma napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő. A szelet zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. Köszönöm a figyelmet!
13: Családi piknik.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: A beszélgetés dr. Nesz Judittal már is folytatódik, beszélgető partnere Szilágyi Izabella.
2: Mi a helyzet az apa-fia kapcsolatokkal, hiszen erről nagyon sok sztereotípiánk, nagyon sok gondolatunk lehet erről, de hogy valójában hogyan alakulhat egy egészséges apa-fia kapcsolat?
3: Hát szerencsés esetben ugye az apa belép a gyermeknek a gondozásába, nevelésébe, és megismerteti azokkal a tevékenységekkel, amik számára örömet okoznak, illetve megfigyeli, hogy milyen tevékenységek okoznak örömet a gyermek számára. Tehát nem biztos, hogyha az apuka szeret pecázni, akkor majd a fia is nagy pecás lesz, de tudnia kell felismerni, hogy melyek azok a területek, amik a gyermeke számára örömet okoznak, és az ebben való közös tevékenykedés az, ami ezt a kapcsolatot megfelelően megerősíti. A folyamatos kommunikáció, az elfogadás, az, hogy a gyerek érezze azt, hogy attól függetlenül, hogy ő mit tett, vagy mi történt vele, az apa elfogadja és szereti úgy, ahogy van, olyannak, amilyen. Tehát ezek a viselkedés minták kezdenek beépülni ma már a társadalomba, és szerencsésen elterjedni.
2: Nagyon sokan inkább apukaként általában kisfiút szeretnének, de hogy milyen egy apukának egy kislánnyal kapcsolódni, mennyire kell az apukának is változtatnia azon, hogy ott is meglegyenek a közös programok, a közös minőségi idő együtt?
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy az én édesapámnak két kislánya volt. És én szerintem a szülőlotton én kifogtam az ötöst, mind a kettejükkel, de édesapám klasszikusan az a fajta apuka volt, aki leült velünk játszani, leült velünk társasozni, leült velünk kártyázni, és elvitt minket kirándulni, és olyan helyekre vitt minket, hogy édesanyám néha csak úgy nézett, hogy ezt mégis hogy gondolta. Turistaházról turistaházra mentünk, de

0: olyan kapcsolatot építettünk ki, mert közben mesélt és magyarázott, és törődött velünk, beszélgettünk. Arra helyezte a hangsúlyt, hogy érzelmileg ott legyen, fizikailag ott lenni nem elég, érzelmileg figyelemben kell ott lenni a gyermekkel, és ezt azt hiszem, hogy tökéletesen megkaptuk tőle. És erre helyezném a hangsúlyt, hogy a lányos apukáknak is ott kell lennie érzelmileg, ott kell lennie fizikailag, és segíteni a gyermeket, nem kell csajos dolgokat csinálni hozzá.
1: Hogyha egy édesapa mondjuk az ő apukájától nem kapta meg ezt a fajta törődést, ezt a fajta biztonságot, akkor neki, akár fiatal korában, mire kell törekednie, hogy ő majd később egy másmilyen példát mutasson, ő majd később máshogy tudja nevelni az ő saját gyermekét?
0: Ez nagyon érdekes, mert amikor nevelésről beszélünk, azt szoktuk mondani, hogy a szülők kétféleképpen nevelnek. Vagy úgy, ahogy őket nevelték,
1: vagy más.
0: Nagyon nem úgy, ahogy őket nevelték, mert hogy azzal nem voltak elégedettek. Tehát valahol van egy ilyen beépített javítókészletünk, és hogyha végig gondoljuk, hogy mi volt az, ami nem volt jó abban, ahogy minket neveltek, mi volt az, ami bántott, mi volt az, ami hiányzott, mi volt az, amit legszívesebben kitörölnénk, akkor tudni fogjuk, hogy mit ne csináljunk. És ez már egy hatalmas segítség, és amit mondtam, hogy a fiatalabb nemzedék az hajlamosabb edukálni önmagát ebben a témában. Ha más nem, akkor a feleségük elolvas egy-két szakcikket és könyvet és elmesél, és ez sem egy ritka történet, hogy az apukák számára az anyukák közvetítik, hogy ezt olvastam, próbáljuk ki, nézzük meg, és ez nem tudjuk.
1: Tehát sokan inkább nyitottabbak, mint régen.
0: Én azt látom, hogy azzal, ahogy változik a társadalom, azzal egyre nyitottabbá válunk az ilyen jellegű gondolatokra is, igen.
1: Milyen kihívásokkal szembesülnek az édesapák, a társadalmi nyomás, a munka, a megfelelés? Mik azok, amikkel leginkább nekik szembe kell nézniük, és hogyan tudnak ezekkel ők megküzdeni?
0: Elnézést, most kuncogok, mert én azt hiszem, hogy semmi olyan nyomással nem kell megküzdeniük, amivel egy nőnek nem. Tehát az esetek nagy többségében az anyukán dolgoznak, gyereket nevelnek, háztartást vezetnek, jó esetben mindebben segít nekik apuka, mármint a háztartásban és a gyereknevelésben. Itt az önmagáról vallott nézetei azok, amik fontosak, hogy attól függetlenül, hogy ő gyereket nevel, vagy pelenkáz, vagy ő viszi el a táncórára és megvárja a végét, attól függetlenül ő mennyire tudja képes férfinak látni magát. A társadalom hajlamos az ilyen típusú apukákra azt mondani, hogy ó, hát el van nőiesítve, mert
1: papucs.
0: Nem elég macsó, mert papucs. Miközben szerintem egy macsónál százszor jobb apukat tud lenni. Pláne, hogy egy mérgező, túlságosan erős személyiségről beszélünk. Tehát itt a társadalmi megítélések is változnak nyilvánvalóan, és ez szerencse. De nem hiszem, hogy különösebben nagyobb küzdelmet vállalnak az apukákra.
1: Azért az anyukákkal együtt az apukák is nagyon félnek és izgulnak az első gyermek megszületésénél. Mire érdemes az apukáknak odafigyelni, hogyan készüljenek ők a várva várt gyermek megszületésére?
0: Hát először is nem probléma, hogyha elolvasnak némi szakirodalmat, vagy tájékozódnak arról, hogy ebben az időszakban mi várható. Nyilván benne van akár anyában, akár apában is a félelem egy gyermek születésekor, hogy elég jó anya leszek-e, elég jó apa leszek-e, megfelelően fogom-e tudni gondozni. Az első hetekben nyilvánvalóan nagyon-nagyon sok segítségre van szüksége az édesanyának. Tehát például erre érdemes odafigyelni, hogy tudjon pelenkázni, tudjon akár visszatni, tudja a gyereket altatni, tudoljon neki, beszéljen hozzá, figyeljen oda rá. Ezek a fajta csecsemőkori tevékenységek, amik egyébként az elég jó anya szinonimájába is tartoznak, hogy azonnal reagál a gyermek szükségleteire. Ebben az apukák is részt vehetnek, megtanulhatják a gyermeket szülőzteni. Szerencsére van egy csomó tanfolyam, ami erre már felkészíti őket. Van rá lehetőség, érdemes elmenni egy tanfolyamra. Én azt hiszem, hogy nem kell félni attól, hogy gyerekünk lesz. Ösztönösen is lehet jó a gyereket nevelni. Nem gondolom, hogy erre az apák nem képesek. Sőt, nagyon sok olyan apukát ismerek, aki egyedül neveli a gyerekét, akár tizenöt kora óta.
1: Mi történik ilyenkor, hogyha például sajnos ilyen helyzet adódik, hogy az apuka az elsődleges nevelő, szenved-e ilyenkor valamiben hiányt a gyermek?
0: Itt megint transzburgenőhöz tudnék fordulni. Egyszer egy előadásán a Magyar Tudományos Akadémián hallottam, és soha nem fogom elfelejteni. Ő egy olyan mondatot mondott, hogy léteznek anyalelki apák, apalelki anyák is. És valahol ilyenkor az apukák egy kicsit anyalelkiak lesznek, ami nem baj. Úgy a gyermek 3 éves koráig tulajdonképpen erre szüksége is van a gyereknek, és ő a kizárólagos nevelője. Nyilvánvalóan, ha van rá lehetőség, akkor jó, ha van egy nagymama vagy kettő az apuka mellett, aki a női szerepeket mutatja és erősíti. De én azt látom, hogy a férfiak kiválóan boldogulnak a gyereknevelésben, és tudják azt az érzelmi szükségletet is biztosítani a kisgyermek számára, amit egyébként egy teljes családban az anyaszerephez szoktak kötni.
1: Tehát ez ettől függetlenül egy egészséges személyiség alakulhat ki a későbbiekben.
0: Teljesen. Nem azt mondom, hogy ez egy optimális helyzet. Ez nem egy optimális helyzet, de nem jelenti azt, hogy ettől egy sérült, érzelmileg sérült ember fog fölnevelni az a szülő, aki egyedül neveli a gyermekét, akkor sem, hogy történetesen fiatal.
1: Gyermek megszületése után azért van, hogy az apukák, fogalmazunk csúnyán, a háttérbe kerülnek egy kicsit, hiszen a gyermek lesz az elsődleges. Ilyenkor az apukáknak mit érdemes észben tartania, hogyan úgymond vészeljék túl ezt, és hogyan erősítsék továbbra is az anyukával a kapcsolatot?
0: Őszintén szólva, valahol ez egy természetes folyamat, hiszen a szülést követő időszak az az anyák számára nagyon nehéz, miközben egy újszülöttet el kell látniuk. Ezért minden figyelmükkel és maradék energiájukkal erre fordulnak, és hogyha itt tud megfelelő segítségként belépni, akkor az anyának marad ideje és energiája rá is. A beszélgetésekre, a közös tevékenységekre. Tehát nem kötelező teljesen háttérbe szorulni. Valahol én azt látom, hogy a férfiak úgy gondolják, hogy ez neki kell lenni, ez így is van, és akkor jó, hát szenvedjünk tőle, és panaszkodjunk róla, de elfogadják ahelyett, hogy megpróbálnák megváltoztatni. Tehát itt nem feltétlenül arról szól a dolog, hogy innentől kezdve a nő már nem törődik vele. Csak kevesebb ideje, energiája marad, ugye plusz egy emberről kell gondoskodni, aki egyébként 24 órás felügyeletet kíván. Hogyha ebben tud segíteni, így tud belépni, akkor őre is marad idő, figyelem, szeretet, energia. Tehát én ezt tudnám javasolni.
1: Judit, mit üzenne apák napja alkalmából azoknak az édesapáknak, akik néha bizonytalanok abban, hogy jól csinálják-e a szülőséget?
0: Én azt tudom üzenni, hogy mindig gondolják végig, hogy ő édesapjuk így csinálta volna, az számukra jó lett volna, vagy nem. És ez egy nagyon-nagyon erős belső iránytű. És hogyha erre a válasz az, hogy igen, akkor jó. A válasz az, hogy nem, akkor tudja, hogy hol kell változtatni, és akkor ő biztos egy nagyon jó apuka, mert fontos számára az, hogy a gyermeke számára biztonságot és pozitív érzelmeket nyújtson. Tehát az az apa, aki hajlandó ezen elgondolkodni, már eleve az, hogy végig gondolja, de az, hogy hajlandó elgondolkodni és változtatni, szükség esetén ennél jobb apát nem lehet kívánni.
1: Nagyon szépen köszönöm, Judit. Azt gondolom, hogy egy apa szerep nem feltétlenül a nagy szavakban, vagy nagy pillanatokban mutatkozik meg, hanem az érzelmileg biztonságos kapcsolatokban, az érzelmileg biztonságos időtöltésben nyilvánulhat meg a leginkább.
0: Én is így gondolom, és azt hiszem, hogy a szülőség lényege ez, hogy ha kell, akkor csöndben, visszahúzódva, ha kell, akkor aktívan és az előtérbe lépve támogatjuk a gyermekeinket.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Judit, és nagyon szépen köszönöm az értékes gondolatokat. Köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.

Eltelt egy óra, itt az idő, hogy kinézzünk az utakra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Aztán fontos info lehet, hogy megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békéscsaba csomópontot M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autótól érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezertek, így az 5-ös főútól érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét és Lajosmizse között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják a forgalmat.

0: Egészségügyi kockázatokkal jár a hőhullám, nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a legmagasabb napi hőmérséklet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint ez a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegekre, a nehéz fizikai munkát szabadban végzőkre, az idősekre és a fiatalokra, a csecsemőkre, valamint a krónikus alapbetegséggel élőkre különösen nehéz időszakot jelent. Azt javasolja, hogy igyunk több vizet, ha valaki rosszul létet érzékel, akkor hívjunk orvost. Délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a napon, és senki ne hagyja a gyerekét, kisállatát az autóban, amely felmelegedhet. Nyári diákmunkát támogató programot indította a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezzel bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A programra már regisztrálhatják magukat a diákok, a munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a területileg illetékes járási hivatalhoz. A korkedvezményes nyugdíjazástól, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a Közlekedési Dolgozók Magyarországi Uniója. A szövetség a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte. A szervezet bízik abban, hogy a kezdeményezett kérdésekben érdemi párbeszéd indulhat a kormány és a közlekedési ágazat munkavállalóinak képviselői között. A magyar fiatalok több mint harmada, míg az európai fiatalok csak nem fele túl sok időt tölt a képernyő előtt. Durva becsléssel a magyar gyermeket átlagosan 3,3 órát áldoznak erre, míg az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, hétvégén pedig több mint napi 6 órát. Új fordulatot vett a Same Day magyarországi helyzete a korábbi bejelentések után. A román EMAG csoporthoz tartozó futárcég egyelőre mégsem vonul ki a hazai piacról, mert a hatóságok végül kiadták a tervezett tranzakcióhoz szükséges külföldi tőkebefektetési engedélyt. A Same Day jövője néhány héttel ezelőtt még bizonytalannak tűnt Magyarországon, miután meghiúsult az Express One-nal az Osztrák Posta hazai leányvállalatával tervezett felvásárlási és összeolvadási ügylet. A Same Day 2007-ben kezdte meg működését Romániában, Magyarországon pedig 2020 óta van jelen. Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: A hírek után már is folytatódik tovább a családi piknik apák napján, és ebben az órában az édesapa és a gyermek, azon belül is az édesapa és a lánygyermek, édesapa és a fiúgyermek viszonyát fogjuk majd megvizsgálni egy édesapa szemszögéből, és természetesen nem maradhat el a horoszkóp sem az órában, úgyhogy ha teheted, ezt az órát is töltsd a családi piknikkel itt a 93.4-en.
2: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas,
1: az otthon hangja.
3: Családi piknik.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Akkor folytatjuk is az apák napi műsorunkat. Az előző percekben Neszt Judittal, egyetemi docenssel jártuk körbe szakértői szemmel, milyen meghatározó is az édesapa és a gyermekek kapcsolata. Most pedig egy gyakorlati nézőpont következik. Itt van velem a stúdióba Ulicska László, aki Milán és Milla édesapukája, aki nap mint nap megéli az apaság örömeit, kihívásait és felelősségét. Arról beszélgetünk vele, milyen egy fiút és egy lányt nevelni, hogyan építi a kapcsolatát a gyermekeivel, és mik azok a közös pontok, amik különlegessé teszik a családi mindennapjaikat. Szia, Laci, köszöntelek itt az adásban.
2: Szia, Iza, köszöntöm a hallgatókat.
1: Laci, két gyermekes apuka vagy, van egy lányod is és egy fiad is. Mit jelent számodra az apaság, és hogyan változtatta meg az életed?
2: Az apasságot így nem lehet elmondani egy szó, hogy mit jelent, tehát igazából ez minden percben mást jelent, és folyamatosan változtatja az életemet is, meg az életünket, tehát hogy ahogy haladunk az idővel, történnek események, és mindig változik minden körülöttünk.
1: Mi az az egy gondolat, ami eszedbe jut, amikor a gyermekeidre gondolsz?
2: Szeretet, ez egyértelmű.
1: Mesélj nekünk egy kicsit a gyermekeidről, hány évesek?
2: Először Milán érkezett a családba 2016-ba, most lesz 10 éves, aztán pedig Milla érkezett 2019-be, most lesz 7 éves, és hát Milla egy kicsit korababa volt, ő kicsit megijesztett a születésével, Milán pedig nála minden rendben volt, és most egyébként fordul a kocka, mert Milla stabilabb mondjuk mentálisan, Milán pedig kicsit szeleburdibb.
1: Milán most kezd kamaszodni.
2: Milán kis kamasz most, igen, és elég nagy kihívások elé tud állítani minket sokszor.
1: Mik azok a kihívások, amikkel napjainkban megküzdötök, vagy szembe kell néznetek?
2: Hát talán az a fajta felfogás, amiben ők most benne vannak, tehát hogy teljesen más világ, amit most ők képviselnek, mint amit mi képviseltünk.
1: Ez konfliktust okozhat, vagy fejfájást okozhat?
2: Is. Azt gondolom, hogy konfliktust is, és fejfájást is, ez nehéz kezelni most ezt a high-tech világot, ezt a nagy változást, amiben most benne vagyunk, és ezt a nagy flót, amiben van ez az egész világ tulajdonképpen.
1: De ez miben nyilvánulhat meg a Milán mindennapjaiban?
2: Sok korlátot kéne úgy gondolom szabni, amit néha nehéz. Tehát, hogy ők nagyon mennek egy irányba, egy vonalba, kis értékrendjük alapján, nekünk is volna egy értékrendünk, amit próbálnánk beilleszteni a mindennapokba, és nem mindig könnyű ezt beilleszteni.
1: Mi volt a helyzet veled és édesapáddal? Vannak-e olyan támpontok, vannak-e olyan szemléletek, amiket ugyanúgy csinálsz, mint édesapád, vagy amiben te már máshogy cselekszel?
2: Hát alapvetően én azt gondolom, hogy elvált szülők gyereke vagyok, és édesapámat egyébként elég korán elvesztettem. Gyakorlatilag mindent máshogy csinálok, mint amit édesapám csinált. Szeretnék jelen lenni a gyermekeim életében, ez a legfontosabb dolog, amit talán szempont előtt tartok a gyerekneveléssel kapcsolatban.
1: Mit jelent az, hogy jelen vagy a gyermekeiddel? A minőségi, mennyiségi időt hogyan törekszel arra, hogy jelen legyél?
2: Hát jelen vagyok, és a szeretnék jelen lenni, ez azért nem mindig találkozik. Minőségi időt szeretnék. Tehát nem a mennyiségi idő határozza meg, azt gondolom legjobban a mi kapcsolatunkat, hanem a minőségi, amikor ők beszélnek egy emlékről, egy élményről, ez sokat, sokat tud adni nekem is, és nekik is.
1: Mik azok a közös pontok, azok a közös hagyományok, programok, amiken mindenképpen szeretnél részt venni azért, hogy ezek egyre inkább erősödjenek és összetartsák a családot.
2: Hát talán a napi rutin tudnám így összefoglalni.
1: Mit értünk napi rutin alatt?
2: Hát az ébredéstől a fekvésig, az iskolába menettel, az óvodába menettel, most már mindkét gyermek iskolás lesz, kicsit megváltozik ezáltal a napi rutin, talán könnyebb lesz, talán nehezebb, ezt még nem látjuk előre, de azt gondolom, hogy fontos a napi rutin, hogy mindent együtt csináljuk, amit csak tudunk.
1: Mi a te részed a napi rutinból?
2: Kakaógyártás, igen. Ez egy fontos aspektus a napban. És az ébresztés tulajdonképpen.
1: Közös reggelitek van, vagy
2: együtt? Közös reggelünk általában hétvégén jellemzőbb, hétköznap inkább a közös kakaózás. Reggeli az nem
1: jellemző. Ez nem jellemző, de hogy a kelésnél az ébredésnél
2: ott vagy. Az ébredés, igen, az ébredéssel való küzdelem.
1: Az nehéz.
2: Az izgalmas szokott lenni, igen. És összességében onnantól kezdve indul minden, tehát az ágyból való kikelés után már megindul a nap elég szépen.
1: Igénylik is a gyerekeid akkor, hogy te ott legyél náluk a nap kezdetén?
2: Abszolút igénylik mindkét szülő jelenlétét, azt gondolom az édesanyjukét is, és az enyémet is.
1: Milyen személyiséggel bírnak a ti gyermekeitek, miben különböznek?
2: Nem megy gyakorlatilag, tehát hogy a Milán ő talán egy kicsit jobban igényli a szeretetet, Milla pedig vagányabb, pontogatja már a szárnyait, bátrabb talán egy kicsit, és azt látom, hogy a lányok keményebbek.
1: Melyikőjük az apásabb?
2: Hát ez változik mindig. A Milla mindig is apás volt, azt gondolom. A Milánnál pedig ez változik elég sűrűn.
1: Mik azok a hobbik, amit mondjuk mind a Milla, mind a Milán igényel, hogy együtt vegyetek részt rajta, vagy hogy te tanítsd őket, vagy te legyél velük?
2: Hát alapvetően a közös együttlétnél akár egy társasozás is tud az lenni. Azt vettem észre rajtuk, hogy mindegy, hogy mit csinálunk, csak közösen csináljuk. Akár lehet ez egy udvar rendbetétel is, meg lehet ez egy közös társasozás is, teljesen mindegy, vagy egy mesenézés. Alapvetően együtt csináljuk ezt család.
1: Mi a helyzet akkor, hogyha vannak valami ügyes, bajos dolgaik, titkaik, amiket úgy meg szeretnének beszélni? Mi a jellemzőbb, hogy a Milán téged keres fel, a Milla az édesanyját, vagy ez nem ennyire egyszerű?
2: Hát a titoktartás fontos a gyerekeknél, mert hogyha ezt megszegjük, akkor abból baj van. Tehát az a bizalomvesztéssel is jár egyenesen arányosan. Azt gondolom, hogy éppen ezért nem tudom azt mondani, hogy engem keresnek meg, vagy az édesanyjukat, mert ha titok, az arra kérnek, hogy titokban maradjon, akkor az titokban fog maradni.
1: Érzel-e bármiféle különbözetet, hogy hogyan kapcsolódsz a lányodhoz, és hogyan kapcsolódsz a fiathoz?
2: Más a szeretetnyelve egyértelműen mind a kettőnél.
1: Miben más, vagy mi a szeretett nyelv?
2: Például a lányom bőbújósabb, tehát ott azért van egy apalánya szerelem.
1: Igen, ez jellemző.
2: Fogva, és ettől egy kicsit félek is bevallom őszintén, hogy mi lesz, ha ő kiskamasz lesz, és ez mondjuk elkezd változni.
1: Elveszted a pozíciót.
2: Igen. Milánnál teljesen más. Ott ő inkább igényli a jelenlétet, legyek ott mellette. Teljesen mindegy, hogy mit csinál ő, vagy én, legyek ott a közelébe.
1: Azért sztereotípia az, hogy apa-fia állandóan harcban állnak, versenyeznek. Jelen van ez nálatok?
2: Nincs, abszolút nincs harc. Harc az van, de nem ilyen.
1: Nem ilyen jellegű.
2: Nem ilyen jellegű harc van. Nincs verseny közöttünk, abszolút.
1: A Milán mennyire követi a te szemléletedet? Igaz, még kicsi, de hogy például, hogy mennyire gondolkodik a későbbiekben hasonló munkában, mint amiben te gondolkozol?
2: Hát ő még egy kicsit elvarázsolt világban él azért, tehát ő most egyelőre még űrhajós szeretne lenni. Éppen bányász, éppen mi jön vele szembe, ezt így nem lehetne most még meghatározni nála semmiképpen.
1: Milán született először, te milyen apuka csoportba tartoztál, aki azért drukkol, hogy fia legyen, vagy aki azért, hogy lánya?
2: Én azért drukkoltam, hogy egészséges legyen, azt gondolom, hogy ez a legfontosabb dolog. Fiam lesz, vagy lányom, az olyan szempontból nem volt
1: mérvadó,
2: hogy a fontosabb, az egészség a legfontosabb, azt gondolom.
1: És milyen volt azután, hogy 3 évi Milánt neveltétek, és ő volt az egyedüli, majd becsöppent a családba a kicsi lánya Milla?
2: Érdekes és izgalmas volt több szempontból is. Én azért féltem egy kicsit, hogy tudom-e majd ugyanúgy szeretni a lányomat, mint ahogy a fiamat szeretem. Tehát, hogy én azért egy kicsit majom szeretettel tudok szeretni, és féltem ettől az egész helyzettől.
1: De kapott ő is helyet.
2: Bőven.
1: Mi a helyzet köztük? Fiú, lány, azért kamaszodnak most már, mások a gondolatok. Hogyan kapcsolódnak ők egymáshoz? Hogy milyen testvérek?
2: Azt gondolom, hogy jó testvérek. Egyik pillanatban nagyon jó testvérek, a másik pillanatban már kevésbé jó testvérek. De észrevettem, hogy ha valamelyikkel valami probléma vagy baj van, akkor nagyon ki tudnak egymásért állni, és ez tök jó érzés.
1: Folyamatosan ott vannak egymásnak.
2: Igen.
1: Mi az a dolog, amit ők tanítottak neked, és amire így egyáltalán nem is számítottál?
2: Nem tudnék egy ilyen dolgot mondani, azt gondolom, hogy hát a szülőséget ugye azt nem lehet tanulni sehol, csak a gyerekektől vagy a családba. És ezt folyamatosan tanuljuk szülőként az édesanyjával, és folyamatosan próbálunk helytállni ebben a szülőségnek nevezett életformában, és ezt ők tanítják tulajdonképpen nekünk.
1: Ez azért sokszor örömmel, és gondolom bánattal is jár.
2: Felelősséggel jár tulajdonképpen, én ezt érzem benne, felelősséget, és nyilván van benne öröm és bánat is, minden feszültség is.
1: Egy apukára nagyon sok nyomás nehezedik, azért a társadalmi nyomás, a munka, a pénzkeresés, de hogy hogyan tudsz megmaradni, amikor mindennek vége, és amikor csak 4-en vagytok édesapaként, hogy tudod hátrahagyni a mindennap nyüzsgését?
2: Hát ezt pont ők teremtik meg tulajdonképpen. Azzal a fajta hozzáállással, viselkedésformával, ahogy ők gyerekek. És ők pillanatok alatt vissza tudnak rángatni abba az állapotba, hogy én apa vagyok.
1: Volt-e olyan, hogy azt érezted, hogy nem tudod a minőségi időt megadni, hogy egyszerűen nem férnek bele?
2: Sokszor van. Igen, igen. Tehát nem volt ez váltakozó. Igen. Sokszor van. Tehát a munka mellett család pilétet lenni tulajdonképpen az nem könnyű. Nem mindig van rá energiád, megfelelő energiád. Van benne lustaság is nyilván, de azt gondolom, hogy ez mindig egy feladat.
1: Mi volt, most egy kicsit a női-férfi viszonyokra szeretnék kitérni, hogy azért megváltozik, ahogy említetted is, egy pár, egy házas pár élete akkor, amikor megjönnek a gyerekek. Hogyan volt ez a te feleségeddel? Milyen volt a fiatok megszületése után az az első pár hét, pár hónap?
2: Izgalmas, mindenképpen izgalmas. Tehát én azt gondolom, hogy minden egyes feladat, ami közöttünk történt, vagy körülöttünk történt, az összekovácsolt minket. Bár a fiunk születése is összekovácsolt minket, ott is voltak mélypontok és feszültségek és fáradtság. A lányunk születése még jobban, hiszen ők, majd említettem, koraszülött volt, és ezért volt izgalom. És ott valahogy azt érzi az ember, legalábbis mi azt éreztük, hogy ott vagyunk igazán egység.
1: Pont ezt akartam, hogy a sok nehézség ellenére összetudott titeket kovácsolni ez a helyzet.
2: Hát én azt gondolom, hogy a nehézségek mindig összekovácsolják az embert.
1: Azért beszélgettünk itt a gyereknevelés öröméről és szépségeiről, de volt-e olyan helyzet az életedben, amikor azt érezted, hogy apaként kudarcot vallottál?
2: Erre is azt tudom mondani, hogy vannak ilyen helyzetek, igen, amikor azt érzi az ember, legalábbis én magam tudok erről beszélni, hogy kudarcot vall az ember bizonyos szinten, bizonyos területeken. Aztán, hogy ez maximalizmus, vagy nem tudásból ered, ezt nem tudom meghatározni, de vannak ilyen pillanatok, igen.
1: Hogyan lépsz ezen túl? Mi az, amiből ilyenkor erőt merítesz?
2: Hát nyilván a gyerekekből. Tehát, hogyha kapsz egy olyan visszajelzést, hogy szeretlek, apa, az sokszor bőven elég.
1: Feltétel nélkül képesek szeretni?
2: Szerintem csak úgy.
1: Volt olyan pillanat, amikor úgy különösen büszke voltál, és megosztod-e a történetet velünk?
2: Sok ilyen pillanat tud lenni az életben, nem kell hozzá nagy dolognak történni, én úgy gondolom. Most nem tudok kiemelni egyet sem igazából, most volt a lányom ballagás az óvodából, ott nyilván különösen büszke voltam, amikor láttam őt verset mondani, de sok ilyen pillanat van.
1: Amikor büszke apuka lehet.
2: Amikor büszke apuka lehetek, így van, és nem kell hozzá mindig nagy dolognak lennie, akár egy kakaókészítés, amivel a fiam meglepi mondjuk a testvérét, vagy éppen reggelit csinál nekünk. Önmagát önszántából, ez tök jó dolog.
1: Mit gondolsz, milyen lesz az ő kapcsolatuk a későbbiekre nézve? Fiú és lányként össze fognak tudni kovácsolódni úgy az évek során?
2: Próbáljuk nevelni őket erre, hogy ők testvérek és legyenek jó testvérek. Ez meg is mutatkozik sok esetben, hogy mi fog történni 20 év múlva, 10 év múlva, azt nem lehet előrevetíteni, azt gondolom. Reméljük, hogy ők jó testvérek lesznek mindig is.
1: Térjünk vissza a te gyerekkorodra.
2: Van egy testvérem, igen, meg van. Féltestvérem is van.
1: Féltestvéred is van. Arra szeretnék kitérni, ha már itt a testvéri viszonyról beszéltünk, hogy mit látsz, mennyiben másak most, ma 2026-ban a testvérek, mint amilyenek ti voltatok a testvéreddel?
2: Közöttünk 6 évkor különbség volt. Nálunk az az igazi testvéri viszony, az hát meg is volt, meg nem is tulajdonképpen pont a korkülönbségből eredően. Azt gondolom, hogy teljesen más most, ami most van az én gyerekeim között, mint ami az én testvéremmel volt. Jobb-e, azt nem tudom, de más.
1: Itt most pont az jutott eszembe, hogy erről beszélgettünk, hogy azért ma a 21. században már az apukák így nagyon kiveszik a részüket a gyereknevelésből. Mi volt a helyzet nálatok? Ott mennyire sikerült ez?
2: Hát most, hogyha arra gondolsz, hogy mondjuk megszülettek mennyire, én próbáltam kivenni a részemet belőle, most már azért ez változik, tehát a tanulás része például az általában mindig a feleségemre marad. De igyekszem odaülni én is néha az asztalhoz, de valahogy ez olyan természetessé vált, hogy ez az ő feladata tulajdonképpen.
1: Ezért 2026-ban egyre több apuka veszi ki a részét, akár közös programokra járnak, közös tornákra, úszásokra, hogy a társadalom azért sokszor megbélyegzi őket azzal, hogy papucsok. Mennyire értesz egyet ezzel az állítással?
2: Hát nem tudom megmondani, hogy nálunk nincsenek effektíve ilyen nagy közös programok, vannak nyilván közös programok. Ez a papucság, hát ez egy érdekes kérdés, igen. Azt gondolom, hogy ha önszántából csinálja valaki, akkor semmiképpen nem papucs. Hogyha noszogatásra csinálja, és úgy, hogy nincs hozzá kedve, hát akkor
1: lehet, hogy
2: akkor valószínűleg igen.
1: De hogy azért lehet, hogy a napjaimban már az apukák így önszántukból mondják azt, hogy én szeretnék vele a babaúszásra menni, vagy a karatéra.
2: Én azt gondolom, ezzel semmi probléma nincs, ha önszántukból csinálják. Igen. Ha valóban önszántukból csinálják.
1: Én bízom benne, hogy azért egyre több apuka szeretné ezt önszántából ilyen szinteken is kivenni a részét a gyereknevelésben. Te, hogyha most belegondolsz, akkor mi az az egy nagy tanítás, amit minden alkalommal elmondasz a gyerekeidnek, és amit nagyon szeretnél, hogyha rád gondolnak, mindig eszükbe jusson.
2: Ezt hoztam, tisztesség, becsület és az alázat. Ez a három legfontosabb értékrend az én személyes értékrendembe vagy életembe, és hogyha ebből legalább egyet, de inkább mind a hármat át tudnám neki hitelesen adni itt az évek során, az életünk során, akkor én ennek nagyon örülnék és nagyon büszke lennék rá.
1: Ezt azért gyakoroltatod akkor velük, hogy odafigyelsz erre.
2: Igen.
1: Ha egy dolgot kívánhatnám magadnak és a gyermekeidnek, a jövőre nézve mi lenne az?
2: Gyakorlatilag boldogság. Tehát, hogyha az megvan, akkor onnantól kezdve szerintem az élet az rendben van.
1: Az élet az megy, és hiba nincs. Köszönöm szépen, Laci, hogy itt voltál, és hogy elfogadtad a meghívásom.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék!
4: Itt a reklám.
5: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
6: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottunk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
5: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
6: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
5: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
6: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
7: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
8: 93.4 Rádió Dabas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Családi piknik.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

Van itt bent, és csak Isten tudja miért téged. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Nézzük a vasárnapi horoszkópot a folytatásba. Kezdjük kivételesen ismételten a kosokkal. A napforduló energiái az otthonodra és a családodra irányítják a figyelmedet. Kiváló alkalom ez arra, hogy rendezd a soraidat a szeretteiddel, és egy meghitt közös programmal töltsd fel az érzelmi raktáraidat. Kiemelkedően jók a kommunikációs energiái a bikának, így a fontos beszélgetések most rendkívül eredményesek lesznek. Hallgass a megérzéseidre, mert egy spontán találkozás vagy ötlet komoly távlatokat nyithat meg előtted. A nap ma búcsúzik az ikrektől, de a pénzügyi szektorodba lépve azonnal megnyitja a bőség kapuját. Ideális ez a nap arra, hogy átértékeld az anyagi helyzetedet, és tudatosan tervezd meg a nyári kiadásaidat. Isten éltessen, elkezdődik a születésnapod, hava kedves rák, mivel a nap ma belép a jegyedbe, óriási energialöketet kapsz, és te válsz a nap abszolút főszereplőjévé. Használd ezt az időszakot az új terveid elindítására, illetve megújulására. A napforduló az oroszlán számára a befelé fordulásról és a pihenésről szól. Ne erőltesd magadra a pörgős programokat, inkább szállj időt a relaxációra, az elmúlt időszak események feldolgozására és a lelki békéd megteremtésére. A baráti és társasági kapcsolatai kerülnek előtérbe a szűznek. Egy rég nem látott ismerőssel való találkozás inspiráló ötleteket adhat, és a közösségi programok most különösen sok örömöt és feltöltődést tartogatnak. A mérleg karrierje és a hosszú távú céljai kapnak most erőteljes asztrológiai támogatást. Ha egy fontos döntés előtt állsz, a mai nap energiái segítenek tisztán látni a helyzetet, és magabiztosan megtenni a következő lépést. Váratlan, mégis rendkívül pozitív helyzetbe kerülhet a mai napon a Skorpió jegy szülöttje. Erős vágyat érezhetsz a tanulásra, a határaid tágítására, vagy akár egy utazás megtervezésére, merj nyitni az újdonság felé. Ez a nap a mély, őszinte beszélgetések és a belső átalakulás ideje a nyilasnál. Kiváló alkalom arra, hogy elengedj olyan régi sérelmeket vagy szokásokat, amelyek már nem szolgálják a fejlődésre. A fókusz a párkapcsolatára és a szoros együttműködésre helyeződik a bak esetében. Egy romantikus gesztus vagy egy tiszta, szívből jövő beszélgetés most csodákra képes és megerősítheti a köteléket közted és a partnered között. Kellemes meglepetések érhetik a mindennapi rutinja során a vízöntőt. Nagyszerű nap ez arra, hogy bevezess egy új egészséges szokást az életedbe, vagy rendet tegyél magad körül, a testi-lelki megújulás garantált. És a halak kreativitása és életöröme a tetőfokára hág ezen a vasárnapon. Engedd szabadjára a fantáziádat, foglalkozz a hobbiddal és a jelentősebb tevékenységekkel, vagy pedig tölts

0: időt a szerelmeddel, a romantika most magától értetődő lesz, ezeket üzenik a csillagok.
1: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
2: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
1: Reklám. Will Serker. Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban. Ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb. Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.
3: Hey guys, I'm Amber Mark.
4: Yeah, this is J Balvin. Jump on.
2: 93.4
1: Rádió Dabas.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Már is közlekedünk, hiszen eltelt egy óra, hozom a legfrissebbeket az utakról. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Aztán az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábel telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a fél útpályát lezárják, jelzőrök irányítanak, és szintén a városban, de a 86-as és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. A 114-es kilométernél pedig Kiskunfélegyháza déli határában üzemeltetési munkálatok folynak, emiatt félpályás korlátozás van érvényben. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Egészségügyi kockázatokkal jár a hőhullám, nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a legmagasabb napi hőmérséklet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint ez a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegekre, a nehéz fizikai munkát szabadban végzőkre, az idősekre és a fiatalokra, a csecsemőkre, valamint a krónikus alapbetegséggel élőkre különösen nehéz időszakot jelent. Azt javasolja, hogy igyunk több vizet, ha valaki rosszul létet érzékel, akkor hívjunk orvost. Délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a napon, és senki ne hagyja a gyerekét, kisállatát az autóban, amely felmelegedhet. Nyári diákmunkát támogató programot indította a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezzel bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A programra már regisztrálhatják magukat a diákok, a munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a területileg illetékes járási hivatalhoz. A korkedvezményes nyugdíjazástól, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója. A szövetség a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte. A szervezet bízik abban, hogy a kezdeményezett kérdésekben érdemi párbeszéd indulhat a kormány és a közlekedési ágazat munkavállalói a képviselői között. A magyar fiatalok több mint harmada, míg az európai fiatalok csak nem fele, túl sok időt tölt a képernyő előtt. Durva becsléssel a magyar gyermeket átlagosan 3,3 órát áldoznak erre, míg az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, hétvégén pedig több mint napi 6 órát. Új fordulatot vett a Same Day magyarországi helyzete a korábbi bejelentések után. A román EMAG csoporthoz tartozó futárcég egyelőre mégsem vonul ki a hazai piacról, mert a hatóságok végül kiadták a tervezett tranzakcióhoz szükséges külföldi tőkebefektetési engedélyt. A Same Day jövője néhány héttel ezelőtt még bizonytalannak tűnt Magyarországon, miután meghiúsult az Express One-nal az Osztrák Posta hazai leányvállalatával tervezett felvásárlási és összeolvadási ügylet. A Same Day 2007-ben kezdte meg működését Romániában, Magyarországon pedig 2020 óta van jelen. Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: A hírek után folytatódik tovább a családi piknik apák napján, és az előző órában egy édesapa szemszögéből néztük meg a viszonyt a gyerekekkel, most megfordítjuk ebben az órában. mert hogy gyerekek fognak mesélni az édesapjukhoz fűződő viszonyról, kapcsolatukról, úgyhogy érdemes továbbra is velünk tartani itt a családi piknikben, apák napján.
4: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
0: Családi piknik.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Akkor folytatjuk is a műsorunkat itt a 93.4-en az Otthon hangján. Ez itt a Családi Piknik. A mai blokkunk az apák napjáról szól, hiszen ez egy apák napi válogatás így vasárnapra. Most két különleges vendégem van a stúdióba, akik személy szerint nekem is különlegesek, hiszen majdnem olyan, mintha a hugaim lennének. Itt van velem Apagyi Lilla, aki 13 éves, és a huga Apagyi Hanna, aki 10 éves. Velünk beszélgetünk ma az apukákról, az apalányok kapcsolatokról, a közös élményekről, és egyáltalán csak arról, hogy mit is gondolnak ők az édesapjukról. Sziasztok, csajok! Köszöntelek titeket itt a műsorban.
2: Szia, Iza!
1: Na, csajszikáim, akkor először hozzád fordulok, Lilla, hiszen te vagy a legnagyobbik, bár itt azért ne is hagyjuk ki, hogy van még egy legkisebbik, az Alexa is, de ő most még kicsi, nem tud velünk itt lenni. Szóval, Lilla, akkor először veled kezdeném. Mi az első gondolat, ami eszedbe jut apukádról?
2: Hát, hogy van nekem egy gondoskodó emberem, aki gondoskodott rólam is, szeretett engem, és hogy neki köszönhetem a házunkat, meg az életemet is, és hogy...
1: Hogy ott van nektek?
2: Hogy ott van nekünk, igen.
1: És Hanna, te mit gondolsz, hogyha én azt mondom, hogy a Sanyi, a te apukád, akkor mi az, ami bevillan róla először?
3: Kedves, okos, és szeret minket.
1: Apukátok azért ott van veletek minden nap, mindig részt vesz a ti közös programjaitokon, az iskolai tevékenységeteken, de hogy mi az a közös program, amit együtt szoktatok csinálni, és azt általában mindig együtt szoktátok csinálni?
2: Hát igazából szeretünk a házba fogócskázni, ezt igazából mindig szoktunk, még akkor is ilyen nagy vagyok. Hát amikor elmegyünk valamit benni így a házhoz, akkor is bele szoktunk leginkább menni, meg amikor messzebbre megyünk el itthonra, bele szoktunk menni.
1: Te is mondhatod, Hanna, nyugodtan.
4: Nekem ugyanez a véleményem, amit ugye a Lilla mondott.
1: És figyeljetek, csajok, hogyha ti elmentek apával, ahogy mondtad, hogy vásárolni a házhoz, akkor szoktatok apával együtt ötletelni?
2: Igen.
1: Meg szoktátok beszélni, hogy kinek mi tetszik, és akkor úgy szoktatok dönteni?
2: Hát igen. Nem mindig, de valamikor, amikor nekem nem tetszik, akkor hát akkor is azt leszek, amit anyáik szeretnek, de az nem baj.
1: De akkor tudtok együtt közös nevezőre jutni. Akkor Hanna, most rád nézek, hogy te is kapjál egy kis szót. Mit gondolsz, miben a legügyesebb a te apukád?
4: A matematikai feladatokban, a ház építésében és a kocsi szerelésben.
1: Na akkor menjünk rajta végig. Matematikai feladatok szokott nektek apa segíteni a matek leckében?
2: Hát egyszer megkértem, hogy segítsen, de nem értettem, ahogy ő magyarázta, mert hát máshogy tanulta, vagy nem tudom.
1: De azért próbált akkor nektek segíteni.
2: Igen, próbált segíteni, csak mindig így félre siker.
1: Igen, kell tanulni vele is. Ő már egy kicsit idősebb, ő már egy kicsit jobban átlátja lehet azt a matek példát.
4: Én úgy gondoltam a matekos feladatot, hogy a házban, ugye, hát a falakat ő számolta ki, mindent ő számolt ki a házban, a házon. Én így értettem a matekos feladatokat. A sima matekos házikba.
1: Abba is segít.
4: Igen.
1: Tehát akkor apukátok nagyon jó tervezőkészséggel bír, szóval ő akkor kitalálta, hogy ő tervezte meg effektív akkor a házatokat?
4: Igen.
2: Hát, nem teljesen, de...
1: Nagy részt ő is átgondolta, hogy mit szeretne.
2: Igen. Anya is segített.
1: Anya is segített benne. Most Hanna, most hozzád fogok szólni Hannához, igen, mert azt azért én így tudom ilyen benfentesen, hogy te karatézol, és hogy ezt apukád nagyon nagy örömmel fogadja. Mesélsz erről egy kicsit nekem?
4: Igen. Először is én szeretem volna, hogy menjek karatira, és mikor megtudtam, hogy van az iskolánkba karate, akkor apukám mondta, hogy igen, persze, még jó, hogy. Azért, mert ő is régebben karatézott, és mentálisan fejleszti a gyerekeket, akár nem gyerek, akár felnőtt is lehet. Rengeteget segít nekünk a tanulásban.
1: És apukáddal akkor ez a karate egy közös kapcsolódási pont.
4: Igen.
1: Szoktatok erről beszélgetni, vagy esetleg gyakorolni?
4: Igen, apa is szokott segíteni.
1: Lilla, neked van ilyen közös sport vagy hobbi, amit így együtt szoktatok űzni?
2: Most nem tudom, mert igazából egyszer beiratott engem ilyen, hát ilyen keményebb karatére, csak az már nincs, mert így betiltották, vagy nem tudom. Igen. És én most igazából kézizek.
1: Igen.
2: És hát azt így nem annyira szoktuk együtt.
1: Te támogat benne apukád.
2: Igen, támogat. Meg ugye mondta apa, hogy ő igazából kosarazott, és ő nagyon szerette, és az, hát az is labdajátik a kézi, és akkor...
1: Szóval fontosnak tartja apukátok, igen, hogy valamiféle sporttevékenységet űzzetek. És akkor most már itt meg is ragadnám a szót, hogy akkor beszéljünk egy kicsit az Alexáról is. Szerintetek, ti itt vagytok azért ketten már elég nagy lányok, szerintetek az Alexa és az apukátok közötti viszony az milyen? Mit gondoltok hármótok közül, akkor Lilla, most te vagy a legnagyobb, téged kérdezlek, hármótok közül melyik őtök a leginkább apásabb?
2: Az Alexa.
1: Alexa. De azért, mert ő még kicsike, és igen, ő inkább. Alexa is szokott apukátokkal közös programokban részt venni, vagy igen, szokott olyan lenni?
4: Ő mindig, ahova apa megy, tegnap is folyton már ült a kocsiba, már bent ült a kocsiba, miközben apa még nem. És már tudta, hogy menni kell apával. Bárhova megy apa, Alexa mindig bele kell, hogy menjen.
2: Meg, hogy ugye van egy szomszédunk, tudjának, hogy Laci.
1: Igen.
2: És mindig, amikor kimegy a szomszédunk, mindig vele akar lenni Alexa, nem bír róla így leszállni.
1: Tehát mindig megy oda a szomszéd bácsihoz is, hogy játszanak, vagy együtt, igen, legyenek. Itt vagytok hárman lányok. Azért három lányon megoszlik a figyelem. Anyának is, apának is ezer a teendő, mindhármótok külön órára jár, iskolába, óvodába jár. Hogy szokott-e olyan lenni, hogy mondjuk akkor nálad van a mikrofon, Hanna, hogy azt érzed, hogy most apának vagy anyának kevesebb ideje jut rám?
4: Hát én kicsit így szoktam lenni.
1: Igen.
4: Hogy mert hogy tegnap is például Alexának megjött a szekrénye, az új, és én át szerettem volna rendezni a szobámat, miközben az Alexának kipakolták a szekrényét, és ezt újra kell tervezni, és hát belekezdtem akkor egyedül.
1: És akkor ilyenkor mondjuk hogy szoktátok felosztani? Egy egész napot apával töltötök, akkor apa mind a hármótokkal, meg anya is mind a hármótokkal van, és mind a hármótokkal játszik, vagy így külön-külön? Szokott-e olyan lenni, hogy mondjuk a három gyerek együtt megy programozni, vagy szokott-e olyan lenni, hogy csak az egyik őtök megy apával?
2: Szokott olyan lenni, hogy valamelyikünk elmegy apával, hát így nem...
1: Ügyeket intézni?
2: Ügyeket intézni, meg igazából volt olyan, amikor elmentem például egyedül vele, ügyeket kellett intézni, és elmentem, és bementünk a legközelebbi, hát ilyen italos boltba, és vett nekem top joint,
1: és igen.
2: És így egy csomószor előfordult, és mondta apa is, hogy majd egyszer szán rám egy napot, hogy majd elmenjünk így sushizni, mert ki szeretném így próbálni ezt a kínai éttermet, és akkor majd így megkóstolom azt a tésztát, sushit, meg az ilyenek.
1: Pont ez lenne még egy pillanatra Lillához a kérdésem, hogy egy egész napot csak te tölthetnél apával, mit szeretnél csinálni?
2: Hát így ezt.
1: Ezt sushizni?
2: Igen.
1: Kicsit vásárolni is azért,
2: hát
1: nem?
2: Igen, kicsit vásárolni.
1: Kicsit vásárolni, igen. És te, Hanna?
4: Én, hogyha egy egész napot apával tölthetnék, akkor először is minden percét kihasználom arra, hogy játszhassunk. Elmennék vele tuti, hogy a Cyber Jam-ba, és hogyha lehetne, akkor nem csak egyedül, hanem az egész család.
1: Egész család. Te szereted, hogyha ott vagytok mindnyájan.
4: És valamikor ugye valamelyikünk lusta elmenni apával, hogyha már kér, hogy menjünk vele, és legfőképpen az Alexa szokott mindig vele menni.
1: De azért akkor apa törekszik, hogy mindegyik őtök, hogyha tud, akkor menjen el vele, legyetek együtt, és akkor egy kicsit így mindegyik őtökkel is töltsön időt.
4: Igen, és hogy ugye, hogyha még lehetne, akkor én lennék a stylistja egy napra.
1: Tényleg? Igen. És mit adnál apára, vagy te mit gondoltál ki neki?
4: Hát a mostani divat az, hogy ilyen térdig érő rövid nadrág, és ilyen fehér pólók, mert ugye apa sokszor feketét szokott.
1: De figyelj, apa nem akar ilyen mostani divatot így hordani egyenlőre?
4: De, csak másféleképpen.
2: Hát ő nem ilyen divatot szokott hordani, hanem ilyen férfiasabbat.
1: Férfiasan öltözik apukátok? Igen, nagyon. Engem nagyon érdekel még ez a stylist téma, de miért pont a stylist? Miért a stylistja lennél?
4: Azért, mert hát apa most nem a... Ő is a mostani divatot használja, csak
1: de neki
4: a
1: régebbiákat
4: felhozza.
1: Igen. Jól öltözködik apukátok, csak igen, nem biztos, hogy a napjaink divatja az, igen, ami az ő stílusa.
4: És azért már mindig mondja nekünk, hogy miért ilyen lengős gatyákat hordunk meg ilyenek, és hogy rajtunk jól áll, de lehet, hogy rajta nem. És épp ezért, hogy ő is megtudja, hogy igazából lehet, hogy rajta is jól állna.
1: Igen, és ezt megmutatnád neki.
4: Igen.
1: De jó, hát akkor nagyon komoly kis terved lenne apával egy egész napra.
2: Én meg lefotóznám őt.
1: Fotóznád, igen, képeket készítenél róla?
2: Igen, mert nem sokszor látjuk ugye ilyen vágó, amit a Hanna mondott.
5: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab. Labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház. Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
5: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
4: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
5: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
4: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
5: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
4: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
6: 93.4
1: Rádiódabas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Családi piknik.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Ez továbbra is a családi piknik itt a 93.4-en, és folytatjuk a beszélgetést az apa-lánya viszonyról.
2: És mit gondoltok, hogyha Alexának lenne egy ilyen kívánsága, hogy apával egy egész nap, ő mit választana?
3: Hát ő is az ilyen fagyizást, meg hogy igazából nagyon sokat fogocskázzanak, meg játszanak a házba így nagyon sokat, hát mindig vele menne, mindenhova, bárhova.
2: Mindenhova menne vele.
3: Mindenhova, és igazából... Igen.
2: És mi újság, hogyha már itt a stylistkodást kipipáltuk, a fodrászkodás, körömfestés, sminkelés, azért itt vagytok hárman, az biztos, hogy nincs olyan nap, vagy nincs olyan hét, hogy ne kerüljön elő a körömlak, vagy a smink.
3: Hát régen volt olyan, hogy kifestettük apa körmét, és ugye mivel nincs haja, ezért nem tudtuk megcsinálni, de hajpántot tettünk a fejére. A lábúj körmét is kifestettük, meg igazából tettünk rá tetkókat is.
2: Tényleg.
3: Egy csillám tetkót is, meg ilyen sima tetkót is, és úgy ment el dolgozni, mert másnap munkahelye volt, és ezt így bevállalta.
2: Bevállalta, hát nagyon jó fejapukátok van.
4: Igen, azért, mert akkor mi csak ketten voltunk, és ugye az Alex akkor még nem volt meg, anya meg akkor dolgozott még, és akkor egyedül voltunk otthon apával. Na, megfogtuk anya cuccait, és szépen kisminkeltük mindenit. Szemhéjpúder, szájceruza, rúzs, mindenféle, körömlak.
2: És apa ilyen jó fej volt, és ilyen menő apuka volt, hogy fogta, és bement így dolgozni.
4: Igen, és véletlenül adja a szemöldökszeruzát, a szájceruzának használtuk.
2: Jó, akkor jó vastag kontúros szája lett apukának.
4: Ugye a pirosító is.
2: Pirosító. Hát igen, azért apának ebbe bele kellett nőni, hiszen itt most csak csajos energiák vannak, nincsen egy fiú visszatartó erő, aki autózna, vagy nem tudom én, építőkockázna.
4: De ugye a szomszédunk, ugye a Laci. Na, ő mindig, hogy átjön hozzánk, apa nem ért valamit, a medencébe is most ő segített.
2: Igen.
4: És rögtön áthívta, és ő meg mindig jön.
2: Igen, ő meg abba akkor segít nektek.
4: Na és így van, Alexa is, hogy soha nem tud leszárni róla.
2: Soha, mindig ott van körülöttük. Akkor lehet, hogy kijelenthetjük, hogy a Alexa igényli a leginkább apát.
4: Hát, igen.
3: Most igen, de nyilván amikor én is kicsi voltam, akkor én is, meg a Hanna is, de ugye anya nekem egyszer mondta, hogy velem sokkal többet volt foglalkozva, mint bármelyikőjükkel, mert ugye én voltam az első, és akkor így, hát így ezt így...
2: Hát értem, hogy mit szeretnél mondani. Igen, amikor az első gyerek megszületik, az mindenkinek újdonság a nagymamáknak, a nagypapáknak, de aztán nektek az a jó, hogy folyamatosan együtt tudtak lenni, hogy igen, veled volt akkor foglalkozva, aztán megszületett a Hanna, akkor ő volt a kisebb, akkor ő volt a középpontban. Nagyon nehéz nektek egy részről, hiszen hármótoknak meg kell osztani a figyelmet, de pont az a jó, hogy rátok nézek, és annyira jó tesók vagytok, hogy hiába van néha, tényleg Hanna rajtad, látom, hogy a családod, a tesóid, a mindeneid, és hogy tudom, hogy néha nagyon nehéz lehet, én is nagyon sokat vagyok irigyelm a hugomra, de hogy ez a jó, hogy ezt tartsátok meg mindig, hogy ennyire jó tesók legyetek, és ne irigykedjetek, hanem inkább arra próbáljatok törekedni, hogy minél szorosabban tartsatok össze.
4: És amikor ugye, hát mondta Lilla, hogy amikor ugye először ő megszületett, akkor vele sokkal többet lett foglalkozva, és mikor én megszülettem, akkor a Lilla az nagyon rendes tesó volt, mert mindig a kezébe vett, mindig ringatott, mindig játszott velem, és akkor jött az Alexa. Na, én őt nagyon irigyeltem, hogy folyton vele volt foglalkozva, ráfigyeltek folyton, és...
2: És hogy ő a kicsi. Igen. Ő az újdonság a családban. Igen, de... Tudod, akkor megjött ő, akkor a harmadik volt, akkor nektek már egy kicsit el lehetett engedni a kezeiteket, de hogy azért azt látom, hogy mindegyik őtöknek megvan a saját személyisége, a saját gondolatai. Mindegyik őtök oda mehet, ahova szeretne, azt sportolhatja, te is azért, Hanna, még táncolsz is, még ma is fellépésre készült. Szóval azért nagyon ügyesek vagytok, hogy ilyen jól kezelitek egymást, de higgyétek el, hogy ez majd később nagyon-nagyon jól fog nektek jönni.
4: Mikor ugye az Alex megszületett, akkor ugyan velem nem jön lehetett, nem tudtak foglalkozni, és akkor a Lillával mi volt, amikor bevonultunk a szobánkba, és együtt játszottunk, mikor ugye nem tudott anya velünk foglalkozni, mert ugye az Alexával lett.
2: De ezért akkor nektek szoros is a kapcsolatotok.
4: Igen, mert ugye legelsőnek egy szobában voltunk, és azután most már nem. És én apa kérdezte, mi lenne, hogyha nem ott laknánk, ahol most lakunk, hanem még ott, ahol régebben laktunk, ugye? Én mondtam neki, hogy hát nekem jó lesne, hogyha megint egy szobában lennénk, de azért kicsit nem.
2: Kicsit nem. Kicsit azért jó mindenkinek külön.
4: Igen.
2: Lilla, azért közted és az Alexa között nagyobbakor különbség, azt tudom, hogy a Hanna folyamatosan gardírozza a kistesót, de hogy te hogy vagy az Alexával? Hogy neked teher, vagy inkább jó érzés vele játszani?
3: Is-is. Valamikor igen, valamikor meg nem. Mert amikor így nagyon felpörög, akkor elkezd engem idegesíteni, és ez neki, tudom, így jó. És de nekem meg ez nem jó. Igazából nekem ugye kettő tesóm van, és mind a kettő kisebb nálam. Uh-huh. És hát igazából ezt már megszoktam a Hannával, mert ő is igen. Ugye csinálta.
2: De hát így ebbe az a jó, hogy akkor mindig te tudsz példát mutatni. Téged igen. Követnek a kicsik.
3: Igen.
2: Te vagy a lányok között az útkitaposó, te vagy akinek a ruháit utána mindenki hordja, te vagy aki mindenkinek példát mutat.
4: És Alexa az olyan, hogyha például telefonozunk, bejön a szobánkba, de szó szerint betör, és foglalkozzatok velem. Gyere játszani. Az az legelső. És főleg, hogyha meg látja, hogy legelsőnek ugye átjön a barátunk, barátnőnk, rögtön ő is mondja, anya, jöjjön át a barátnőm most.
2: Uh-huh. Tehát neki is olyan az kell, ami nektek.
4: Igen, mindig utánoz.
3: Igen, meg most nekem átjött a barátnőm, az egyik barátnőm a Janka. Amikor átjön egy barátnőnk, bármelyikünknek a Hannával, akkor mindig oda jön hozzánk, és megállás nélkül velünk akar lenni, és egy fél év, mire kiűzzük úgymond a szobában.
2: De ő csak azért szeretne veletek lenni, hogy ő is kicsit tudjon a nagyokhoz tartozni. Azért, Hanna, erről te biztos tudsz mesélni, hogy amikor már a Lilla nagyobb volt, cseperedett, te is mindig a környékén, a közelébe akartál lenni.
4: Hát igen, mikor még én nagyon kicsi voltam, egyszer az oldalban volt farsang, mikor a Lilla oldal, volt, én meg még ugye nem mentem óvodába, akkor anya megkérdezte az óvónőket, mert ugye anya nekem is vett egy jelmezt farsangra, és megkérdezte az óvónőket, hogy én bemehetek-e. És azt mondták, hogy igen, persze, és én be is jöttem, és rá voltam úgymond állva a Lilla barátnőireiba. Akkor anya megkérdezte az óvónőket, mert ugye anya nekem is vett egy jelmezt farsangra, és megkérdezte az óvónőket, hogy én bemehetek-e. És azt mondták, hogy igen, persze,

0: Igen, igazából anya nem annyira nagy matekos, viszont apa az nagyon, ugye már mondtuk. És anya mindig mondja, hogy igazából ugyanolyan vagyok kb.
1: Tehát, hogy könnyen tanulsz, igen. Érted, átlátod a feladatokat.
0: Igen, kivéve a töri gyengeségem az.
1: Mindenkinek van erőssége is, gyengesége is, ez még változhat.
2: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Ez továbbra is a családi piknik itt a 93.4-en, és folytatjuk a beszélgetést az apa-lánya viszonyról.
2: És te, Hanna, mit gondolsz, miben hasonlítasz apára? Mert hogy kinézetre nagyon az biztos, de ezt most a hallgatók nem látják. Mi az a személyiségjegy?
3: Matek. A legfőképp a matek. Én abban minden évben ötös vagyok, és idén is. Nekem igazából a környezet a gyengeségem. Én azt nem nagyon.
2: Nem szereted.
3: Hát igen.
2: És akkor te is ezt tudod magadról elmondani, hogy neked is vág az eszed, jól mennek a matek példák, átlátod a feladatokat?
3: Én is igazából ugyanazt tudnám mondani, mint a Lilla, hogy én is anya folyton azt mondja, nekem is ez eszemet apától kaptam, és hogy ugye én is kiskoromban mindig apával akartam tölteni minden egyes percet, ha otthon volt, hogyha nem volt otthon, én minden egyes percben felhívtam volna, de nem minden percben ugye lehet hívni.

0: vásozni, mert igen, apa dolgozik. Én minden egyes percet tényleg bele akartam.
1: És mi az a tulajdonság, egy belső tulajdonság, ami mondjuk, ami szerintetek ugyanaz bennetek is, vagy mondjuk benned Lilla, vagy benned Hanna, meg apába is.
0: Szerintem a matek ugyanúgy.
1: A matek, ne? Akkor megállapodhatunk a matekba.
0: Nekem is a matek, meg amikor én nagyon-nagyon fel tudok mérgesedni, és nagyon nehezen tudom magam így leállítani. Tehát volt egy olyan korszakom, amikor ez hát csak úgy...
1: Eldurrant.
0: Igen, minden eldurrant, és nem tudtam magam leállítani, de ezt így megtanultam, és most már könnyebben le tudom, nem azt mondom, hogy le tudom, de könnyebben.
1: És mi a helyzet akkor, vagy egyetlen szokott-e, biztos szokott olyan lenni, hogy apukátok mérges rátok, miért szokott megharagudni mondjuk?
0: Látom, hogy veszekszünk.
1: Veszekedés, hát igen. Te, Anna, mit gondolsz erről?
0: Hát szerintem is a veszekedés, mert ugye hát Alex is nyilvánvalóan szokott irigyre lenni ránk, hogy neki miért nincs ugyanaz, mint nekünk, hogy nekünk miért lehet az, ami neki nem. És hogyha például nem játszunk vele, akkor nagyon fel tud mérgesedni, elkezd hisztizni, na akkor szokta apa kijönni, és azt mondani, hogy álljatok le.
1: És tehát, ha ezt mondja nektek, hogy állj, stopp, álljatok le, akkor ti tudjátok, hogy na, itt akkor most tényleg vége?
0: Hát, amikor nagyon-nagyon csúnyán szólhatnánk így, hogy álljatok le, amikor már nagyon hangosan és mérgesen.
1: De akkor azért az jogos szokott lenni, ugye?
0: Hát igen.
1: Egy kicsit már pedzegetitek ott a határokat.
0: Igen, meg azért is szokott mérges lenni ránk, hogyha nem tanulunk. Mm-hmm. Mert nekem már volt ilyen, hogy szereztem ugye töriből egy egyest, és azért is nagyon mérges volt, és utána hát nyilván meg lettem büntetve, hogy így elvették a telefont, meg ilyenek, de azt nyilván megértem, mert tényleg nem tanultam, és hát azt is sikerült kijavítanom.
1: Tehát akkor ezt valószínűleg azért jutottak erre a büntire, vagy azért gondolták így a szüleitek, mert hogy ez tényleg egy motiváció kérdés, mert hogy valamiért ennek megvan az eredménye, valamiért nem biztos, hogy úgy tudtál rá koncentrálni, tehát, hogy arra próbáltak a szüleitek titeket tanítani, hogy igenis muszáj az iskolában jó teljesíteni, és lehet, hogy annak az az ára, hogy most egy kis telefon megvonás.
0: Hát igen, meg azért is szereti apa, hogy azt szoktam mondani, hogy mindig legyünk ott egymásnak, hogyha ők például nincsenek, akkor mi mindig legyünk együtt. Hogyha azt szoktam mondani, hogy ne veszekedjünk, az nekem, én tudom, hogy azért mondja ezt, mert hogy azért nem szabad veszekedni, mert testvéreknek milyen az már, hogy veszekednek a testvérek.
1: Így van. Gondoljatok bele, hogy ti hárman mindig itt lesztek egymásnak majd, amikor telnek múlnak az évek, és akkor szépen majd mindenki szerte mehet akár az országba, elköltözik, máshol van munkahelye, de hogy az tényleg mindig eszünkbe kell jusson, hogy a testvérünk a szüleinken túl az első olyan ember, akire számítani lehet, vagy akivel össze kell tartani a kapcsolatot.
0: Igen, meg apa mindig azt mondja, hogyha például apáik nem lesznek, mert hát, hogyha egyedül vagyunk, nem elsőnek a barátunknak szólunk, hanem elsőnek a testvéreinknek, a családtagjainknak. Például, hogyha nincsen pénz, akkor elsőnek is, hogy a testvér. És hogyha a testvér ad, akkor...
1: Akkor az kölcsönös, és az, akkor ez oda-vissza működik. És azt szerettem volna még kérdezni, hogy akkor, amikor apa ilyen ideges lesz, vannak-e olyan praktikáitok, amivel tudjátok, hogy na, apa, tuti megenyhül, tuti nem lesz annyira mérges, viszünk neki valamit?
0: Amikor bocsánatot kérünk, tehát, hogy az a apának, amikor az a legjobb neki, hogyha bocsánatot kérünk, az a legás, hogy bocsánatot kell kérni.
1: És ilyenkor, mikor Lilla, ha bocsánatot kértek, akkor csak úgy dacból kértek bocsánatot, például ennél a telefon megvonásnál, akkor értetted, hogy apa mit akart ebből kihozni, vagy inkább dacos voltál rá?
0: Hát kicsit mérges is voltam, de megértettem.
1: Megértetted.
0: Hát igen, meg én is kicsit szégyeltem magam, hogy...
1: Hogy ilyen helyzet kerekedett, de utána próbáltál rajta javítani. Igen. Valami kedvenc édessége apának. Tudom, hogy nagyon nagy diétában van.
0: Hát ez a vadász csoki. Igen, hogy most is, amikor Hannával el akartunk menni a spárba venni apának, igaz, hogy nem tudtuk, hogy mit vegyünk, mert nem tudtuk, és elsőnek az volt, hogy oda nyúltunk a vadász csokihoz, de aztán visszaraktuk, hogy akkor majd elmegyünk anyával vásárolni.
1: Mm-hmm. Hanna, te mit akartál mondani?
0: Hát, hogy azért nem vettük meg végül a vadász csokit, mert hát, ugye fogyókúrászik, és hogy csokit se ehet, de szereti ezt, és úgy gondoljuk, hát, hogy ehetne ő is valami édességet, és azt anyáktól azt kérte, ugye anyák napjára mi ágyba vittük anyának a reggelit, palacsintát, tojásrontottát, meg ilyeneket, kávét is, és apa azt mondta, ugye anya lefotózta és elküldte apának, apa meg azt mondta, hogy én is ilyen apa napja reggelire ilyen törődést, szeretést és foglalkozást kérek tőletek.
1: Akkor ez meg fog valósulni, ágyba reggeli lesz apának? Igen. Na, szuper. És akkor figyeljetek, még azt akartam megkérdezni, hogy volt-e olyan helyzet, hogy apa mondjuk állította, hogy neki igaza van, de ti mégse úgy gondoltátok. Kitörik-e ilyenkor a hiszti?
0: Igen.
1: Igen, határozottan?
0: Hát igen, mert hogyha például apának nincsen igaza, és de előbb-utóbb be fog valósulni, hogy neki nincsen igaza, és akkor hát ő is szégyeli magát szerintem, hogyha nincsen igaza, de mégis velünk ordibál például.
1: Uh-huh. Akkor ott azért szokott egy kis hurlódás lenni, hogy nektek is van egy véleményetek, meg neki is.
0: Igen, de valamikor hát... sokszor olyan van, hogy apának van igaza.
1: Mégiscsak bebizonyosodott, hogy apának van igaza. Élete, mit gondolsz erről? Szoktál azért rá így morgolódni?
2: Én szoktam, de én is ugyanezt gondolom, mint a Hanna.
1: Végére mindig kisimulnak ezek a történetek. Ha van vadászcsoki, meg van bocsánatkérés, akkor akár el is lehet lapozni, és meg van bocsájtva, el van felejtve.
2: Igen.
1: Na, ez a lényeg, hogy mindig meg lehet beszélni. Mi az, amit az apukátok tanulhatna tőletek?
0: Az apukánk tanulhatna tőlünk, hát... ez egy kicsit nehéz, azért, mert hát igazából nagyon sokat mi tanulunk tőle. Uh-huh. Amit apa tanulhatna tőlünk, az az, hogy ugye a mostani divat.
1: Ja, igen, tényleg a divat.
0: És, de amúgy neki is jó divat érzéke van.
1: Igen, nagyon jó divat érzéke van apukátoknak.
0: Csak valamikor nem. Valamikor azért elment Borsodba, hogy megvegyen magának egy órát, mert ő kinézte, hogy neki az kell.
1: Vannak neki elképzelései, hogy mit szeretne viselni.
0: Amikor meglát valamit, és azt mondja, hogy ő ezt fogja megcsinálni, az így is lesz.
1: Tehát határozott és céltudatos.
0: Igen.
1: Te mit gondolsz, Lilla?
2: Hát, hogy így most visszatérk erre az óra, hogy elmegyek így messzire. Ugye mindig, hát ugyanezt tanította, hogy ne menjünk el feleslegesen messzire azért, ami itt is van. Uh-huh. És ugyanannyi pénzért van itt is, például egy óra, mint ott. De ő ugyanezt csinálja, és elmegy messzire. Igen, így megtanítja, de ugyanazt csinálja, és utána nem akarnak igazat adni.
0: Hogyha még mindig lehetne egy napot apával tölteni, vagy nem csak apával, hanem az egész családdal, az volt ugye a legjobb, mikor felmentünk a tengerszemhez, mm-hmm. és akkor is nyilván együtt voltunk, az volt a legjobb, meg nagyon jó izomlázunk lett. Mm-hmm. Tényleg az volt a legjobb, hogy együtt voltunk, és apa, volt ott egy család, apa leült velük krumplit pucolni, elkezdett fotózkodni velük, és azt mondták, hogy nem árt a segíts.
1: És tök jó kis kaland született.
0: Igen, ilyen kis grillezgetés, mm-hmm. meg ilyenek. Azután tovább mentünk, és rengeteg motorossal is találkoztunk, mm-hmm. és azután meg nagyon light volt a leút.
1: Na, az már nehéz volt, hogy ez könnyebb volt?
0: Hát könnyebb.
1: Könnyebb. A felfele menetelhez képest igen?
0: Hát igen, hát fák felett rottunk át, mert ugye ledölt fák, meg ilyenek.
1: Csajok, akkor lassan elérkezünk a műsor végéhez. Lilla, mit üzensz édes apukádnak apák napja alkalmából?
2: Hát, hogy nagyon boldog apák napját. Szeretlek, apa, meg hogy köszönöm, hogy vagy nekem, és ha nem lennél, én se lennék.
1: Aj, ez nagyon szép volt, és Hanna, te mit üzensz apának?
0: Én ugyanezt üzenném, és az, hogy legyen nagyon-nagyon-nagyon boldog éveid, nagyon-nagyon sok szép emléket kívánok neked.
1: Veletek.
0: Veletek. Vagy veled?
1: Igen. Hát csajok, azt kell mondjam, hogy nagyon régen hallottam ilyen szépen beszélni lányokat, vagy akár gyerekeket is az apukájukról. Nagyon ügyesek voltatok, és szerintem a hallgatók nevében is mondhatom, hogy nagyon megható volt, ahogy beszéltetek. Amit én leszűrtem, hogy nagyon büszkék vagytok apukátokra, és nagyon felnéztek rá. Úgymond ő a ti összetartótok, aki ott van veletek a bajban, a védelmezőtök. Köszönöm szépen, csajok, hogy itt voltatok. A mikrofon mögött Apagyi Lillát és Apagyi Hannát hallották. Nagyon boldog apák napját kívánunk az édesapukájuknak, akiket tényleg imádnak a csajok, és minden apukának, nagypapának, akik szeretetükkel, figyelmükkel és példájukkal nap mint nap ott vannak a gyerekeik mellett. Köszönöm szépen, csajok, hogy itt voltatok, várlak titeket máskor is vissza.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en. Ah!
4: Eltelt egy óra, itt az idő, hogy kinézzünk az utakra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Aztán fontos info lehet, hogy megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békéscsaba csomópontot M44-es autóti felhajtóágát, így az M44-es autótól érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezertek, így az 5-ös fiútól érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét és Lajos Mizse között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják a forgalmat.
5: Egészségügyi kockázatokkal jár a hőhullám, nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
6: Nachrichten,
7: Novel,
6: Noticias,
7: Novinky,
6: News,
7: magyarul és érthetően
6: hírek.
5: A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a legmagasabb napi hőmérséklet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint ez a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegekre, a nehéz fizikai munkát szabadban végzőkre, az idősekre és a fiatalokra, a csecsemőkre, valamint a krónikus alapbetegséggel élőkre különösen nehéz időszakot jelent. Azt javasolja, hogy igyunk több vizet, ha valaki rosszul létet érzékel, akkor hívjunk orvost. Délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a napon, és senki ne hagyja a gyerekét, kisállatát az autó, amely felmelegedhet. Nyári diákmunkát támogató programot indította a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezzel bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A programra már regisztrálhatják magukat a diákok, a munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a területileg illetékes járási hivatalhoz. A korkedvezményes nyugdíjazástól, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója. A szövetség a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte. A szervezet bízik abban, hogy a kezdeményezett kérdésekben érdemi párbeszéd indulhat a kormány és a közlekedési ágazat munkavállalói a képviselői között. A magyar fiatalok több mint harmada, míg az európai fiatalok csak nem fele túl sok időt tölt a képernyő előtt. Durva becsléssel a magyar gyermeket átlagosan 3,3 órát áldoznak erre, míg az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, hétvégén pedig több mint napi 6 órát. Új fordulatot vett a Same Day magyarországi helyzete a korábbi bejelentések után. A román EMAG csoporthoz tartozó futárcég egyelőre mégsem vonul ki a hazai piacról, mert a hatóságok végül kiadták a tervezett tranzakcióhoz szükséges külföldi tőkebefektetési engedélyt. A Same Day jövője néhány héttel ezelőtt még bizonytalannak tűnt Magyarországon, miután meghiúsult az Express One-nal az Osztrák Posta hazai leányvállalatával tervezett felvásárlási és összeolvadási ügylet. A Same Day 2007-ben kezdte meg működését Romániában, Magyarországon pedig 2020 óta van jelen. Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
8: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
7: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: A délután már is folytatódik tovább, itt a 93.4-en, és ebben az órában a híreket követően már is megyünk tovább zenével, aztán pedig sok-sok hasznos infót hallhatsz, hiszen közérdekűekkel érkezem, illetve Ági is jön a friss hírekkel az óra felénél.
7: Az az ország szívében.
8: Együtt a legjobbakkal.
7: Rádió Davas.
8: Az otthon hangja.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: A Gyóni Géza Általános Iskola magyar matematika angol szakos pedagógust és napközis nevelőt keres. Jelentkezni Kotán Sándor intézményvezetőnél lehet a 29-es körzet 367-391-es telefonszámon. A Magyar Honvédségi Vitéz Szurmai Sándor helyőrség Dandárócsa kiképző bázisa ezután tájékoztatja a lakosságot, hogy a nyugalom megzavarásával járó kiképzési foglalkozás kerül végrehajtásra június 22-én és 23-án 8 és 16 óra között, amikor is fokozott hangtűst, illetve szaghatást tapasztalhatnak.
0: A Rádió Dabas
1: közérdekű.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Csika csika lője belincsike, tíjani balme balmát a

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
7: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit nem mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
6: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
7: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
6: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
7: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média. De igazad van, még ma kérek ajánlatot.
6: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, plusz 36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu
8: 93.4
1: Rádiódabas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Megérkezett a nyár eddigi legerősebb hőhulláma. Rendezni kell a sátras horgászok lehetőségeit az RSD mellett. Instabil marad a légkör.
8: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
8: Első kézből.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Megérkezett a nyár eddigi legerősebb hőhulláma. A napokban térségünkben 35-38 fok is lehet. Kiadták a másodfokú hőségriasztást. A hőség megviseli a szervezetet, fáradékonyabbak lehetünk, ezért javasolt sokat pihenni, kerülni a megerőltető fizikai munkát, és mérsékelni a legmelegebb órákban a hosszan végzett sportolást, futást, kerékpározást. Az autóval közlekedőket is fokozott óvatosságra intik, mert rájuk is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg. Azt javasolják, a szabadságukat vízparton töltők a déli órákban kerüljék a napozást, illetve semmiképpen ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel. Kiemelték a napsugárzás elleni védekezés fontosságát is, különösen a gyermekeknél. Magas faktorszámú naptej használatára biztattak, amellyel időről időre újra be kell kenni a gyermekeket, főleg ha a vízben játszanak. A hőség a házi állatokat is megviseli, ezért számukra is gondoskodni kell a megfelelő hűsülési lehetőségekről, hívta fel a figyelmet dr. Kis Miklós járási főállatorvos.
10: A napsugárzástól való védelem, magyarán árnyék, a másik pedig az, hogy a korlátlan mennyiségű, jó minőségű, tehát tiszta ivóvíznek a biztosítása, az vitális. Tehát annak ellenére, hogy ők ugye nem, most ugye elsősorban kutyáról, macskáról beszélek, de hát ez mondjuk végül is igaz a szarvasmarhára is, az is kevésbé tud izzadással párologtatni, tehát úgy csökkenteni a testhőmérsékletét, de ennek ellenére ugye a lihegéssel, tehát a tüdőn keresztül adják le a fölösleges hőt, a párát, tehát a lehelet páráját párologtatják. Ennek ellenére minden további nélkül hőgutát kaphatnak el és pusztulhatnak, hogyha nem tudnak a napsugárzás elől elvonulni, akármennyi vizet is adunk, tehát nagyon fontos az árnyék is. Haszonállatok esetében szintén ugyanez, nem véletlenül van az a kifejezés, hogy delelagúja, tehát a szarvasmarha mi azért egész jól bírja, de ez már szerintem nekik is sok. Ami jó genetikai, jó teljesítményű, kifinomult marháink, azok már nem az ős tulokhoz hasonlatosak, tehát azért nehezebben viselik. Ott is azt tudom mondani, hogy mindenképpen kell nekik biztosítani árnyékos, csalitos területet, ahol szépen nyugodtan el tudnak feküdni, kérődznek, és a legelést ők maguk is saját maguk tudják, hogy nem a legforróbb időszakban kezdik meg, vagy folytatják.
9: A Dömsödön kialakult sátorozási és horgászati célú vízparti tartózkodással kapcsolatos kérdések miatt egyeztetett egymással a Ráckevei Dunaági Horgászszövetség és a település vezetése. A szövetség közleménye szerint az elmúlt napokban több horgásztól is érkezett megkeresés a vízparti közterületeken történő sátorhasználat és kempingezés szabályairól. Az RDHS június 18-án egyeztetett Dömsöd polgármesterével. A megbeszélés során kiderült, hogy a kérdésben korábban nem történt előzetes egyeztetés a horgászok érdekeit képviselő szervezettel, ugyanakkor a felek között most megindult a párbeszéd. A szövetség felhívta a figyelmet arra, hogy a helyi önkormányzati rendelet alapján nem számít tiltott magatartásnak a vízparti közterületen történő, legfeljebb 72 órás ideiglenes sátorhasználat, amennyiben a horgász érvényes horgászatra jogosító okmányokkal rendelkezik, kizárólag horgászati célú sátrat használ, gondoskodik a keletkezett hulladék elszállításáról, és a területet tisztán hagyja maga után. A felek a közeljövőben további tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy olyan, minden érintett számára egyértelmű és betartható szabályozás alakuljon ki, amely figyelembe veszi a helyi lakosság érdekeit, a természeti környezet védelmét, valamint a horgászok igényeit is. Az RDHS hangsúlyozta, nem a horgászok korlátozása a cél, hanem a szabályok és lehetőségek világos rendezése. A szervezet szerint a szabályszegéseket egyedileg kell kezelni, miközben a jogkövető horgászok kulturált vízparti jelenlétét továbbra is értéknek tartják.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
5: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Újabb két játékos érkezéséről számolt be a Dabasi kézilabda csapat. Szökrényes László veszprémi nevelés és idén nyáron tölti be a 19-et, utánpótlás válogatott beálló játékos, aki az idei szezonban a Veszprém Handball Academy U21-es csapatában játszott a Dabas ellen is, NB1-es karrierjét pedig itt fogja megkezdeni. Balog Norbert Botond komlói nevelés és júniusban lesz 20 éves. Veszprémben is játszott, de a Dabashoz Komlóról igazolt, ahol NB1-es tapasztalatokat is gyűjtött az elmúlt években. Jobb átlövő poszton lesz erősítés a csapat számára. Közben az is kiderült, hogy kik távoznak a nyári szünet előtt. Ásványi Gellért, Boros Balázs Kristóf, Császár Áron, Dakó Gábor, Herman Hunor, Hulló Ákos, Hunyadi Fülöp Barnabás, Kakuk Rajmond István, Kindla Ákos és Ladényi Péter. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
9: Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél több felé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz. A csúcshőmérséklet 30 és 36 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
6: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
5: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
6: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márka kereskedésünkbe.
5: Porsche M5. Budapest 23. kerület, Szentlőrinci út.
7: Volkswagen.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
9: Már is közlekedünk, hiszen eltelt egy óra, hozom a legfrissebbeket az utakról. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Aztán az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábel telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a fél útpályát lezárják, jelzőrök irányítanak, és szintén a városban, de a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. A 114-es kilométernél pedig Kiskunfélegyháza déli határában üzemeltetési munkálatok folynak, emiatt félpályás korlátozás van érvényben. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
10: Egészségügyi kockázatokkal jár a hőhullám. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
11: Nachrichten,
2: Novel,
11: Noticias,
2: Novinky,
11: News,
2: magyarul és érthetően
11: hírek.
10: A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a legmagasabb napi hőmérséklet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint ez a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegekre, a nehéz fizikai munkát szabadban végzőkre, az idősekre és a fiatalokra, a csecsemőkre, valamint a krónikus alapbetegséggel élőkre különösen nehéz időszakot jelent. Azt javasolja, hogy igyunk több vizet, ha valaki rosszul létet érzékel, akkor hívjunk orvost. Délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a napon, és senki ne hagyja a gyerekét, kisállatát az autó, amely felmelegedhet. Nyári diákmunkát támogató programot indította a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezzel bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A programra már regisztrálhatják magukat a diákok, a munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a területileg illetékes járási hivatalhoz. A korkedvezményes nyugdíjazástól, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a Közlekedési Dolgozók Magyarországi Uniója. A szövetség a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte. A szervezet bízik abban, hogy a kezdeményezett kérdésekben érdemi párbeszéd indulhat a kormány és a közlekedési ágazat munkavállalói a képviselői között. A magyar fiatalok több mint harmada, míg az európai fiatalok csak nem fele túl sok időt tölt a képernyő előtt. Durva becsléssel a magyar gyermeket átlagosan 3,3 órát áldoznak erre, míg az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, hétvégén pedig több mint napi 6 órát. Új fordulatot vett a Same-Day magyarországi helyzete a korábbi bejelentések után. A román EMAG csoporthoz tartozó futárcég egyelőre mégsem vonul ki a hazai piacról, mert a hatóságok végül kiadták a tervezett tranzakcióhoz szükséges külföldi tőkebefektetési engedélyt. A Same-Day jövője néhány héttel ezelőtt még bizonytalannak tűnt Magyarországon, miután meghiúsult az Express One-nal az Osztrák Posta hazai leányvállalatával tervezett felvásárlási és összeolvadási ügylet. A Same-Day 2007-ben kezdte meg működését Romániában, Magyarországon pedig 2020 óta van jelen. Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
9: A családi piknik utolsó óráját kezdjük meg, hiszen elmúlt 3 óra, amiben hozok majd nektek egy programot, pontosabban Szluka Brigi fog hívni benneteket egy remek kis rendezvényre. Aztán megtudhatjuk azt is, hogy milyen időre számíthatunk majd a hét elején. Ez lesz a tematikája ennek az órának, és továbbra is a családi piknik, itt a 93.4-en. Tartsatok velünk továbbra is!
2: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal!
2: Rádió Davas,
1: az otthon!

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Itt van velem a vonalban már Böcz Gál Kinga. Szia, köszöntelek!
2: Szia, Brigi! Sziasztok!
1: Bizony, és a Sunrun Club sportegyesület nem áll meg. Ugye tavaly beszélgettünk arról, hogy megalakult, és hát azóta eltelt egy év. Most lesz egy izgalmas, jó kis túrátok a jövő hét hétvégén. De hát mi történt veletek az elmúlt egy évben?
2: Hát hál' Istennek nagyon tartalmasra sikerült ez az időszak. Tudtunk indulni újra az Ultra Balatonon, végül is két csapattal, egy 8 fős fiú csapattal és egy 8 fős lány csapattal, ahol most eléggé jó helyezéseket tudtunk elérni. Hát így 8 fővel nehezebb volt egy picit a verseny, egy újabb kihívás elé állított minket, de úgy láttam, hogy a csapat összetételen, hogy eléggé jól vette mindenki az akadályokat. Ugye megrendezésre került tavaly októberben még az országszíve túránk, ami hál' Istennek egy nagyon nagy érdeklődést mutatott. Több mint 300 indulónk volt ezen a túrán. Ez is egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy igenis, amit mi elképzeltünk, közösségi rendezvényeket, csapatépítőket, azok nagyon jól fognak működni. És akkor őrült erővel vetettük bele magunkat a 2026-os évben, és hát több nagyobb programmal.
1: És volt, igen, volt sok-sok programotok, és hát június 27-én érkezünk el a következő programotokhoz. Ez akkor mi lesz? Itt már beszéltem egy kicsit róla, vagy ahogy felkonferáltam, hogy ez egy éjszakai túra lesz, de hogyan fog ez zajlani?
2: Hát egy gyerekkori élményem volt, én nagyon nagy vándortáboros voltam régen, és az egyik vándortábor alkalmával részt tudtunk venni egy ilyen bátorság próbán, igazából ez ilyen nagyon nagy közkedvet dolog volt még az én gyerekkoromban, és nekem ez egy akkora élmény volt, hogy én ezt elmeséltem az egyesületben mindenkinek, és mondtam, hogy én ezt szeretném, hogyha meg tudnánk csinálni. Mostanában nem hallottam ilyen programokat, és igazából ennek egy ilyen kicsit másabb formáját, játékosabb formáját szerettük volna létrehozni, ami most már teljesen összeállt. Igazából annyi lesz, hogy a Hernádi vadászháztól, a Svalditól fog elindulni három különböző szakaszon ugye a túra, és mindegyik túra a végén, az utolsó kilométereknél egy bátorságösvényre fog érkezni, ahol különböző feladatokat találtunk ki itt a megmérettetések kapcsán. Eleve szerintem az is az lesz, hogy itt az esti 7 órától lehet hozzánk érkezni, este 10 óráig betöltőleg indulhatnak el a három különböző választható távon a versenyzők, és tehát maga az esti túrázás, az esti erdőjárás is úgy gondolom, hogy azért egy bátorságot kell, hogy adjon a résztvevőknek, és akkor a végén lesznek egy kicsit játékosabb feladatok, ami még akár a bátorságösvény részét fogják tudni majd hozni, mint egy élményt számunkra.
1: És kinek ajánlod ezt? Kicsiknek, nagyoknak? Hogyan képzelitek el az indulásokat, illetve a távokat?
2: Mindenkinek, tehát minden egyes korosztálynak, minden egyes távot ajánlunk. Amit tudni kell, hogy azért ez a terep, ezek a szakaszok igazából elég homokosak, tehát hogy föl kell készülni tényleg a jó cipővel, felszerelésekkel, amivel az ember túrázni tud, de akár kisgyerekekkel is a 4,7 kilométeres távunk, de akár a 8,7-es távunk is nyugodtan sétálható lesz. Tehát én azt mondom, hogy minden korosztályt, a feladatok, amik lesznek a bátorság részén, az egyáltalán nem ijesztgetős, tehát hogy itt félni nem fog direkt senki, hanem tényleg igen arra mentünk, hogy akkor egy játékosabb és egy élménybe átmenő esemény legyen ez az egész.
1: Említetted már, hogy a kényelmes cipő, meg hát ugye igen, elég nagy a homok erre felé, hogy ezzel kell készülni, de mi az, amivel még készüljenek a túrázók erre az eseményre? Gondolok itt mondjuk most arra, hogy sötét lesz.
2: Igen. Minden egyes ilyen fordulópontnál, vagy kijelölt útszakasznál ki lesz világítva minden egyes rész. Tehát a tájékozódás szerintem elég könnyű lesz, de kötelezővé tettük a zseblámpa, illetve a fejlámpa használatot. Tehát azt mindenképp szeretnénk kérni, főleg azért, mert hogy lesznek olyan szakaszok, amikor tényleg az erdő közepén fogunk sétálni, és oda el fog kelleni a kis világítás.
1: És a végén lesznek ugye ezek a kis bátorság próbák. Hogy számoltátok, mondtad, hogy nemrég voltatok így terepbejáráson, hogy hogyan is fog kialakulni a távok. Hogy számoljátok, hogy mennyi idő alatt lesz mondjuk akár a leghosszabb teljesíthető? Tehát, hogy este 7 órakor kezdődik, akkor körülbelül mikorra lesz vége?
2: Hát a 12 kilométeres távot azt mi úgy számoltuk, hogy ez egy 3-4 óra alatt egy laza tempóval könnyen teljesíthető, az már ugye 10 óra után fog végezni, abba biztos vagyok, illetve többen jelezték is már számunkra a regisztrációnál, hogy kicsit később fognak tudni érkezni, tehát lesznek olyan csapatok, akik akár éjfél után is fognak beérkezni, amivel számoltunk, tehát hogy direkt erről szól ez az egész, hogy itt az éjszakában nyúlóan tudjanak túrázni. A többi szakasz, tehát a 4,7, illetve a 8,7 kilométerek, ezek 2-3 óra alatt ők is teljesen jó tempóban teljesíthetőek. Tehát én azt mondom így összességében, hogy azért egy ilyen 3-4 óra alatt amúgy mindegyik távot nagyon szépen lehet teljesíteni.
1: Nagyon izgalmas így akkor, hogy tényleg egy ilyen jó kis éjszakába nyúló kirándulás, igazából túra lesz ez most akár családdal együtt. És ha már itt tartottunk, említetted a regisztrációt, ugye regisztrálni kell. Hol találják meg a regisztrációt ehhez az eseményhez?
2: A Szárdán Clubnak a Facebook oldalán, vagy akár a weblapunkon keresztül is elérhető. Ez csak igazából egy ilyen formalitás, hogy így nagyjából tudjuk, hogy akkor mennyien érkeznek a rendezvényre, mivel készülünk oklevelekkel, különböző apró kis ajándékokkal, illetve a végén a Svaldinál a Hennádi Nyugdíjas Egyesület fog a segítségünkre lenni, akik megvendégelnek mindenkit egy kis zsíros kenyérrel, lilahagymával. Tehát, hogy nagyjából így számvetően tudjuk, hogy akkor mennyien vesznek részt a rendezvényen, de ha valaki nem regisztrál, és úgy jönnek hozzánk, akár majd szombaton délután dönti el, azoknak is van lehetőségük ott a helyszínen regisztrálni, és részt tudnak venni a túrán.
1: És akkor nincs megkötve, hogy hányan lehettek, hányan vettek részt, a fontos az, hogy mindenkiről tudjatok.
2: Így, pontosan igen, hogy azért nyomon tudjuk követni, hogy kik érkeznek be, kik azok, akik egy kicsit lemaradtak, de mindenhol lesznek ilyen mentőtelefonszámok, hogyha bárkivel menet közben történne valami, vagy úgy érzik, hogy fel szeretnék adni a túrát, akkor mi autóval ott állunk, és akkor tudunk menni értük.
1: Akkor igazából mindenre felkészültetek, úgy érzem.
2: Bízunk benne, igen.
1: És hát ez most a június 27-e, mi lesz utána? Azt láttam, hogy azért folyamatos mozgásban vagytok, azon kívül, hogy nagy közös eseményeket szerveztek, vagy megmozdultok, és ott vagytok egy-egy Hernádon zajló eseményen is. Azért a csapattagok külön-külön, vagy az egyesület tagjai külön-külön is részt vesznek versenyeken. Hogy néz ki a nyár nálatok? Lesz-e olyan, amikor így senki nem csinál semmit, és csak pihisztek egy kicsit, vagy azért ez a folyamatos, illetve milyen programjaitok lesznek még?
2: Lesz olyan, amikor nem csinálunk semmit, tehát mindenki elkezdi élvezni azért egy picit a nyarat, de nagyon sok olyan környékbeli futóverseny van, vagy esemény, ahol van az egyesületünkből akár 5-6-an is részt tudunk venni, tehát lesznek még azért így kihívások, amire így beneveztünk a nyár folyamán, de a nyáron egy picit mi is lazítunk. Ott olyan programokat találtunk ki igazából, ami egy kicsit online fogja megmozgatni a közösséget. Ott különböző bingó rejtvények lesznek, minden Hernádra épülően az itteni nevezetességre próbálunk egy kis ilyen online játékot összehozni. Hogyha valaki a nyáron szeretne a családjával, vagy egy kicsit kirándulni, kikapcsolódni, akkor erre is szeretnénk lehetőséget nyújtani, és itt is majd, akik teljesítik ezeket a bingo játékokat, ők is nyereményeket fognak kapni. Aztán jön is már a szeptember, tehát hogy ez annyira gyorsan át szokott telni ez a nyár, most szeptemberben készülünk újból a tekerje zöldbe rendezvényre, amikor pusztavacsra fogunk kell látogatni, ennek is tavaly nagyon nagy sikere volt. Jöntünk megyünk a bicibusszal, amikor a Hernádi Általános Iskolának több állomást fogunk kialakítani a községünkön belül, és a gyerekeket ott fogjuk bevárni, illetve így fogjuk őket akkor reggel elvinni közösen biciklivel az iskolához. Készülünk újból az országkirára, lesz kivilágított kerékpáros felvonulásunk, téli bingó játékokkal is készülünk, amikor a téli sportokat szeretnénk egy kicsit a rendbe létesíteni, illetve nagyon nagy álmunk és tervünk az, hogy a Hernádon sportoló diákokat egy picit föltudjuk, akik a külső egyesületeknél sportolnak, hogy őket egy kicsit föl tudjuk karolni, és őket támogatni, akár a versenyekre jutásra jutalmazni, és ennek is most megy éppenséggel a tárgyalása, a beszélgetése az általános iskolával, hogy ezt is hogy tudnánk megvalósítani. Tehát, hogy a tervek nagyok, illetve jövőre mindenképpen, ami még egy nagyon nagy terv, és ez is most is így tárgyalásban van, az, hogy mindenképp szeretnénk táboroztatni, szeretnénk becsatlakozni ugye a vándortábor programba, itt többféle, mint a biciklis, a túrázós, akár az evezős táboroztatásban is, és hát vannak tervek, szóval haladunk, és szeretnénk minél több gyerkőcöt, felnőttet, igazából minden korosztálynak megfelelő programot kitalálni, amivel tényleg meg tudjuk mozgatni a közösséget.
1: Nagyon izgalmas terveitek vannak, én ehhez kívánok nagyon sok jót, kitartást, szerencsét, meg erőt, és hát akkor június 27-én pedig irány az erdő, éjszakai túrára várjátok a résztvevőket. A Sunrun Club Sportegyesület Facebook oldalán megtaláltok minden infót, kedves hallgatók. Kinga, neked köszönöm, hogy itt voltál, és tényleg minden jót kívánok nektek a jövő hét végére.
2: Nagyon szépen köszönöm. És köszönöm, hogy beszéltünk.
1: És biztosan fogunk még ezekről a tervekről beszélni, úgyhogy minden jót neked, szép napot.
2: Köszönöm. Viszont kívánom. Köszönöm.

voltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek, helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam, a másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüvegkínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabad téren is az élmény vár.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Családi piknik.

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: A folytatásban nézzük meg, hogy hogyan is alakul időjárásunk. Vasárnap napközben a megnövekedő gomolyokból már jóval nagyobb számba fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyek viharos szélökések, felhőszakadás, néhogy jégeső kíséretében érkeznek. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban 15-23 fokot mérhetünk, tehát nem lesz nagyon hűsítő, napközben pedig 31 és 37 fokig melegszik a levegő, de a záporok, illetve a zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, hiszen a legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul, délután pedig 30-35 fok lesz nagyjából. Kedden a napos idő csak kevés gomoly felhő zavarja, majd záporzivatar már csak néhol fordulhat elő, többfelé mérsékelt keleten és nyugaton a Dunántúlon élénk északi a szél várható. Hajnalban néhol párásra várhat a levegő, viszont napközben 30-34 fokra van kilátás. A pollenterhelés egyébként várhatóan ismét felerősödik, a pázsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, az útifűjé, a szelídgesztenyéje, a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a bálványfa, a cípus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény, a kenderfélék és a libatokfélék pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóraszáma országosan közepes magas, a gladoszporiumé alacsony közepes tartományban alakul a következő napokban.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

Hamarosan 16 óra van, ami azt jelenti, hogy a mai családi piknik véget ér, de természetesen érdemes továbbra is itt maradni az otthon hangján, hiszen a hűsítő dallamok továbbra is érkeznek. 18 órától a Topuszot hallhatjátok, este 8-tól a zárórát, holnap reggel 5 órától a térségi napló adását ismételjük meg még hozzá a szombati műsort. 6 órától pedig már a TikTokban ébredhettek ismételten velünk. Én köszönöm a mai figyelmet, illetve Szilágyi Izabellának a mai műsor elkészítéséhez nyújtott segítségét. Kis György Krisztiánt hallottad az elmúlt órákban, további szép vasárnapot!

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Eltelt egy óra, itt az idő, hogy kinézzünk az utakra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Aztán fontos info lehet, hogy megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békéscsaba csomópontot M44-es autóti felhajtóágát, így az M44-es autótól érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezertek, így az 5-ös főútól érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét és Lajosmizse között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják a forgalmat.
2: Egészségügyi kockázatokkal jár a hőhullám. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a legmagasabb napi hőmérséklet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint ez a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegekre, a nehéz fizikai munkát szabadban végzőkre, az idősekre és a fiatalokra, a csecsemőkre, valamint a krónikus alapbetegséggel élőkre különösen nehéz időszakot jelent. Azt javasolja, hogy igyunk több vizet, ha valaki rosszul létet érzékel, akkor hívjunk orvost. Délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a napon, és senki ne hagyja a gyerekét, kisállatát az autóban, amely felmelegedhet. Nyári diákmunkát támogató programot indította a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezzel bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A programra már regisztrálhatják magukat a diákok, a munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a területileg illetékes járási hivatalhoz. A korkedvezményes nyugdíjazástól, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója. A szövetség a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte. A szervezet bízik abban, hogy a kezdeményezett kérdésekben érdemi párbeszéd indulhat a kormány és a közlekedési ágazat munkavállalóinak képviselői között. A magyar fiatalok több mint harmada, míg az európai fiatalok csak nem fele túl sok időt tölt a képernyő előtt. Durva becsléssel a magyar gyermeket átlagosan 3,3 órát áldoznak erre, míg az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, hétvégén pedig több mint napi 6 órát. Új fordulatot vett a Same Day magyarországi helyzete a korábbi bejelentések után. A román EMAG csoporthoz tartozó futárcég egyelőre mégsem vonul ki a hazai piacról, mert a hatóságok végül kiadták a tervezett tranzakcióhoz szükséges külföldi tőkebefektetési engedélyt. A Same Day jövője néhány héttel ezelőtt még bizonytalannak tűnt Magyarországon, miután meghiúsult az Express One-nal az Osztrák Posta hazai leányvállalatával tervezett felvásárlási és összeolvadási ügylet. A Same Day 2007-ben kezdte meg működését Romániában, Magyarországon pedig 2020 óta van jelen. Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb

0: Dal fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Porsche M5, Budapest, Szentlőrinci út 1.
6: Skoda.
7: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
8: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
7: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
8: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
7: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
8: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
9: Ne várjon a csodára! Legyen Ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670-703-0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
10: 93.4 Rádió Dabas.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja. New ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Egészségügyi kockázatokkal jár a hőhullám, nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a legmagasabb napi hőmérséklet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint ez a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegekre, a nehéz fizikai munkát szabadban végzőkre, az idősekre és a fiatalokra, a csecsemőkre, valamint a krónikus alapbetegséggel élőkre különösen nehéz időszakot jelent. Azt javasolja, hogy igyunk több vizet, ha valaki rosszul létet érzékel, akkor hívjunk orvost. Délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a napon, és senki ne hagyja a gyerekét, kisállatát az autóban, amely felmelegedhet. Nyári diákmunkát támogató programot indította a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezzel bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A programra már regisztrálhatják magukat a diákok, a munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a területileg illetékes járási hivatalhoz. A korkedvezményes nyugdíjazástól, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója. A szövetség a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte. A szervezet bízik abban, hogy a kezdeményezett kérdésekben érdemi párbeszéd indulhat a kormány és a közlekedési ágazat munkavállalóinak képviselői között. A magyar fiatalok több mint harmada, míg az európai fiatalok csak nem fele túl sok időt tölt a képernyő előtt. Durva becsléssel a magyar gyermeket átlagosan 3,3 órát áldoznak erre, míg az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, hétvégén pedig több mint napi 6 órát. Új fordulatot vett a Same Day magyarországi helyzete a korábbi bejelentések után. A román EMAG csoporthoz tartozó futárcég egyelőre mégsem vonul ki a hazai piacról, mert a hatóságok végül kiadták a tervezett tranzakcióhoz szükséges külföldi tőkebefektetési engedélyt. A Same Day jövője néhány héttel ezelőtt még bizonytalannak tűnt Magyarországon, miután meghiúsult az Express One-nal az Osztrák Posta hazai leányvállalatával tervezett felvásárlási és összeolvadási ügylet. A Same Day 2007-ben kezdte meg működését Romániában, Magyarországon pedig 2020 óta van jelen. Hétfőn a hidegfront után változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Kedden több órás napsütésre kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. Reggel 10-16, napközben 25-30 fok valószínű. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel. Félix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Az élet olyan, mint egy film, csak nem szól alatt a zene.
1: De már ez sem igaz.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Amikor érzed, kicsit bekerít a nyugalom,

0: zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Terv szerint halad az uniós pénzek hazahozatala, tartós lehet a forróság és az aszá is, folytatódik a rendkívül meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. A feladat koordinációjával megbízott Vitézy Dávid beszámolója szerint Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik. Sok technikai kérdésről van szó. A napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula hőhullám várható. A Hungarometer ZRT elemzése szerint az aszály fokozódni fog. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső országrészben azonban nagyon száraz. A 30-60 cm-s talajréteg az ország nagy részén továbbra is kritikusan száraz. A szorongásról, a teljesítménykényszerről, az önértékeléstől és a bizonyítványosztás körüli feszültségekről is hallhatunk tanácsokat a Betesda Gyermekkórház videóiban. Az intézmény gyermekpszichiátrei és pszichológusai által készített rövid videók célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához. Úgy tűnik szabadságra ment a koronavírus is. Az elmúlt héten országos szinten stagnált az örökítő anyag koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ minden helyszínen stagnálást tapasztalt, így a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Vasúton, közúton és a vízen is nagy forgalom lebonyolítására készül a tavaly a medencés kikötő 3 hektáros területét megvásárló bajai cég. Ha minden jól megy, akkor augusztus végére zöld utat kapnak, szeptemberben indulhatnak az első úszályok a kikötőből. A Szeged.hu információi szerint a helyzet leginkább a medencés kikötő környéken élőkét érinti. Egyébként július 6-án lesz egy lakossági fórum, ahová a beruházó cég képviselőit is elhívták, ott közvetlenül nekik is fel lehet tenni majd kérdéseket. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait Nagykökényesen. A feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A plébánia templom tatárjárás előtti eredetű egyhajós kőépület volt, amelyet a 16. majd a 18.-19. században bővítettek. A szakértők úgy gondolják, a rendház az alapító család szakrális központja lehetett, ugyanakkor a helyi lakosság vallási életében is szerepet játszhatott. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz. Zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérsékletek 16 és 23 fok között várhatók, délután 30-35 fok valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Ezen a héten
2: ez a dal a 20.

0: Fókuszban ma ez a dal a 17. 17.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Megérkezett a nyár eddigi legerősebb hőhulláma. Rendezni kell a sátras horgászok lehetőségeit az RSD mellett. Instabil marad a légkör.
8: Hírmondó.
9: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
9: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Megérkezett a nyár eddigi legerősebb hőhulláma. A napokban térségünkben 35-38 fok is lehet. Kiadták a másodfokú hőségriasztást. A hőség megviseli a szervezetet, fáradékonyabbak lehetünk, ezért javasolt sokat pihenni, kerülni a megerőltető fizikai munkát, és mérsékelni a legmelegebb órákban a hosszan végzett sportolást, futást, kerékpározást. Az autóval közlekedőket is fokozott óvatosságra intik, mert rájuk is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg. Azt javasolják, a szabadságukat vízparton töltők a déli órákban kerüljék a napozást, illetve semmiképpen ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel. Kiemelték a napsugárzás elleni védekezés fontosságát is, különösen a gyermekeknél. Magas faktorszámú naptej használatára biztattak, amellyel időről időre újra be kell kenni a gyermekeket, főleg ha a vízben játszanak. A hőség a házi állatokat is megviseli, ezért számukra is gondoskodni kell a megfelelő hűsülési lehetőségekről, hívta fel a figyelmet dr. Kis Miklós járási főállatorvos.
10: A napsugárzástól való védelem, magyarán árnyék, a másik pedig az, hogy a korlátlan mennyiségű, jó minőségű, tehát tiszta ivóvíznek a biztosítása, az vitális. Tehát annak ellenére, hogy ők ugye nem, most ugye elsősorban kutyáról, macskáról beszélek, de hát ez mondjuk végül is igaz a szarvasmarhára is, az is kevésbé tud izzadással párologtatni, tehát úgy csökkenteni a testhőmérsékletét, de ennek ellenére ugye a lihegéssel, tehát a tüdőn keresztül adják le a fölösleges hőt, a párát, tehát a lehelet páráját párologtatják. Ennek ellenére minden további nélkül hőgutát kaphatnak el, és pusztulhatnak, hogyha nem tudnak a napsugárzás elől elvonulni, akármennyi vizet is adunk. Tehát nagyon fontos az árnyék is. Haszonállatok esetében szintén ugyanez. Nem véletlenül van az a kifejezés, hogy delelagúja, tehát a szarvasmarha mi azért egész jól bírja, de ez már szerintem nekik is sok. Ami jó genetikai, jó teljesítményű, kifinomult marháink, azok már nem az ős tulokhoz hasonlatosak, tehát azért nehezebben viselik. Ott is azt tudom mondani, hogy mindenképpen kell nekik biztosítani árnyékos, csalitos területet, ahol szépen nyugodtan el tudnak feküdni, kérődznek, és a legelést ők maguk is saját maguk tudják, hogy nem a legforróbb időszakban kezdik meg, vagy folytatják.
7: A Dömsödön kialakult sátorozási és horgászati célú vízparti tartózkodással kapcsolatos kérdések miatt egyeztetett egymással a Ráckevei Dunaági Horgászszövetség és a település vezetése. A szövetség közleménye szerint az elmúlt napokban több horgásztól is érkezett megkeresés a vízparti közterületeken történő sátorhasználat és kempingezés szabályairól. Az RDHS június 18-án egyeztetett Dömsöd polgármesterével. A megbeszélés során kiderült, hogy a kérdésben korábban nem történt előzetes egyeztetés a horgászok érdekeit képviselő szervezettel, ugyanakkor a felek között most megindult a párbeszéd. A szövetség felhívta a figyelmet arra, hogy a helyi önkormányzati rendelet alapján nem számít tiltott magatartásnak a vízparti közterületen történő, legfeljebb 72 órás ideiglenes sátorhasználat, amennyiben a horgász érvényes horgászatra jogosító okmányokkal rendelkezik, kizárólag horgászati célú sátrat használ, gondoskodik a keletkezett hulladék elszállításáról, és a területet tisztán hagyja maga után. A felek a közeljövőben további tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy olyan, minden érintett számára egyértelmű és betartható szabályozás alakuljon ki, amely figyelembe veszi a helyi lakosság érdekeit, a természeti környezet védelmét, valamint a horgászok igényeit is. Az RDHS hangsúlyozta, nem a horgászok korlátozása a cél, hanem a szabályok és lehetőségek világos rendezése. A szervezet szerint a szabályszegéseket egyedileg kell kezelni, miközben a jogkövető horgászok kulturált vízparti jelenlétét továbbra is értéknek tartják.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
9: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
9: www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
1: A Rádiódabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Újabb két játékos érkezéséről számolt be a Dabasi kézilabda csapat. Szökrényes László veszprémi nevelés és idén nyáron tölti be a 19-et, utánpótlás válogatott beálló játékos, aki az idei szezonban a Veszprém Handball Academy U21-es csapatában játszott a Dabas ellen is. NB1-es karrierjét pedig itt fogja megkezdeni. Balog Norbert Botond komlói nevelés és júniusban lesz 20 éves. Veszprémben is játszott, de a Dabashoz Komlóról igazolt, ahol NB1-es tapasztalatokat is gyűjtött az elmúlt években. Jobb átlövő poszton lesz erősítés a csapat számára. Közben az is kiderült, hogy kik távoznak a nyári szünet előtt. Ásványi Gellért, Boros Balázs Kristóf, Császár Áron, Dakó Gábor, Herman Hunor, Hulló Ákos, Hunyadi Fülöp Barnabás, Kakuk Rajmond István, Kindla Ákos és Ladényi Péter. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
7: Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél több felé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz. A csúcshőmérséklet 30 és 36 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet!
8: Társadalmi célú reklám következik.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
11: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
8: Társadalmi célú reklámot hallottak.
9: Reklám.
8: Reklám.
12: Válasz te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írja marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
8: 20-szor annyit adunk neked.
9: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
8: Top 20!
9: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
8: A Top 20-ban
9: ez a dal a 15-dik.
13: 15.
14: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
5: Ophelia. 93.4. Rádió.

0: Folytatjuk a visszaszámlálást. A lista ezen részén szerepel Taylor Swift és a The Fate of Ophelia című dala. Egy érdekes rekord fűződik hozzá, az elmúlt években több egyetem is külön kurzust indított, amely Taylor dalszövegeit és kulturális hatását elemzi. Kevés előadó mondhatja el magáról, hogy a munkássága tudományos kutatások témája lett. Taylor mára nem csak popikon, hanem kulturális jelenség is. Na de a folytatásba jöjjenek a következő helyezettek.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: Ez itt a Rádió Dabas Top 20. Most egy kis érdekesség következik a Hurt és a Purple Disco Machine közös Wonderful Life feldolgozásáról. Az eredeti dal még az 1980-as évek végén vált hatalmas slágerré, és azóta többször is új életre kelt, különböző feldolgozások formájában. A mostani verzió egyszerre tiszteleg a klasszikus előtt, és hozza a modern klub hangzást. Jönnek is a folytatása, már is a következők. Közeledünk a slágerlista feléhez.
1: Ezen a héten.
2: Ez a dal a 14.

0: A Top 20-ban
1: ma ez a dal a 13.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába, oh!

0: Már csak egyetlen dal maradt hátra az első órából, és a 11. hely környékén találjuk Ray legújabb slágerét, a Where Is My Husbandet. Ray az elmúlt években az egyik legnagyobb brit sikersztorivá vált. Érdekesség, hogy pályafutása elején több kiadó nem is hitt abban, hogy önálló előadóként ekkora sikereket érhet el, ő azonban saját kezébe vette a karrierjét. Ennek eredményeként ma már nem csak előadóként, hanem dalszerzőként is a szakma egyik legelismertebb alakja. Most pedig következzen az első óra utolsó helyezettje, aztán pedig a hírek után már a top 10 érkezik, azaz a legjobbak.
1: A top 20-ban
2: ma ez a dal a 11.

0: Újraindítják a visegrádi együttműködést, kedden Gödöllön tartanak V4 csúcsot. Elfogadhatatlan a napi 1 millió eurós büntetés Magyar Péter szerint, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Újraindítják a visegrádi együttműködést, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívást Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Elfogadhatatlan a napi 1 millió eurós büntetés Magyar Péter szerint. A miniszterelnök sajtótájékoztatón értékelte az EU csúcsot. A migráció témájában 19 tagállam levelet írta az Európai Bizottság elnökének, amelyben új megoldásokat kértek, hogy megállíthassák az illegális migrációt. A kormányfő nem tudja elfogadni, hogy Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést egy olyan bírósági ítélet alapján, ami teljesen más jogi környezetben született. Magyar Péter azt is elmondta, hogy a Tisza szeptemberben csatlakozhat az Európai Néppárthoz. Sulyog Tamás végül aláírta a vitatott alaptörvény módosítást, amely a jövőben kizárja a miniszterelnöki tisztségből azokat, akik összesen már 8 évet töltöttek hivatalban. A köztársasági elnök ugyanakkor hangsúlyozta, a szabályozás európai parlamentáris rendszerekben szinte ismeretlen. Orbán Balázs lemondott a Matthias Corvinus kollégium kuratóriumi elnöki posztjáról. A kuratórium már meg is választotta utódját, az elnöki feladatokat a jövőben Madarász László látja el. Orbán Balázs lemondását azzal indokolta, hogy az országgyűlés által elfogadott, illetve előkészítés alatt álló jogszabálymódosítások alapjaiban érintik az MCC és más alapítványok működését. Az új szabályozás pedig jelentős változásokat hoz az alapítvány életében, amelyekkel nem ért egyet. Akár fel is dobbanhat az internetről rendelt olcsó telefontöltő. Egy brit fogyasztóvédelmi szervezet különböző webshopokról rendelt töltőket tesztelt, az eredmények aggasztóak. A 15 eszköz közül 9 balesetveszélyes, 8 akár fel is dobbanhat. Akad köztük olyan termék is, amelyet az almás logóval láttak el, de az olcsó hamisítvány sem ment át a próbán. Nem a Marsról származik, a Marsról származó meteorit. Kanadai kutatók vizsgálata olyan ásványi szemcséket talált a vörös bolygóról származó meteoritban, amikről úgy vélik, talán nem is a Marson keletkeztek. A gránát ugyanis egy olyan ásvány, amelyet korábban nem azonosítottak a mintában. A felfedezés új megvilágításba helyezi a bolygó geológiai történetét. Hétfőn a hidegfront után változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Kedden több órás napsütésre kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. Reggel 10-16, napközben 25-30 fok valószínű. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Félúton a legjobbak között.
2: A tizedik.
1: A tizedik.

0: Köszöntök mindenkit újra, már a top 10-ben járunk. Na, a most következő helyezetek között ott van Harry Styles és az American Girls című dallal. Harry még a One Direction tagjaként lett világhírű, de szóló karrierje talán még sikeresebb lett. Koncertjein rendszeresen több generáció énekli együtt a dalokat, ami ma már ritkaságnak számít a popzenében. Nézzük, hogy ki a 10., a 9., illetve a 8. a héten.
1: Ezen a héten.
2: Ez adom a 9.

0: Haladunk az élmezőny felé, és itt az ideje egy kis Bruno Mars sztorinak. Bruno Mars gyerekként Elvis Presley utánzóként lépett fel Hawaii-n, és már egészen fiatalon színpadra állt. Talán ennek is köszönhető, hogy ma a világ egyik legjobb élő előadójaként tartják számon. Az I Just Might című dala ezen a héten is stabilan ott van az élmezőnyben. Ezzel folytatódik már is a visszaszámlálás.
1: Ezen a héten ez a dala hetedik. A hetedik.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Társadalmi célú reklám következik.
6: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
7: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Reklám.
8: Reklám.
9: Válasz te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót.
10: Kérd egyedi ajánlatainkat, írja a marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
8: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
8: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
11: Már csak 4 dal maradt hátra. A top 5-ben találjuk Tim Impala Dracula című szerzeményét is, és sokan nem tudják, hogy az előadó valójában egyetlen ember. Kevin Parker kreatív projektje és a stúdió felvételek nagy részét egyedül készíti, miközben a koncerteken zenekarral lép fel. Ez az egyik oka annak, hogy annyira egyedi hangzásvilágot sikerült kialakítania.
8: Majdnem dobogós.
1: Ez a dal a negyedik.

0: El is érkeztünk a nagy pillanathoz, mielőtt felfednénk az első helyezettet, ejtsünk néhány szót Alex Warrenról. Sokan a közösségi médiából ismerték meg először, de az elmúlt években komoly zenei karriert épített fel. Dalai rendszeresen több 10 milliós hallgatottságot érnek el a streaming platformokon, és egyre többször emlegetik a fiatal generáció egyik meghatározó előadójaként. Vajon sikerült-e megtartani ezen a héten is az első helyét? Most már is kiderül, és én egyben búcsúzom is. Köszönöm a figyelmet, Kis György Krisztiánt hallottad. Találkozunk egy hét múlva, pontosan ugyanekkor.
1: A dobogó második fokát, ez a dal foglalja el.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas. Fél évszázad legjobb dalaival.
0: Rádió Dabas. Az otthon hangja.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: So we are in yes. I just wanna swim in you.
1: 93.4
0: Rádió

0: Csaknem 9%-kal nőtt az átlagkereset áprilisban. Hétfőn és kedden is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Folytatódik a forró nyári strandidő. Köszöntöm a hallgatókat, German Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Áprilisban 8,9%-kal nőtt az átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2%-kal emelkedett. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 772.200 forint volt, a nettó átlag 541.200 forint. Hétfőre és kedre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel a korrupció ellenes csomag, a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a vizsgálóbizottságokról szóló javaslat is. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. A javaslat lehetőséget adna a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Csatlakozott Magyarország az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A közlemény szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A véleményeket június 27-ig lehet elküldeni. Az Adria olajvezetéken július 1-ig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába, miután az amerikai hatóság meghosszabbította a horvát társaság engedélyét, közölte a Janaf. A szerbiai kőolajipari vállalat kedden kapta meg az amerikai engedély meghosszabbítását működésének folytatására. Szerbia zavartalan kőolaj és olajtermék ellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát vezetéket üzemeltető Janaf is megkapja a megfelelő jóváhagyást. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz. Zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérsékletek 16 és 23 fok között várhatók, délután 30-35 fok valószínű.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Elhunyt idősebb Erős Károly az Albert Irsese Egyesületének egykori labdarúgója, vezetőedzője és meghatározó, ikonikus alakja. Erős Károly egész életét átadotta a labdarúgás szeretete, amikor csak tehette a futballpályákon töltötte az idejét, szenvedéllyel és elhivatottsággal szolgálva szeretett sportágát. Játékosként, edzőként is maradandó nyomot hagyott az Egyesület történetében. Erős Károly 80 éves volt. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hétfőn csapadékos idő várható. Holnap hétfő, de ma még itt a záróra. Kapcsolj ki és élvezd a hétvége utolsó perceit. Záróra, a Rádió Dabas hétfőűző műsora a 93.4-en az otthon hangján minden vasárnap

0: élet olyan, mint egy film. Csak nem szól alatt a zene.
1: De már ez sem igaz.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Sok kocat, búcskaság,

marad a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt, a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad a

0: záróra. És a hétfő sosem jön el.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
0: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
0: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
0: Reklám voltam, viszont hallásra. Hétvége. Jó zene. Jazz. Szól. R&B.
6: Hideg az este, támad a fagy.
0: Záróra. Vasárnap az otthon hang.

0: szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelettervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítás nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriás sejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó többnapos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvosszakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást. Hétfőn a hidegfront után változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős maradhat. Kedden több órás napsütésre, kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. Reggel 10-16, napközben 25-30 fok valószínű. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per álszám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
7: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
8: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
9: Skoda. Reklám voltam, viszont hallásra.

0: szemed, reggelre hátsz, majd itt marad. Maradnánk még, de nincs időnk, hozzáérnék, de nem szabad.
1: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Egészségügyi kockázatokkal jár a hőhullám. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, German Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a legmagasabb napi hőmérséklet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint ez a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegekre, a nehéz fizikai munkát szabadban végzőkre, az idősekre és a fiatalokra, a csecsemőkre, valamint a krónikus alapbetegséggel élőkre különösen nehéz időszakot jelent. Azt javasolja, hogy igyunk több vizet, ha valaki rosszul létet érzékel, akkor hívjunk orvost. Délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a napon, és senki ne hagyja a gyerekét, kisállatát az autóban, amely felmelegedhet. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezzel bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A programra már regisztrálhatják magukat a diákok, a munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a területileg illetékes járási hivatalhoz. A korkedvezményes nyugdíjazásról, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a Közlekedési Dolgozók Magyarországi Uniója. A szövetség a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte. A szervezet bízik abban, hogy a kezdeményezett kérdésekben érdemi párbeszéd indulhat a kormány és a közlekedési ágazat munkavállalóinak képviselői között. A magyar fiatalok több mint harmada, míg az európai fiatalok csak nem fele túl sok időt tölt a képernyő előtt. Durva becsléssel a magyar gyermeket átlagosan 3,3 órát áldoznak erre, míg az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, hétvégén pedig több mint napi 6 órát. Új fordulatot vett a Same Day magyarországi helyzete a korábbi bejelentések után. A román EMAG csoporthoz tartozó futárcég egyelőre mégsem vonul ki a hazai piacról, mert a hatóságok végül kiadták a tervezett tranzakcióhoz szükséges külföldi tőkebefektetési engedélyt. A Same Day jövője néhány héttel ezelőtt még bizonytalannak tűnt Magyarországon, miután meghiúsult az Express One-nal az Osztrák Posta hazai leányvállalatával tervezett felvásárlási és összeolvadási ügylet. A Same Day 2007-ben kezdte meg működését Romániában, Magyarországon pedig 2020 óta van jelen. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz. Zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérsékletek 16 és 23 fok között várhatók, délután 30-35 fok valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: évszázad legjobb dalaival.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Úgy érzem, van időm, hogy van időm kivárni, mindent van időm kivárni.
3: Yeah.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Terv szerint halad az uniós pénzek hazahozatala, tartós lehet a forróság és az aszály is, folytatódik a rendkívül meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. A feladat koordinációjával megbízott Vitézi Dávid beszámolója szerint Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik. Sok technikai kérdéstől van szó. A napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula hőhullám várható. A Hungarometer ZRT elemzése szerint az aszály fokozódni fog. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső országrészben azonban nagyon száraz. A 30-60 centis talajréteg az ország nagy részén továbbra is kritikusan száraz. A szorongástól, a teljesítménykényszerről, az önértékeléstől és a bizonyítványosztás körüli feszültségekről is hallhatunk tanácsokat a Betesda Gyermekkórház videóiban. Az intézmény gyermekpszichiátrei és pszichológusai által készített rövid videók célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához. Úgy tűnik, szabadságra ment a koronavírus is. Az elmúlt héten országos szinten stagnált az örökítő anyag koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ minden helyszínen stagnálást tapasztalt, így a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Vasúton, közúton és a vízen is nagy forgalom lebonyolítására készül a tavaly a medencés kikötő 3 hektáros területét megvásárló bajai cég. Ha minden jól megy, akkor augusztus végére zöld utat kapnak, szeptemberben indulhatnak az első úszályok a kikötőből. A Szeged.hu információi szerint a helyzet leginkább a medencés kikötő környéken élőkét érinti. Egyébként július 6-án lesz egy lakossági fórum, ahová a beruházó cég képviselőit is elhívták, ott közvetlenül nekik is fel lehet tenni majd kérdéseket. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait Nagykökényesen. A feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A plébánia templom tatárjárás előtti eredetű egyhajós kőépület volt, amelyet a 16. majd a 18.-19. században bővítettek. A szakértők úgy gondolják, a rendház az alapító család szakrális központja lehetett, ugyanakkor a helyi lakosság vallási életében is szerepet játszhatott. Hétfőn a hidegfront után változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Kedden több órás napsütésre kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. Reggel 10-16, napközben 25-30 fok valószínű. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Veretlenül a 17 győzelem mellett mindössze egy döntetlennel veszítve pontokat nyerte meg a Pest vármegyei negyedosztály délkeleti csoportját, Pilis 2. Bán Zsolt játékos edző és Földel Zoltán együttese az őszi idényt követően 7 pont előnnyel várta a tavaszi folytatást, amelynek során mind a 9 találkozóját megnyerte. Pándon 11-0-ás, Nyársapáton 8-0-ás, Cegléd-Bercelen pedig 6-0-ás sikert aratva. A zöld-fehérek végül fölényesen 12 ponttal előzték meg az ezüstérmes és az osztályozon a feljutást ugyancsak kiharcoló Kincsen Farmost. 18 mérkőzésükön 113-szor találtak a kapuba, ami több mint 6 gólos mérkőzésenkénti átlagnak felel meg. A csapat vezetőedzője így nyilatkozott az osztályváltással kapcsolatban a Sportszelet Online-nak. A bajnokság után rendezett bajnokok tornáján a Török Bálint ellen 4-0-ás győzelemmel kaphattunk némi ízelítőt, milyen találkozók várhatnak ránk a megye 3-ban. Talán csak 2 labdarúgom kerül fel nyáron a klub első számú csapatához, de úgy néz ki, ha a visszalépett új lengyeltől érkezik majd 4-5 futballista. Július közepén kezdjük meg a felkészülést, olvasható a Sportszelet Online-on. Monor egyik fitness központja osztott meg egy bejegyzést közösségi felületén, ahol arról számoltak be, hogy Gutyán Richard első profi testépítőjük, profi kártyát szerzett az elmúlt hétvégén, így most nemzetközi szinten is megmérettetheti magát a világbajnoki címért a hétvégén. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a rádiódat most.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, félszázad legnagyobb slágerekkel.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
4: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
3: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
4: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
3: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
4: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
3: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, plusz 36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu
5: 93.4
6: Rádiódabas.
7: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
8: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek. Szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
7: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
8: Hát tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
7: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
8: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
9: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 36 70 703 04 25-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
5: 93.4
6: Rádiódabas.
10: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Terv szerint halad az uniós pénzek hazahozatala, tartós lehet a forróság és az aszály is, folytatódik a rendkívül meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. A feladat koordinációjával megbízott Vitézy Dávid beszámolója szerint Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik. Sok technikai kérdésről van szó. A napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula hőhullám várható. A Hungaromet ZRT jellemzése szerint az aszály fokozódni fog. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső országrészben azonban nagyon száraz. A 30-60 cm-s talajréteg az ország nagy részén továbbra is kritikusan száraz. A szorongástól, a teljesítménykényszerről, az önértékeléstől és a bizonyítványosztás körüli feszültségekről is hallhatunk tanácsokat a Betesda Gyermekkórház videóiban. Az intézmény gyermekpszichiátrei és pszichológusai által készített rövid videók célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához. Úgy tűnik, szabadságra ment a koronavírus is. Az elmúlt héten országos szinten stagnált az örökítő anyag koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ minden helyszínen stagnálást tapasztalt, így a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Vasúton, közúton és a vízen is nagy forgalom lebonyolítására készül a tavaly a medencés kikötő 3 hektáros területét megvásárló bajai cég. Ha minden jól megy, akkor augusztus végére zöld utat kapnak, szeptemberben indulhatnak az első úszályok a kikötőből. A Szeged.hu információi szerint a helyzet leginkább a medencés kikötő környéken élőkét érinti. Egyébként július 6-án lesz egy lakossági fórum, ahová a beruházó cég képviselőit is elhívták, ott közvetlenül nekik is fel lehet tenni majd kérdéseket. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait Nagykökényesen. A feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A plébánia templom tatárjárás előtti eredetű egyhajós kőépület volt, amelyet a 16. majd a 18. 19. században bővítettek. A szakértők úgy gondolják, a rendház az alapító család szakrális központja lehetett, ugyanakkor a helyi lakosság vallási életében is szerepet játszhatott. Hétfőn a hidegfront után változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Kedden több órás napsütésre kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. Reggel 10-16, napközben 25-30 fok valószínű. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Simply the best, simply the best, simply the best, simply the best.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: lett egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Csak nem 9%-kal nőtt az átlagkereset áprilisban. Hétfőn és kedden is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Folytatódik a forró nyári strandidő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Áprilisban 8,9%-kal nőtt az átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2%-kal emelkedett. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 772.200 forint volt, a nettó átlag 541.200 forint. Hétfőre és kedre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel a korrupció ellenes csomag, a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a vizsgálóbizottságokról szóló javaslat is. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. A javaslat lehetőséget adna a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Csatlakozott Magyarország az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A közlemény szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A véleményeket június 27-ig lehet elküldeni. Az Adria olajvezetéken július 1-ig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába, miután az amerikai hatóság meghosszabbította a horvát társaság engedélyét, közölte a Janaf. A szerbiai kőolajipari vállalat kedden kapta meg az amerikai engedély meghosszabbítását működésének folytatására. Szerbia zavartalan kőolaj és olajtermék ellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát vezetéket üzemeltető Janaf is megkapja a megfelelő jóváhagyást. Hétfőn a hidegfront után változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Kedden több órás napsütésre kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. Reggel 10-16, napközben 25-30 fok valószínű. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójába.
0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádióda.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Éjjel kettő óra van.
1: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukció kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelettervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban